0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.

0: Sás vagy
1: a fő.
0: Nem baj, mert
1: ez a fő.
0: Nem baj, hogy
1: a

0: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Ja, vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

Mete con tu nave. Mete.

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.

0: fucking scientist, bro. Never seen that like it.
1: Rádió Café. Mária Remetén az FM 98-as frekvencián.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvénymódosítását. A Tanú című filmmel indult el az M1 átmeneti adása. Marad a napos felhős idő, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt tegnap elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szólt. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sport közvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmeneti adása szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével indult. Az MTVA sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, hogy miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásait láthatjuk. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé, csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkény uralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János, volt köztársasági elnök, mond majd beszédet. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a KSH jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Változóan felhős, napos időre számíthatunk ma. Csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-32 fok valószínű, és hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Irodalom.
3: Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja, augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bánya kert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beckett Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget, de látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó Díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is, a szerzők között Hályi Jánossal, Ján Paumerovval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival lehet majd találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.
1: Színház.
2: 5 bemutatót láthatunk a Karinthy Színház 2026-27-es évadában, benne fekete komédiával, meditációs kamaraoperával, családi mesejátékkal és Csehov Sirály klasszikussal is, közölte a teátrum. A közleményben azt írták, hogy az új évad első bemutatója Pierre Notte Két néni, ha megindul című fekete komédiája, amelynek főszereplői a Halhatatlanok Társulatának Jászai Mari díjas tagja Vándor Éva, valamint a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Kökényesi Ági. A Keszég László rendezte darabban a szinopszisa szerint két idős asszony élete édesanyjuk váratlan halálával jócskán megbillen, és ezért kényszerűségből úgy döntenek, hogy feladják egyhangú életüket, és a hambakkal együtt egy hosszú utazásra indulnak. A Karinthy Színház ős bemutatója az Arándi Ákos, Dobra Mara és Váradi Jár Szabolcs által jegyzett Alámerülés című darab, egy új magyar kamara opera, amely a zene, a színház és a közös meditáció határterületei mozogva hívja közös utazásra a nézőket. A kamara opera különlegessége, hogy a két szereplő, Horváth Mária és Dobra Mara az életben is anya és lánya, akár csak a librettó szereplői és a saját kapcsolatuk élmény anyagából táplálkozva, egyfajta közösségi múltfeldolgozás és feloldozás útján vezetik végig egymást és a közönséget. Leginkább a családoknak ajánlják Váradi Jár Szabolcs az Elvarázsolt Király Kisasszony című új mesejátékát, ami klasszikus mesei elemekből építkezve bátorságról, kitartásról, szeretetről mesél, és arról, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Bernard Slade Jutalomjáték című vígjátékának bemutatója a Kőszegi Várszínház produkciójában jön létre még júliusban, de ősztől a Karinthy színpadán láthatja a közönség. A főszerepben a Jászai Mari díjas Schneider Zoltánnal. A Jutalomjáték egyszerre szól a színházról, emberi kapcsolatokról, az idő múlásáról és a művészi pálya kihívásairól. Az új magyar fordítás Oll Tamás munkája, aki a rendező is egyben. Szintén Oll Tamás rendezi Csehov Sirály című klasszikusát a főszerepben Szulák Andreával, Mikó Istvánnal és Rajkai Zoltánnal. A Sirály egyszerre szól a színházról, stílusok találkozásáról és törvényszerű ütközéséről, a megújulás vágyáról és a tradíciók makacs megőrzéséről, a színházban dolgozókról és az őket körülvevő kiszolgáló civilekről, a generációs különbségekről, családi kapcsolatokról, szeretni és szeretve levés vágyáról, féltékenységről, valamint pusztítóan reménytelen szerelmek soráról.
1: Koncert.
2: Aki szereti a bluesos hangzású, lendületes rockzenét, annak már most érdemes beírni egy dátumot a naptárba. A népszerű izlandi zenekar a Kaleo 2027. március 25-én ismét Budapestre érkezik, ezúttal a Budapest Sportarénában ad koncertet. A fellépés a Way Down We Go turné része lesz, amely az észak-amerikai koncertkörút után Európát is bejárja. A Kaleo az elmúlt években igazi világsztárrá vált. Legismertebb számuk a Way Down We Go önmagában közel 4 milliárd lejátszásnál jár, filmekben, sorozatokban, valamint videójátékokban is rendszeresen felbukkan. A Kaleo koncertjei különleges hangulatukról ismertek, egyszerre nyersek, érzelmesek és elképesztően energikusak. A magyar közönség sem ismeretlen számukra, hiszen többször jártak már Budapesten, legutóbb 2024-ben adtak nagy sikerű koncertet. A jövő tavaszi fellépésen várhatóan az ismert slágerek mellett az új kiadvány dalai is megszólalnak majd, ha valaki szereti a karakteres gitárhangzást, a rekettes éneket és az izlandi rock különleges világát. Ez a koncert minden bizonnyal az év egyik legjobban várt könnyű zenei eseménye lesz.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
1: Tiszató kör biciklivel. A Tiszató kör nem klasszikus bringás kör. Inkább az a fajta út, ahol az ember 20 percenként megáll, mert észrevesz egy tanösvényt, egy strandot vagy egy halászcsárdát. A körülbelül 66-67 kilométeres tókerülés közepes nehézségű, jól kitáblázott, többnyire síkúton vezet, és nagyjából 3,5 óra alatt teljesíthető. Abátszalók, poroszló, tiszafüred, víz fölött futó pallók, hallépcső, bringabarát megálló. A Tiszatókör teljes hossza 66-67 kilométer, amit átlagos tempóval nagyjából 3-3,5 óra alatt lehet letekerni. A kerékpárút végig kiépített, többnyire sík terepen halad, ezért a túra közepes nehézségű és nem igényelt különösebb edzettséget. Nem kell teljesítményt hajszolni, ez az út azoknak is élvezetes, akik szeretnek megállni, nézelődni, fotózni vagy csak lelógatni a lábukat a víz fölé. Megközelítés. Vonattal. Budapesttől a keleti pályaudvarról indulva, füzesabonyi átszállással bő 2 óra alatt elérjük a tavat. A Tiszató sebes vonaton bringát is szállíthatunk. Poroszlóról az ökocentrum és a kerékpárút körülbelül 1,5 kilométerre van. Autóval? Az M3-as autópályán nagyjából 1,5 óra Poroszlóig. Parkolni több településen is lehet, a kör rugalmasan indítható. Tiszafüred, strand, pihenő, városi vibe. Tiszafüreden egy kifejezetten jó strandot találunk. Kultúrát, zöld, könnyen elérhető a kerékpárútról. Ha hosszabb megállót tervezünk, itt ideális leszállni a bringáról egy csobbanásra. Abátszaló. A Tiszató siófokja. Abátszalók nem véletlenül kapta meg ezt a nem hivatalos címet. Itt van a Tiszató strandjai közül az egyik legismertebb, a Tiszató strand. Érdemes ide belépőjegyet váltanunk, ha egy bringás napba belefér még egy kis adrenalin.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
4: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Part Café, mert 2 évfolyamot falazunk éppen, ez a második évfolyam 27. műsora, témánk pedig a biztonságos Balaton, de előtte, mielőtt vendégünket felkonferálnám, el kell mondanom, hogy műsorvezető társa Marsall Szilvi, szia!
5: Szia András, én is nagy szeretettel köszöntelek, és majd mindjárt be is mutatjuk a vendégünket, hogy és őt is nagy szeretettel köszöntöm.
4: Aki nem más, mint Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Szerbusz, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
6: Köszönöm szépen a meghívást, szerbusztok, köszöntöm minden hallgatót, illetve nézőt.
4: No, vágjunk is bele, minden vendégünktől elsősorban azt szoktuk firtatni a beszélgetés elején, hogy van-e valamiféle balatoni kötődésed, ott laksz, a munkádat azt meg nem kérdezem meg, hiszen az nyilván odaköt.
6: Itt lakom 7,5 éves korom óta. Először Keszthely, Cserszeg, Tomai és most Alsőrs.
4: De messziről indultál, még a Balatonhoz értél, azt is tudom.
6: Egy másik tó partjáról, az a Genfi tó, vagy ahogy mi mondjuk ott a környéken, Lac Léman. Ez gyakorlatilag Lozánban láttam meg a napvilágot pár évvel ezelőtt. Ez egy egyszerű okból fakadt, az apukám 56-ban disszidált, az anyukám svájci, ők is a vízparton, a medence szélén, illetve a medencébe ismerkedtek meg, és ebből lett a család.
4: És hogy kerültél a Balatonra Svájcból? Erre emlékszel el az utazásra?
6: Hogyne, hát minden másodpercére. Én nagy-nagy örömmel jöttem, tudnék, amióta az eszemet tudom, és elég jó a memóriám gyerekkoromat illetően. Minden nyarat itt töltöttünk a magyarországi nagyszülőknél Keszthelyen, és nekem a Balaton az egy ilyen, azóta is egy ilyen csoda, és a Balaton sejmessége, sőt, hova tovább a gyógyító ereje, mert nekem az összes problémámat mindig a Balaton oldotta meg, és hát gyakorlatilag az édesapám meg az édesanyám eljutottak oda 70-es évek elején közepén, hogy Svájc az a maga módján akkor, hát ott is voltak különböző társadalmi problémák, és hát valamit szerettek volna, és akkor ment a beszélgetés otthon, hogy Afrikába, Kanadába, nagyon sokan mentek tovább Kanadába, És aztán addigra már az itthoni rokonság jelezte azt, hogy azért ez nem olyan veszélyes hazajönni. És mi voltunk az elsők között egy olyan család, aki kompletten hazajöttünk 75 nyarán. Ez egy több szakaszos történet volt. Először mi jöttünk, aztán édesapám kamionokkal, majd a legvégén, mikor édesanyám mindent le tudott zárni, akkor október 4-én emlékszem, akkor érkezett meg. És gyakorlatilag azóta folyamatosan a bázis az Magyarország, de aztán 20 évesen az ember visszatér Svájcba, megpróbálja azt bepótolni, amit azt gondoltam, hogy be kell pótolni, nem feltétlen kellett. Svájc nagyon jó ország sok szempontból, bizonyos szempontból meg pariban nincsen Magyarországgal. Tehát az a szépség, ami ott van, az egy olyan szépség, ami itt van, ez egy ilyen szépség, de a Balatonnak az illata az meg olyan, ami nincs máshol a világon. Az ember pedig itt vált felnőtté. Hiába voltak 8 éves korom előtt meghatározó barátaim, akikkel most is tartom a kapcsolatot, de azért a zöme azért az ide kötött. És hát én inkább magyar vagyok. Talán ez azért is szerencsésebb így, mert a nevem is egy magyar családi név, és nem egy ilyen Müller, vagy akármi, tehát azért ez is meghatározza, hogy nem kell magyarázkodnom. És aztán menet közben pedig még éltem majdnem 2 évet Dél-Afrikába, Cape Townba, de ott többet voltam a víz alatt, mint a víz felszínén, vagy a szárazföldön, úgyhogy igazából ez nem nagyon meghatározó az én életemben, de nyilvánvaló szakmailag viszont igen. Mm. Úgyhogy nagyon röviden, így velősen így.
5: A vízhez, mikor kerültél a vízhez ennyire közel,
6: hát és hogy
5: mikor
6: gondoltad úgy? Magzati állapotban.
5: Jó, nyilván, oké,
4: okay,
5: a következő időszakban.
4: Van, aki megreked a fejlődésben.
6: Igen, hát nekem úgy maradt, és hát nem, hát az apám és anyám, bocsánat, édesanyám és édesapám Frigye is eleve a vízhez kötődött. Tehát apu, amíg Magyarországon élt, Budapesten tanult, és a Honvédba vízipólózott, és nagyon eszméletlen szép úszás stílusa volt édesapámnak. Édesanyám pedig a lozáni úszósportban jeleskedett, és a kantonális, illetve a francia-svájci regionális bajnokságokon indult. Ahogy nagyapám svájci bajnok volt úszásban, egy nagy családi legenda volt, hogy nagypapa még a Johnny Weissmüllerrel is úszott egy medencébe egy versenyen. Nyilván tudjuk, hogy ki nyert, de a lényeg az, hogy a családnak volt egy ilyen vizes ága, és hát én meg akarva akaratlanul pár hónapos koromban már a medencébe landoltam, és én valami mindig a mélyvíz környékén járkáltam, tehát egy eléggé fegyelmezetlen ilyen idegülő gyerek lehettem, mert folyamatosan a toronyugró medence szélében voltam, és aztán az apám egyszer minden vasárnap a család az ott volt, tehát reggel korán minden vasárnap az egész család a Mahöpó nevezetű úszodába jártunk, ez akkor a 70-es években egy nagyon korszerű svájci úszoda volt, toronyugróval, sportmedencével, stb. És a lényeg az, hogy apám kérdezte, hogy nem érted már meg, hogy, és megmondtam, de én már tudok úszni. Igen, fogod, bedobott a mélyvíz medence közepére, hogy na, onnan gyerek, én meg röhögve víz alatt kiúztam a partig, és akkor mondták, jó, akkor csinálhatod a szabadon mászkálást itt a medencébe, és aztán ez a mélyvíz, vagy ez a víz alatti világ, ez aztán engem nagyon meghatározott, mert így lettem aztán búvár, így kezdtem hévízen búvárkodni az Amfora búvárklubba, ott nagyon nagy tudást kaphattam, majd ezt követően Dél-Afrikába víz alatti régész technikusként dolgozhattam, és ott aztán több ezer órát tölthettem a víz alatt, utána pedig inkább a közbiztonsági búvárkodás világát tanultam meg. Ez nem a legszebb része a vízimentésnek, az inkább azt mondanám, hogy a rendőrségnek és a hozzátartozóknak fontos része a víz alatti világnak. Ezt vagy van gyomrod hozzá, és idegrendszered is csinálod, vagy nem. De hát most ez ilyen. Éppen tegnap is volt 2 ilyen munkám.
5: Hadd kapaszkodjak vissza, amit mondtál, bocsánat. A víz alatti régész technikus Dél-Afrikába. Azért ez nem hétköznapi
6: Nem, viszont annál történet. Szebb történet. Ez úgy képzeljétek el, hogy a világtörténelem során ugye a Kelet-Indiai Társaság és nagyon sok hajós társaság járt a világot. Az, hogy milyen célra azt hagyjuk, mert ez nem annyira tetszett nekem. De hát ezek ilyen tele zsákmánnyal és tele mindenféle fűszerrel, arannyal, mit tudom én, mindenféle legendák vannak. A világon mindig volt egy izgalom ekkörül, és volt egy magyar társaság, akik erre szakosodtak és ebben kerestek búvárokat. És akkor én így kerültem be a csapatba, kicsit a csapat biztonságáért, EU hátteréért is feleltem. Ezzel együtt minden nap minimum 2 órát vízbe voltunk, hanem éppen 3-at, és ez egy szép szakasza volt az életem.
4: Hogy jött a képbe a vízimentés? Hogy na lesz most, egy búvárból vízimentő?
6: Na most ez megint csak magzati állapot, mert bocsánat, 67 nyarán, amikor én úsztam az édesanyám pocakjába, akkor édesapám a Genkvitavon a baráti társaságával, a saját hajójával elsüllyedt. És abban a társaságban bizony hárman nem tudtak úszni. És apu kimentette őket, és szerintem ezt az egész stresszt, tudom, ez egy teljesen blöd dolog, de én ettől eredeztetem azt, hogy nekem a tudat alatt valahol ez valami miért fontos volt. Aztán Keszthelyen, amikor én gyerek voltam, nekem két nagybátyám atyai oldalról, tehát egy erdélyi családról beszélünk, nagyon sok gyerek, akkor nem volt még hétfőn, ugye hétfőn se volt adás, de más napokon se volt adás, és akkor az én nagyon drága nagyszüleim, azok termékenyek voltak. Nagymamám 12 gyereket szült, és 10-et tudott fölnevelni. Gyerekkori betegségekben 2 ugye nem élte meg, illetve a kis babakorban elhunytak, és gyakorlatilag édesapámnak az egyik testvére a bátyja, illetve a közvetlen öccse, ők az élet úgy hozta, hogy vízirendőrök lettek Keszthelyen, sok-sok kalandos előzmény előtt, ebben nem megyek bele, ez külön regény a család, és gyakorlatilag én beleláttam már gyerekkoromban a balatoni biztonsági dolgokba, akkor még ugye pártállami rendszerben, ugye a vízirendőrök vitték igazából a mentést is, a hatósági feladatokat, és én azért gyerekfejjel ezt végignéztem. Az egy másik kérdés, hogy Sutyomba esténként én vittem be a sört a szolgálatba, de az egy másik történet, tehát láttam minden oldalát az akkori világnak, és aztán ez így bennem maradt, és én vitorláztam, én a Keszthelyi Petőfi SC-be kezdtem el vitorlázni, nagyon jó edzőim voltak, akik meghatározták azt, hogy én a vízen hogyan tudok viselkedni. A legelső az a Kálóczi Antal alias Tapsi volt, utána pedig a Fi János, aki sajnos az elmúlt két év elhunyt, és ők azért megtanították a vízhez való hát szeretetet, de még nyilvánvalóan a családtól is rengeteget kaptam, édesapámtól, édesanyámtól, nagyszüleimtől, de összességében aztán egyszer csak keletkezett egy vákum a 80-as évek második felében, amikor a rendőrség átcsoportosította ezeket a rendőrőrsöket, és Keszthelyen kvázi megszűnt a rendőrőrs, vagy az a mennyiségű mentőerő, és akkor keszthelyi horgászok, vitorlázók egy ilyen önszerveződésben, akkor még persze 80-as évek végén nem nagyon lehetett ilyet csinálni, de a Magyar Vöröskereszt Zala megyei szervezete égisze alatt el lehetett kezdeni egy vízimentést valamilyen módon, és én akkor voltam 21 éves. Előtte már úgy azért az úszáshoz volt némi közöm, meg a búvárkodáshoz, ahogy említettem, az Amfora Búvárklub ugye Hévízen a nagy hévízi tó leégését követően azért ott elég sok munkát lehetett végezni. Ott is nagyon jó tanítómestereim voltak, akikre hát a mai napig is jó szívvel emlékszem, Csövi, Tóni, Móca, Miki és a többi, de ezeket most így, ezek tényleg ilyen nosztalgikus dolgok, és hát ott is rengeteg időt töltöttem vízat, és egyszer csak jött egy igény, hogy legyen vízimentés, én még meg beleálltam nyilvánvalóan, hogy a család egyik része is beleállt, és egyszer aztán ott meg rájöttem arra, hogy abban a formában, hogy ott akkor működött, az szerintem kevés, és akkor csináljunk valami jó vízimentő egyesületet. Addigra persze bejártam még a világot, láttam egy-két dolgot, és akkor volt minta, meg hát azért ne felejtsük el, és azért büszke vagyok, hogy Svájcból nagyon sok jó értékű, nagyon jó mintát hoztam, kaptam. Ez azért a családban is benne voltak, a munkához való hozzáállás az nagyon fontos volt, és amit meg a családban mindig hallottam és kaptam, az, hogy egy neved van, egy becsületed van, egy életed van, ezzel gazdálkodj, fiam.
4: Beszéljünk egy kicsit a szakmádról. Lehet tanulni a vízimentő szakmát, fogalmazzunk
6: ki? Abszolút.
4: Vagy nap. Erre valamennyire születni kell, és akkor lesz valaki jó vízimentő, hogyha van egy kis eleve egy ilyen háttere, egy ilyen akár úszás technikai, akár lelki háttere, és erre még rápakolja azokat a szakmai fogásokat, amelyek elengedhetetlenek, vagy gyakorlatilag bárkiből lehet vízimentő?
6: Én azt gondolom, hogy nem márt, hogyha van egy jó adottságod. Ami azt jelenti, hogy alkati. És nekem...
4: Ez lelki vagy fizikai adottságot
6: jelent? Kettő együtt. Hát nézd, én biztos nem tudnék programozó matematikus lenni. Nincs hozzá akkora fenekem. Tehát a matematikához volt sok közöm gyerekkoromban, de aztán az ember rájön arra, hogy mi az, ami közel áll hozzá. Én hozzám mindig közel állt a közösségi munka, meg a másokon való segítés. Ez valahogy így volt. És akkor utána egyszer csak megtalálod. Ugye pici gyerekkoromban egészen ilyen 9 éves koromig ilyen normál testalkatú gyerek voltam, utána vízilóvá váltam, és éppen az előbb kint a stúdió előtt még beszélgettünk, hogy hú, de lefogytál. Igen, én eddig én Hugo a vízilagó voltam, és most megpróbálom ezt az oldalt is, hogy milyen másképp élni. Na, ez se rossz. De gyakorlatilag a víziló alkat a vízben ugye az jól érzi magát. Tehát én a víz alatt vízben, tehát ez soha nem zavart semmi. Tehát ez a fajta adottság kellett. Aztán utána, hogy van-e benned logisztikai adottság, az, hogy tudsz-e szervező lenni, látod-e a problémáknak a lényegét, ugye? Mert az hogy van probléma, azt
4: mindenki... Azt egy laikus is ezen levágja.
6: Csak, hogy mitől lesz jobb a helyzet, hogy te neked mit kell tenni ahhoz, hogy mondjuk egy össztársadalmi szempontot, ha nézzünk egy egyszerű dolgot, ne menjünk messzebb az én szakmámtól. Amikor én gyerekként láttam a vízirendészeti munkát, akkor bizony átlagban 30-50 halottja volt a Balatonnak, amit bevallottak, zárójel bezárva. Aztán jöttek a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, azok már elérhető statisztikák, és ezek a számok hasonlóak. Na most az a kérdés, hogy ezt hogy tudod megszüntetni? Először azt hittem, még teljesen zöldfülűként, hogy mint a B-vacsba futni kell, csinálni kell, ez kell, az kell. Nem, na már pontosan tudjuk, hogy a prevencióval lehet a legnagyobbat, úgymond a legnagyobb eredményt lehet elérni. Nem elég, tehát most már mindenféle trükkel be kell jutni a kommunikációs csatornákon keresztül. Ugye ne felejtsük el, hogy anno egy ember egy nap alatt körülbelül annyi impulzus kapott, mint ma egy ember 10 másodperc alatt. Tehát nem biztos, hogy pontos az én idézésem, de nagyságrendekben valahol itt tartunk. Na most hogy tudod bejuttatni azt a minimum információt egy emberi agyba, legyen az gyerek, felnőtt, akárki, főleg ilyenkor, hogy vannak alapszabályok, és ezek, te ne gondold már, hogy te James Bond vagy, meg már jusson már, hogy a józan paraszti eszedet ne küldd el Szabira, mert én értem, hogy Szabi van, meg hogy most ezt éljük, hogy most szabadságolunk, de hát éppen tegnap megint két olyan helyen voltam, ahol nem tudtunk segíteni. Tehát csak holtesteket kellett találni.
4: Ezért lep meg, amiket mondasz, hogy milyen egy jó vízimentő, mert azt hittem, hogy ilyen mentális erőre például nagyon nagy szükség van. Rengeteg tragédiát kell, gondolom, feldolgoznotok, és van egy, valaki úgy gondolja, ha már a vagy szóba került, hogy igen, egy rendkívül jó fizikum is szükséges ehhez.
6: Hát a fizikum az azért az kell. Tehát azért nincs tartás, akkor elfolysz. De a lelki oldala pedig nekem megint csak szerencsém volt. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó idegrendszerű pasi vagyok azzal együtt, hogy persze én is kiborulok néha meg. Én az igazság az a típus vagyok, hogy nem nyelem le, én kiköpöm egyből. Tehát én egy perc alatt küldök el valakit melegebb éghajlatra, és ha kell, egy kicsit meg is emelem néha túlzottan a hangomat, de az kijön. Tehát nem gyomorfekéllyel fogok meghalni valószínűleg, tehát nem fogom magamba emészteni magamat. Én akkor azt kiköpöm, és akkor megyünk tovább. Ezt nagyjából a környezetem tudja, nekik elég nehéz, e helyről is mondom, hogy bocsi, srácok, de vannak működési sémák, én így működök. De összességében én nem csak vízimentőként dolgoztam az elmúlt 37 évben, 37 éve vagyok a mentésben, én voltam tűzoltósági szóvivő, voltam a központi különleges mentőszolgálatnak a búvára technikai mentője, dolgoztam az országos mentőszolgálatnál 16 évet, tehát összességében megszámlálhatatlan esemény helyszínén voltam, világszinten is rengeteg katasztrófán. Nekem valami miatt az a szerencsém, hogy ezeket én nem viszem magammal. Uh-huh. Tehát ez nekem, hát bocsánat, mint egy raktáras, hogy odébb teszi, ide rakja. Tehát nekem ez nem... Uh-huh. A mögötte lévő filozófia az jobban izgatott, sokkal jobban izgatott, mert egy biztos rend van a fejemben, és ezt üzenem, ha lehet így üzenni az embereknek, hogy a halotti kultúrát tessék rendbe rakni, kezi csókolom. Tűnik, igen, születünk, örülünk, persze, születünk, megcseperedünk, aztán végén bárki bármit mond, van egy hülye mondás, születésünk pillanatában halálra vagyunk ítélve, mert meg fogunk halni. Na most ezt, ha nem tudjuk jól kezelni, nyilvánvaló benne van az, hogy hát a tragikus baleseti halálokat azt nehezen emészti meg az ember, mert nem számított rá, mert az jöhet. Viszont én már annyi ilyet látom, hogy mást is tudom kezelni, hogy ennyi. Úgyhogy úgy éljél minden nap, hogy ne legyél hedonista, csak úgy tartalmasan. Uh-huh. Rakd bele, amit kell, ne felejtsd el elmondani a szeretteidnek, hogy fontosak neked, te magadat tedd a helyére. Hát ha lehet egy ilyen élettanácsot adni egy ilyen karrierrel a hátam mögött, vagy hát még azért van jó pár előttem, remélem, de nem tudhatod, hogy ez meddig tart. Tehát nem vagy jóisten, nem vagy James Bond, nem tudod kiszámolni. És amikor elveszítesz valakit, akkor azt a helyére kell tudni rakni, hogy igen, ilyenek vagyunk mi emberek, jövünk, megyünk.
4: No, hát akkor a szünetre végszónak tökéletes. Most egy kis szünetet tartunk, de folytatjuk a beszélgetést a szünet után Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Part Café, a Balaton hangja, a témánk biztonságos Balaton, a vendégünk pedig Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. Kezdjük talán onnan, hogy mi a feladata a VMS-nek a Balatonon?
2: Hát tisztázunk egy dolgot, hogy a VMS az nem egy állami szerv. Semmi közünk nincs kvázi így közvetlenül a magyar államháztartáshoz, vagy a kormányzati szervekhez. Mi együttműködésben dolgozunk sok-sok hatósággal és sok mentőszervezettel, de alapvetően mi egy civil szervezet vagyunk. Tehát egy teljesen önkéntes, alapon működő, karitatív civil szervezet vagyunk. Ez az, amit nagyon sokan összekevernek, vagy azt gondoltam eddig a pillanatig, amíg ezt most megint meg nem hallja valaki. Mert az nem jelenti azt, hogy valaki, ha valami módon professzionálisan tesz valamit, hogy az automatikusan állami. Ahogy mondottam, az előbbi blogban elhangzott, hogy nekem azért van egy pár mintám a világból. És a vízimentést én nagyon komolyan tanulmányoztam különböző kultúrákban, különböző tájegységeken, tehát Európában, Ausztráliában, Amerikában, különböző helyeken azért volt ráhatás, vagy volt ezeknek az országoknak a rendszerének ráhatása arra, hogy mi milyen módon próbálunk. Van viszont egy sajnálatos dolog, hogy a magyar társadalom, és ezen belül a magyar mindenkori hát hatalom, ha így mondani, mint hatalmi ág, mondjuk egy kormányzat, vagy éppen egy államháztartás, az nagyjából ezzel még adós a társadalom felé. Nem feltétlen felénk, hanem egyáltalán a társadalom felé. Tehát a mentési ágakban a vízimentés az a béka feneke alatt. Tehát gyakorlatilag a megítélése a hétköznapi embereknek az, hogy nagyon fontos, amit mi csinálunk, de összességében ez nem mutatkozik meg semmiféle formában. Tehát ezt ki tudom teregetni a lapokat, 26. szezonját kezdjük meg a működésünknek, legfőképp most már csak a Balaton és bizonyos országrészekben van operatív mentés, az oktatás az országos szintű, sőt annak a hátterét, hogy legyen egy országos államilag elismert végzettség, az is a mi nevünkhöz fűződik, hogy ezt is rendbe raktuk, a helyre raktuk ezt a történetet, de összességében nekünk nincsen a költségvetésben egy sorunk, ahol azt mondanák, hogy figyeljetek, akkor itt van évente 3
1: millió. Akkor magánadományokból működik az egész?
2: Hát a magánadományokról meg ez így megint egy kulturális probléma, mert nem létezik, vagy ha van, akkor az a szemmel alig látható, hanem van az angol száz típusú megoldás, vagy a holland, vagy bizonyos országokban ezt a mintát tudtuk átvenni. Ez a segíts magadon, az Isten is megsegít alapon, azaz vállalkozásokat folytatunk. Hát, ha most nem élőadásban lennék, akkor a hármast mondanám, hogy házhoz zsalok lenne a vége. Tehát, hogy mindent is csinálunk. Bocsánat, de tényleg humor nélkül nincs élet. Tehát mindent is csinálunk. Tehát most éppen vendéglőt nyitottunk. De ez most egy ilyen világ. Tehát, ha te nagyon akarsz valamit, mert azért egyet világosan látni kell. Az a szám, amit az előző blogban mondtam, hogy mennyi volt a Balatonon, annak a negyedénél vagyunk átlagban. Sőt, vannak olyan csodálatos éveink, hogy 10 alatt vagyunk. Na most ezért az ember ezt nem hagyja abba, hanem azt látja motiváció. És ha van egy sikertelen mentés, akkor az ember azon morfondírozik. Tegnap volt megint egy újabb tragédia a szemünk láttára, és nem tudtuk időben kivenni ezt a szerencsétlen embert, és este meeting volt, és megnéztük, hogy mi az, amiben még tudunk tovább menni. Na most az nagyon nehéz, amikor van egy kettős dolog. Tehát a társadalom egyik oldalról, ti vagytok a akkor a faszacsávuk vagytok. Másik oldalon meg nem mutatkozik meg ez anyagi támogatásban. Tehát te semmi, semmilyen értelemben nem mutatkozik meg. Az, hogy most elvétve egy-egy államtitkártól ki tudom táncolni a sajtot, hát, vagy ki tudom énekelni a sajtot a szájából, hát most bocs, hogy ezt mondom, nem kell messze menni. Az elmúlt években meg kell nézni, hogy a magyar állam, vagy annak különböző szerveitől, mi mennyi pénzt kaptunk. Transzparens a mi szervezetünk, amúgy ehelyről köszönöm a PVC-nek a támogatását, mert ők gyakorlatilag könyvvizsgálnak bennünket, mert akkora forgalmunk van a saját bevételénkből, hogy könyvvizsgálatra voltunk kényszerítve, vagy hogy mondják, nem kényszerítve, hanem kötelezettek. Mert akkora bevételünk van. Tehát több lábon állunk, nem vagyunk hülye gyerekek, a gazdasághoz értünk, van alapítványunk, van non-profit KFT-nk. Hát mit tudom, nem tudom, mit nem csinálunk, pékségünk még nincs, de azon kívül mindenünk van, hova tovább, és ezeknek az üzleteknek a bevételéből, meg a szolgáltatási bevételünkből van annyi pénzünk, hogy mélyvízi mentést, búvárszolgálatot, és hova tovább szárazföldi mentőszolgálatot üzemeltetünk.
3: Kettő darab kérdés megfogalmazódott bennem, amit muszáj föltenem, hogy az, amit meséltél, hogy tulajdonképpen nemzetközi példák alapján szerveződött ez az egész, ez a nevetekben is látszik, hiszen vízimentők magyarországi szakszolgálata, ennél egyszerűbb megfogalmazás is lehetett volna, nem?
2: Lehetett volna, nem is ez lett volna a legjobb, nem ezt szerettük volna. Akkor, amikor beadtuk 99 őszén ezt a kérelmet az akkori cégbíróságból, valamiatt visszadobtak, és ott valaki, egy írnok, vagy nem tudom, kitalálta azt, hogy ez nem így, hanem így. Na most a szakszolgálat ugye azért az sugal valamit. És ez a szó az, az szerintem, aki még kiveri a biztosítékot egy csomó embernek, és ez az, aki, ami miatt azt hiszik, hogy állami szervezet vagyunk. Nem, mert a vízimentésből szerettik volna magunkat egy kicsit megkülönböztetni azoktól, és nem megbántva azokat az embereket, akik nagyon amatőr módon vízimentenek a mai napig is, rájuk is szükség van, de mi akkor világosá tettük, hogy mi ezt professzionális szintre akarjuk emelni. Na most ezért kaptunk hideget, meleget is, önteltek, mit képzelnek magukról, csak ők tudják. Hát sajnos az idő beigazolta, hogy jó volt az irány. Hozzánk hasonló, professzionális és mentálisan és anyagilag működő szervezet, hát hogy mondjam, nem csak az országban sincs nagyon, hanem gyakorlatilag Közép-Európában sem találsz ilyet, aki így tudna működni. Ez egy jó minta, különben bárkit oda engedünk, hogy megmutassuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Iszonyatos vér és izzadság áldozatokkal járt, de hát a sikerért az ember sok mindent megtesz. És én alapvetően, és az én társaim alapvetően imádjuk a sikerízét érezni a saját szánkban.
3: Jó, bocsánat, és akkor a második kérdésem, hogy hogyan működtök együtt, vagy mi a feladat elosztása a balatoni vízirendészettel közösen, tehát hogy kell ezt elképzelnünk?
2: Na hát ugye a kapcsolat már régi, mert nekem két nagybátyám vízirendőr volt, úgyhogy engem megvádolni azzal, hogy én nem szeretem a vízirendőröket, voltak rá próbálkozások. Tehát azért maradjunk annyiba, hogy az elmúlt

0: Hogy működtök közre?
1: Hát nagyon egyszerű, ők hatóság, ők biztosítják a helyszínt, és gyakorlatilag ők azok, akik a hatósági szemléletet viszik, mert meg azzal segítjük a magyar államot, a hatóságot, amivel tudjuk. És hogyha van nekünk egy-két olyan dolgunk, amivel jobban tudjuk az ő munkájukat is segíteni, akkor ez a lényege. Az, hogy ez visszafele hogyan működik, én azt kell mondjam, hogy egyre jobban. Tehát persze, nyilvánvaló, ez személyfüggő is. Tehát nyilvánvaló, az én vízimentőim között is van olyan ember, akinek nem tetszik éppen a piros zoknis ember, és a rendőrök között is van biztosan olyan valaki, akinek nem tetszik a hajaszín az egyik vízimentőmnek. De ezek emberi dolgok, ezekkel nekünk nem kell foglalkozni. Ezeket én azt gondolom, hogy az elmúlt 26 évben ezeket nagyon szépen a helyre tudtuk rakni. Nyilván kezdődött onnan, hogy annak idején, mikor ez az egész kezdődött, akkor hát, hogy mondjam, egy-egy hajózási ellenőrzést az én kollégáim vegzálásnak éltek meg. Mert hogy miért jön ide, amikor két perccel ezelőtt meg még együtt dolgoztunk egy helyszínen, és most miért kezdi azt nézni, hogy nekem van-e mericském, meg elég hosszú csákjám. Most nyilván mondok egy ilyen abszolút blöd dolgot. Hát ezek megszűntek, ezek az ilyen jellegű, ha úgy élte meg egy-két kollégám, hogy vegzálás, akkor ezek megszűntek. Nagyon kollégális, nagyon összetartóak vagyunk, és sok-sok esetben közösen kommunikálunk, megbeszéljük előtte vezetői szinten, hogy mi az, ami még nem gyomorforgató, mi az, ami még nevelő hatású. Tehát gyakorlatilag napi szintű és jó a kapcsolatunk, és hát együtt küzdünk azért, hogy az emberek nagyobb biztonságban legyenek.
2: No, beszéljünk akkor egy kicsit az emberekről, meg a biztonságról. Milyenek a balatoni strandolók ilyen biztonsági szempontból? Nagyon felelőtlenek? Vagy az a fajta edukáció, amiről már beszéltél, az lassan kezd széltérni, és ez már megmutatkozik a saját magunk felelősségében is, és nem csak a ti hatékonyságotok miatt sikerült leszorítani ezeket a szomorú mutatókat.
1: Egy szóval, ha válaszolnék, akkor lassan. Nagyon lassan tanulnak. Nagyon lassan tanulnak. Tényleg már mindenhol próbálkozunk, már mindenhogyan. De vannak új trükkök, és szeretnénk az új trükkökkel előre lépni, csak az meg egy kicsivel több pénz kéne. De majd előbb-utóbb az is meg lesz. De gyakorlatilag most...
2: De miért tanulnak lassan az emberek? Mindig akkora publicitás kap egy tragédia, hogy talán elgondolkodhatná azokat, akik ott vannak. Vagy az van, hogy hurrá, nyaralunk, és onnantól nem érdekel semmi.
1: Nézd, hogyha most nagyon szorosan a témához akarok ragaszkodni, akkor mondom mindjárt, hogy mi az én válaszom, de amúgy ez sokkal távolabbról indul. Ez egy társadalmi probléma. Tehát ez egy össztársadalmi probléma.
2: Nehogy már nekem megmondják, hogy
1: hát
2: mit csinálják.
1: Részben az. Ennek is megvan a filozófiája különben. Tehát én azért a magyar történelmet elég jól ismerem, de ugye volt példa, hogy más ország történelmét is láthassam. Képzeld azt az országot, ahol 1301 óta, mondjuk én nagyjából ezt tudom behatárolni, hogy elveszíti a közvetlen önazonosságát, és akkor jön ez az uralkodó, jön ez, és akkor mindenki spájzot le akarja söpörni, mindenki azt mondja, jó van kisfiam, itthon vagyunk, de azért dugjuk el ezt, ne valljuk be azt, és ezt kialakul egyfajta öntörvényűség. Na most ez akarva akaratlan a magyar nemzetben szerintem megvan. Lehet vitatkozni velem, én így látom. Tehát én az egésznek az alapját innen látom, hogy na, nekem aztán nem mondja meg senki. Nincs ebben fegyelem. Tehát ez a része, ez sajnos egy ilyen adottság, és a fegyelmet pedig másképp értelmezzük. A szabályok nem azért vannak, hogy ellenünk legyenek, hanem pont fordítva a szabályokat azért alkottuk, én úgy tudom, hogy értünk legyenek. Na most ezt rosszul éljük meg, ugye? Mert a rendőr, ha jön, amikor bajba vagy, akkor örülsz neki, ha meg a konkot, te neked csintevésed van, meg igen, baj a füled meg, akkor rohadtul utálod. Na most ezt kéne a helyére rakni egy kicsit. Na most a víziment ugyanez a mumus, amikor baj van, a legjobbak, és amikor meg edukálnál, meg szeretnél egy kicsit fegyelmezni, mert egy kicsit szeretnél, akkor ki vagy te? Mi között hozzá? Majd én megmondom, hogy mit csinálok. Ugye éppen ezért nálunk van egy ilyen elég nehéz helyzet, amikor kiskorút veszélyeztet például a szülő, akkor nincs mese, akkor mi szólunk a rendőröknek, és akkor jönnek ők, mert ők, nekik van joguk eljárni, mi nem akarunk hatóság lenni, illetve az ott edukációban pedig rájöttünk arra, hogy minél kisebb korba kezdjük, annál nagyobb hatása lesz, hogy a felnőttek is megtanulják a rendet, úgyhogy éppen ezért a gyerekek irányába próbálunk egyre jobban és egyre jobban kommunikálni, bár egyre nehezebb. De erre vannak tök jó ötleteink, de ahogy mondtam, egyelőre még pénzkérdés.
2: Nagyon megy az idő, a utolsó kérdés legyen az, hogy mennyire veszélyes szakmai szemmel a Balaton?
1: Semennyire.
2: És melyik időpillanatban veszélyesebb?
1: Nem a Balaton a veszélyes, az emberek önmagukra. Ez mindenhol így van. Tehát, hogyha, mert

0: Az előbb mondtam, szabály, szabály, szabály. Betartod a szabályt, nincs baj. Tehát, hogy bocsánat, ezt mondom, hogyha te télen kimész fürdőkatyába, mínusz 40 fokba, akkor biztos, hogy lesz valami bajod. Ezt nyáron miért nem lehet visszafele is megcsinálni? Miért nem lehet azt mondani, hogy én nem hazudok magamnak? Nem képzelnél el, hogy tényleg én vagyok a Johnny Weissmuller, vagy én vagyok a Güttler Karcsi. A Hello Karcsi, üdvözöllek. Tehát összességében, tehát lássuk már be, hogy az én úszás szinten, vagy az aznapi fizikai állapotom, a meleg és minden hatásra az, mit enged meg nekem? Ja, hát én gyerekkoromban balatoni gyerek vagyok, én mindent tudok. Hát papa, hát csak elmúlt 60 év. A gyógyszeredet se vetted be. Hát csodálkozó, hogy elájulsz a strandon. Tehát azért mondom, tehát tudjuk már, lássuk már be, és most bocsánat, nem akarom kipécizni őket, a fiataloknál ugyanez. Hát neki ugrik egy fejest, ott kéne megállítani a filmet. Te megnézted előtte, hogy milyen mély az a víz? Minden évben, és már ebben az évben sajnos, már van nyaki gerinc sérült, akinek a legborzasztóbb élete lesz. Mert nem halt meg. Uh-huh. Bocsánat, ez most durva lesz, amit mondok, de lett belőle egy szobanövény. És szegény Scholz Ricsi, aki szintén így járt nagyon régen, ő nekünk nagyon sok filmet ajánlom, a mi YouTube csatornáinkat, nézzétek meg a Ricsivel készült hosszú és rövidített változatot. Ő tolószékbe szorult, és ő elmondta, hogy mit tett tönkre. Nem csak az életét, az egész családjáit tönkretette, és mennyire szenvedett emiatt, és nem tudott mit csinálni. Uh-huh. Tehát a kezét nem tudta fölemelni.
1: Igen. Utolsó kérdés, egy jó tanács legyen, ugye dübörög már a strand szezon, hogy lehet felelősen viselkedni?
0: Szabadságra kell menni, de az leszünket nem kell szabadságra küldeni. Tehát egyszerűen legyél jelen. A fejedben legyél jelen, a fejedben dől el a legtöbb dolog, és maradj jelen. Tehát ne menj el. Tehát gondolkozz, hogy mi fog következni a következő percben, mert a Mici Mackóba is elhangzott, hogy a baj előtti pillanatig még semmi baj nem volt. Hát jó reggelt!
1: No, hát végszónak tökéletes. Most egy rövid programajánló, nem is tudom, hogy evezzünk át erre a komoly témáról egy kicsit könnyedebbre. Az előttünk álló hétvégére azért muszáj programokat ajánlani, ahova viszont el lehet menni, és ott talán ki lehet kapcsolódni. Július 9 és július 12-e közötti hétvégére mit tudunk ajánlani, Szilvi?
2: Hát akkor kezdjük rögtön, ez a két időpont a 10-12-e közötti, a 23. alkalommal rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivál Siófokon a főtéren, a Balaton egyik legrégebbi jazz fesztiválja 3 napon át idézi meg a hamisítatlan New Orleans-i életérzést, ahol a tradicionális jazz, a Dixieland és a swing legkiválóbb hazai és nemzetközi előadói lépnek színpadra, a családias hangulatú, ingyenesen látogatható koncertsorozat évről évre a jazz rajongók egyik legkedveltebb balatoni találkozóhelye.
1: Július 11 és 12-e a szombat és vasárnap Fonyód Könyvfesztivál a Szaploncai sétányon, a Balaton egyik legszebb panorámai helyszínre, 2 napra a könyvek, az irodalom, a kultúra központjává válik, a látogatókat író-olvasó találkozók, dedikálás, könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések, családi programok várják. Az a cél, hogy a Balaton déli partján is egyre hangsúlyosabb szerepet kapjanak a minőségi kulturális élmények és az olvasás szeretete.
2: És akkor július 11-én szombaton egésznapos fesztivál hangulat költözik a Balatonszabadi Bogja rendezvény központba, ahol ismét megrendezik a Balatonszabadi Fesztet, délelőtt a családoké a főszerep. A Gyerkőc Parkban ugrálóvárak, happparti, trambulin park és játékos programok gondoskodnak a szórakozásról, míg a Relax Park a pihenés és a balatoni nyári életérzés helyszíne. Az esti órákban pedig koncertek, DJ fellépők és látványos show elemek teremtik meg az igazi fesztivál hangulatot, és ha ez még mindig nem elég, akkor érdemes ellátogatni a visitbalaton365.hu oldalra és programokat böngészni.
1: Hát ennyi fért bele a Balaton hangjába, a Partkafé műsorába a mai napon. Bagyó Sándornak megköszönjük, hogy itt járt nálunk, ő a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnök, és akkor azt kívánjuk a nyára, hogy ne legyen dolgotok.
0: Hát csak itt találkozzatok velem.
1: Igen. Köszönjük szépen még egyszer, köszönjük. És akkor sok erőt és kitartást a munkátokhoz. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Partkafé, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
2: és Mihalovics András.
1: Viszont látásra jövő héten itt a Partkaféban, mindenki vigyázzon magára, de azért élvezze a pihenést. Találkozunk legközelebb, viszont látásra, viszont hallásra.
3: Viszlát. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvénymódosítását. A Tanú című filmmel indult el az M1 átmeneti adása. Marad a napos felhős idő, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt tegnap elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szólt. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sport közvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmeneti adása szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével indult. Az MTVA sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, hogy miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásait láthatjuk. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé, csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkény uralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János, volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a KSH jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Változóan felhős, napos időre számíthatunk ma. Csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-32 fok valószínű, és hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Jó ét, Jamie.
2: Hogy jó ét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Régen beszéltünk az Airbnb, budapesti Airbnb korlátozások kapcsolatban, ugye ezekről, de most egy érdekes összesítést írt a bnbinfo.hu, illetve én a Facebook oldalán láttam a BNB Infónak ezt, amiről ír az, hogy turisztikai recessziót okoztak a budapesti Airbnb korlátozások a KSH adatok alapján, és ezt vizsgálva. Úgyhogy itt is van velünk a vonalban Hanti Gergely, a bnbinfo.hu szerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
7: Hát mi még utoljára azt láttuk, hogy a budapesti turizmus fölfutóban van, legalábbis a tavalyi adatok még erre mutattak, nem?
6: Hát gyakorlatilag 2021 óta minden év rekordévnek számít a turizmusban, ez a főleg a nemzetközi turizmus hatása, és egyébként ennek a fő mozgatórugója pont az Airbnb szektor volt, tehát a tavalyi növekedés nagy része is az Airbnb szektor bővülésének volt köszönhető.
7: Akkor ez a turisztikai recesszió, amiről írtál, akkor ezek a legfrissebb havi adatok alapján van? Tehát ez most megy idei történet?
6: Így van, így van. A két fő korlátozás hatása adódott össze, az egyik az új egységek létrehozását akadályozó moratórium, a másik pedig a hatodik kerületi általános tiltás. A drasztikus visszaesést nyilván a hatodik kerületi tiltás okozta, ugyanakkor az összehasonlítást az bonyolítja, hogy tavaly az Airbnb-k száma még áprilisig érdemben nőtt a moratórium elnyújtott életbe lépése miatt. Emiatt az áprilisi és májusi adatok azok, amik alkalmasak már arra, hogy lássuk a hatodik kerületi tiltás hatását.
7: Uh-huh. És akkor mit mutatnak pontosan a számok? Tehát idén tavasszal akkor mi látszik? Nyilván ezek a kerületek izgalmasak, amelyek érintettek, de ugye átcsoportosítás révén ez nem ment át máshova? Tehát a teljes budapesti magánszálláshely kiadás visszaesik?
6: Nem mentek sajnos át, vagyis legalább az látszik, hogy országos szinte minden szálláshely típusban nőtt a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest, és az egyetlen kivételt a budapesti magán és egyéb szálláshelyek, vagyis más néven az Airbnb-k jelentik, és olyan nagy volt a visszaesés ebben az egy szegmensben, hogy nem csak a budapesti turizmus húzza vissza, hanem az országos növekedési trendet is felülírja. Ez azt jelenti, hogy ebben a két hónapban átlagosan 135 ezerrel kevesebb vendégészakát töltöttek el a vendégek a budapesti Airbnb típusú szállásokon. Ezzel szemben a szállodák és a hostelek mindössze 26 ezeres vendégészaka számnövekedést tudtak felmutatni, így Budapest teljes mérlege havi szinten körülbelül mínusz 109 ezer vendégészaka lett, ami nagyjából 7%-os visszaesést jelent.
7: Uh-huh. Hát ez azért érdekes, ez hogy működik a turisták fejében, hogy ezt ők nyilván nem érzékelik, vagy valaki szállást keres először, és akkor látják, hogy drága, és akkor nem jövünk, vagy pedig esetleg semmi köze ennek az egésznek az Airbnb beszűküléshez, egész egyszerűen az erős forint megdrágította a turisták számára. Szóval nyilván nehéz szétszálazni, mert most azért vannak siránkozások a turizmus ágazatból az erős forint miatt is. Szóval mennyit lehet kimondottan szerinted az Airbnb korlátozásnak a számlájára írni ebből?
6: Szóval, mivel a KSH adatok alapján minden más szálláshely típus növekedni tudott, és ez egy szektort érintett, aha, ez már önmagában egy erős jelzés. És amúgy a turizmus mindig sok változós terület, tehát számít az árfolyam, a régiós verseny, a repjegyárak, a biztonsági helyzet, vagy egy általános hangulat is.
3: Tehát akkor ez mindegyikre vonatkozott volna szerinted?
6: Így van.
3: Befolyásolta volna akár az, mint tudom én, két csillagos, három csillagos szállásokat is, ahol még esetleg találnak olyan áru szállásokat, ami megfelelő, tehát arra is hatással van. Ugyanúgy, ez a torzító hatás mondjuk az infláción, vagy mondjuk a forint erőssége, az megjelent volna a más szektorokban is.
6: A forint erőssége megjelent egyébként, tehát miközben a V4-es országoknál áprilisban nőttek a vendégészaka számok, Magyarországon vidéken is volt egy 1,5%-os csökkenés a külföldi vendégészaka számokban, és Budapesten is valószínűleg ez jelentkezett volna, de itt Budapesten több ellenkező irányi hatás is volt. Az egyik a belföldi turizmus növekedése, a másik meg a szállodai kapacitás bővülése, ami azt jelenti, hogy 4%-kal lett volna magasabb a Budapest férőhely kapacitása az Airbnb tiltás nélkül. És én ezek alapján azt gondolom, hogy Budapest legalább stagnált volna, vagy enyhe növekedést mutathatott volna. A 7%-os visszaeséstől nagyon messze lennénk, illetve a szállodai kereslet és kihasználtság is egy bizonyíték arra, hogy nem az történt, amit vártak, hogy átmentek a vendégek a szállodákba. Ezt csökkent a szállodák kihasználtsága, és nem nőtt.
3: Hogyha az árérzékenységét nézzük ezeknek az utasoknak, akkor az árszint különbségekről mit lehet elmondani, hogy hol húzódhat a határ az Airbnb és a szállodák között, milyen árszint különbségek vannak?
6: Nagyon nagy a szórás, de Budapesten egy Airbnb szoba átlagosan körülbelül 58%-ába kerül egy szállodai szobának. Ez biztos a jelentős különbség és sok vendég döntését befolyásolja alapvetően. Fontos hozzátenni, hogy a szállodák ára mögött más szolgáltatási csomag áll. Ott van kötelező reggeli, recepció, napi takarítás, és sok esetben van wellness, szobaszerviz, vagy egyéb kényelmi szolgáltatások. Ezek valóban értéket képviselnek, és van olyan vendégkör, ami kifejezetten ezeket keresi. Van viszont egy másik vendégkör, amelyeknek ez kevésbé fontosak, és ők inkább az olcsóbb, rugalmasabb vagy autentikusabb szállást keresik, és a megtakarított pénzt a városban költik el éttermekre, programokra, közlekedésre, vásárlásra vagy élményekre. Ha ezt a szállástípust kivesszük a piacról, nem biztos, hogy ezek a vendégek drágább hotelbe mennek, sokszor inkább más várost választanak.
3: Na már jött is egy ilyen torzító tényező, mert azt kérdezi, hogy a kedves hallgató, hogy vajon nem a VB miatt nem ide jöttek az emberek, hanem elköltötték az összes pénzüket az amerikai meccsekre.
7: Meg hát ezt megválaszoltuk, hogy egy tavaszról van szó, azt nem hinném,
3: nem, hogy ez befolyásolja. Nem befolyásolta.
7: És szárodába sem mentek, igen.
6: Igen,
7: lehet bármiféle VB hatás?
6: A VB hatás nincs, mármint, hogy igazából nem tapasztalunk most. A BL döntőnek viszont annál erősebb hatása volt, ennek inkább a másik irányba kellett volna. Egyébként a május az erősebb is volt, mint az április, de nem határozottan, hanem csak valamivel jobb lett. Nem lett olyan rossz, mondjuk.
7: Látszik már valami így KSR-atok nélküli nagyjából a piacról a nyarat illetően, legalábbis az első felét látva, hogy hasonló lehet a tendencia?
6: Ezek nem KSH adatok, de egyébként az látszik, hogy a kiemelt időszakokban kicsit nőtt a kereslet, és az összes többi időszakban meg egy picit csökkent. Ez szerintem a kerozinárak és a szűkült budapesti piacnak a kombinációja adja ki ezt az eredményt.
7: Hány azt írja a hallgató, hogy hát háború van a Közel-Keleten, turizmusban dolgozom 26 éve, de hát ugye ez önmagában kevés indok lenne, hát miután ha a környékünkön mindenütt emelkedés van, csak nálunk csökkenés, akkor mondjuk a háború azért valószínűleg őket is érintené, nem?
6: Áprilisban sok magas volt a lemondások aránya. de igazából ennek valójában nincs annyira meghatározó hatása, ami főleg olyan hatása nincsen, ami szálláshelytípus specifikus.
7: Mi lehet egyébként, mi lehet a szállodákkal csak, mert elég sok fejlesztés volt, egy csomó új kapacitás is bejött, erre a piac hirtelen leáll, akkor ott visszaesés lehet, vagy a fejlesztések leállhatnak, vagy magában a kisebb kereslet ismét a árérzékenyebb utasokat hozza, vagy számukra ad jobb lehetőségeket, vagy a szállodákat is átcsökkentésre készítheti? Milyen hatásai lehetnek annak, hogy hirtelen visszaesik a turizmus Budapesten?
6: A szállodai kapacitás nem bír így a jellegénél fogva gyorsan reagálni a piaci változásokra. Ott a projektek éveket vesznek igénybe, tehát hogyha reagálniuk kell egy negatív változásra, azok is évekbe kerülnek. Tehát hogyha ez a trend folytatódna, akkor nekik árat kellene csökkenteniük, és lehet, hogy egyesek kiesnének a piacról, és úgy hallottam, hogy erre már volt is példa. A 2025 negyedik negyedévében nagyon jól ment a szállodáknak, és a bevételeik még körülbelül 10%-kal magasabbak voltak, mint egy évvel korábban. 2026 első negyedévében, vagyis már úgy a hatodik kerületi Airbnb tiltás életbelépése után, de még a forint erősödése és az iráni háború előtt ez a bevételnövekedés mínuszba ment át, tehát mínusz 2% volt, és áprilisra és májusra tovább romlott ennek a helyzete. A kihasználtság is hasonló trendet mutatott, ott a visszaesés később jelent meg igazán látványosan, és áprilisban és májusban ment át negatívba az előző évhez képest. És ez is azért fontos, mert ha az Airbnb kiesés automatikusan a szállodákat erősítette volna, akkor éppen ellenkező irányú folyamatot kellett volna látnunk. Pontosabban szóval erősítette is, de úgy néz ki, hogy az egyéb hatások erősebbek voltak, mint ez a piacnövelés, amit az Airbnb szűkülése okozott.
3: Hát ugye megjelentek, ugye a Facebook posztodat említettem itt a BNB Info Facebook oldalán, ahon én is olvastam ezt először, és hát megjelentek olyan kommentek ott is, hogy hát hála Istennek, legalább nem jönnek ezek a turisták Budapestre. Rögtön egy ilyet írt nekünk is a kedves hallgató.
7: Hála Isten, visszaesett a túlturizmus által sújtott Budapesten a turizmus. Bőven túl voltunk az optimumon, így most nem szelfiznek a Dunaparti bringautó, nem késik a kettes villamos, stb. Nincs éjszaka közepén húogva sikongatás. Budapest most élhetőbb. Hát azért,
3: igen, de közben azért tegyük hozzá azt,
7: minimális változás, azért nem hiszem, hogy érezhető vagy látszana.
3: Nem tudom, de azt azért még szerintem emellé kell rakni, hogy mekkora bevételkiesést jelent ez mondjuk a külföldi vendégészakák csökkenése. Mondjuk az a pénz, amit mondtál, hogy azt elkölteni egyébként élményekre, Budapesten, kávéra, stb.
6: Hogyha ez a mostani trend fennmarad, akkor az év végéig nagyjából ilyen 1,6 millió vendégészaka eshet ki, és Csendes Olivér, a Visit Hungary korábbi vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy a 2024-es körülbelül 45 millió vendégészaka közvetett hatásai az országos GDP 13,5%-ához járulnak hozzá. Ha ezt az arányt elfogadjuk, és egyszerű arányosítással számolunk, akkor a mostani kiesés hatása akár az országos GDP 0,5%-ához is közelíthet éves szinten, és ez egy nagyon magas szám, és ez azt mutatja, hogy ez nem egy szűk ágazati probléma, hanem ez mint a turizmus maga is meghatározza Budapest életét. És ahogy mondtad, egy ilyen lakás vendégei havonta legalább 2,5 milliót költenek el a városban, amivel körülbelül 2,4 munkahelyet tartanak fenn, és ennek csak az adótartalma, amit elköltenek, olyan 700 ezer forint, ami visszafolyik az államhoz vagy az önkormányzatokhoz adók és járulékok formájában. Tehát egyébként egy átlag ember nyilván ezeket nem érzékeli, ő csak azt látja, hogy őt zavarja, hogy esetleg sok ember van az utcán, és ehhez még azt tenném hozzá, hogy a top 20 európai destinációk között Budapest az utolsók között van a turizmus intenzitását tekintve, tehát a lakosság arányos turista mennyiséget tekintve. Igazából itt a turisták egy ugye a belvárosra koncentrálódnak, és ott is nem óriási mértékben, ez nyilván szubjektív, tehát hogy elfordulhat, hogy valaki ezt másoknak érzi, de nemzetközileg ez nem sok.
3: Hát ez egy elég jelentős összeg, amit itt mondtál, szerintem, hogy ezen elgondolkodhat mindenki, hogy főleg Budapesten, aki szolgáltatásból él, vagy akár, hogy mondtad, az önkormányzatoknál is, úgyhogy érdekes adatokat összesítettetek. Köszönjük szépen az információkat, akkor hát a továbbiakat megvárjuk, megnézzük az adatokat. Köszönjük szépen az infókat.
6: Én is köszönöm a beszélgetést.
3: Hanti Gergely, a BNB Info szerkesztője mondta el, hogy miket talált az összevetésben. Egyébként az oldalon lehet így összehasonlítani ezeket az adatokat. Nekem ez megdöbbentő volt az összeg itt a végén.
7: Nem figyeltem a havi adatokat.
3: A havi adat is egy lakásnál 2,5 millió forintos költéssel jár, az elég
7: hirtelen
3: erős.
7: Komoly esésbe tudod kapcsolni, ez igen. Ez engem is meglepett, és hogy már a makroelemzőket is majd faggathatunk, mert a GDP-ben is lehet, hogy a módos GDP várakozásokra is abszolút kihathat. Ez tényleg egy új és izgalmas változás.
4: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Jó reggelt kívánunk! 6 óra 30 percen pontosan kezdünk 2026. július 8-án is. Hála a nagyszerű technikai előkészítésnek itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban pedig az ideiglenesen hazánkba látogató Ács Gábor.
7: És a hamarosan hosszabb időre távozó Mihálovics András.
6: De hazánkban maradó.
7: Az ez teljesen nagyon lényegtelen fontos. Az adás készítés szempontjából és az elvégzett munkatevékenység és a kieső idő szempontjából teljesen mellékvágány.
6: Igen. De ugye? Nem.
7: De nem.
6: Mert én az örökségemet itt hagyom. A rovataimat megtöltöm.
7: Hát,
6: csak a társaságommal nem szórakoztatom az egybegyűltet.
7: Pontosan ugyanez a részemről is, hogy kell. Így is van.
6: Még mindig nem érzem a különbséget, de nem ezért gyűltünk itt össze, hanem... Nem tudom, miért gyűltünk össze, de ez majd 10 óra magasságáig kiderül.
7: Azt olvastad a sajtóban, hogy elcsalták a meccset.
6: Én nem tudom, milyen meccs volt, de hogy elcsalták, egy kopasz ember nagyon dühös szavait olvastam ezzel kapcsolatban, hogy
7: és ez mérvadó volt?
6: Az egy... Honnan tudjam?
7: De ez egy darab szurkoló véleménye volt, vagy valami... úgynevezett hát, szakértő, szakmabeli, vagy
6: hát szerintem, felkent. Én nem tudom ki, csak ezt felkeltem, és az illemhelyen pörgettem a hírfolyamomat, és ez a kopasz ember dühös fejjel egy csomószor előjött, hogy elcsalták a mérkőzést. És gondoltam, akkor próbálok én is aktuális lenni,
7: jó.
6: Anélkül, hogy egyetlen másodpercét láttam volna.
7: Rendkívül szerencsétlen körülmények között kaptak ki az egyiptomiak. Én is nekik szurkoltam. A kopasz ember valószínűleg az egyiptomi edző, akit én teljesen megértek, hogy föl van háborodva.
6: Hát tetszett volna több gólt lőni.
7: amikor millimétereken múlnak dolgok, les, vagy akkor véleményes, hogy ez most éppen szabad, vagy nem, ez az argentinoknak minden befelé pattant, az egyiptomiaknak minden kifelé, de mondjuk...
6: Jó csapatnak full... van szerencséje. Végre
7: de várjál, nem
6: előbújhat belőle a látás sportriporter.
7: De ez a bullshit. Nem volt jó csapat. Ugye pont ez az érdekes, hogy verhető volt, verhető lett volna, és eléggé...
6: Egy Lionel.
7: Aha. És
6: soha hát nem derhető.
7: Lionel nélkül biztos
6: a világ legnagyobb.
7: Nélkül biztos kikaptak
6: volna. Na tessék,
7: volna.
6: Hát most
7: az
6: mondom.
7: Egész VB a nagy játékosokról szól, tehát gyakorlatilag teljesen, teljesen más lenne a tabella, meg a nyolc közé jutottaknak a mezőnye, hogyha ezek a zsenik nincsenek ott Norvégiánál, Argentinánál.
6: Tessék, képbe van.
7: Vagy akár Angliánál, úgyhogy ez egyértelmű.
6: Képbe van
7: és
6: a csávó.
7: Hát persze, hát néztem, hát óriási volt. Ha egymás mellé, véleményes volt, mind a kettő egymás mellé szokás rakni két szabálytalanságot.
6: De most mi lesz azzal a hallgatóval, Bakker, aki hétfőn felhívta a figyelmet, hogy ne beszéljünk labdarúgásról, mert felveszi a mérkőzéseket, és utólag megnézi. Ezért
7: ő most nincs
6: közben
7: itt.
6: Egyedül.
7: Ő most nincs itt.
6: Ezt nem tudhatjuk.
7: Hát figyelj, az éjszakai meccsekről szerintem lehet, hogy nem érdemes beszélni, de olyanból már csak egy lesz, ami éjjel hármas lesz, eljutottunk. Hát figyelj, most már a döntőbe, vagyis hát az elődő, igen, mi van most? 8, igen, 4 közéjutásért lesz összesen 4 meccs, aztán elődöntő döntő, aztán vége is, úgyhogy most már ezek a legfontosabbak következnek. De a lényeg az, hogy mind a abszolút lehetett véleményes ítéletek voltak, de inkább jól ítéltek, de tényleg nagyon hasonló szabálytalanságok nem jöttek be az egyik oldalon és a másik oldalon. Nagyon-nagyon sajnálom az én is az egyiptomiakat, és nem beszélünk fociról.
6: Oké, Isten éltesse az Ellákat, így többes számban, mert hogy nevük napja van ma, és a születésnaposokat is mély tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük. Nem árt, ha tudják, hogy a születésnapjukon döntött úgy Vasco da Gama, hogy útra kell flottájával India felé, a többi már történelem, 1497. július 8-án esett meg ez. Aztán nagy ünnepség volt nem a mi utcánkban, hanem második Rákóczi Ferenc udvarában, mikor 1704-ben erdélyi fejedelemmé választották őt. Aztán 1889 óta van nekünk The Wall Street Journalünk, mert akkor jelent meg az első szám, szintén július 8-án, azóta is működik, számtalan vihart élt meg, bár most szerintem nekik is marha nagy kihívás a közösségi média és a tech óriások nyomulása, de remélem még hasonló időszakot eltöltenek, mert egy nagyon hasznos sajtóorgánumról van szó, forgassátok haszonnal, ha ajánlhatom így ezt az orgánumot. Aztán már 1934 óta van rendszeres viharjelzés a Balatonon, ezt sem árt tudni, július 8-án indult el abban az évben, nem tudom hogyan, már akkor ilyen villamos energiával, vagy halászok lengettek Póznára kötött petróleumlámpákat, ennek majd utána nézünk.
7: Nem tudom, de én a rakétát sokkal hatékonyabbnak tartottam, mint számolni a villanásokat. Igen.
6: És ez külön
7: akkor pontosan tudtuk, volt. És azt mindenki látta.
6: Igen. Aztán 2011-ben pedig utolsó küldetésére indult július 8-án az Atlantis űrrepülőgép. Ez volt aztán az űrsikló program vége, 1981-től tartott egyébként, tehát 2011-ig az amerikai űrsikló program. Mi van a Buránnal? Szétlőtték az ukránok?
7: Akivel?
6: A Burán.
7: Mert?
6: Az orosz űrsikló.
7: Nem tudom
6: róla. Nem tudsz róla semmit? Hát te mindent, ami repül, azt hittem.
7: Jaj, de hogy is az űrprogramhoz nagyjából közöm sincsen.
6: Oké. Na, hát nagyon nagy koponyák születtek, nekik is örvendhet az, aki ma ünnepli a születésnapját, mert hogy egy napon született Jean de La Fontaine, francia íróval, szerintem nem kell bemutatni, a Róka és a Hollót mindenki ismeri, 1621-ben született, aztán Ferdinand von Zeppelin, német hadmérnök, a merev, kormányozható léghajó kifejlesztője, 1838-ban született, itt van az üzleti élet egyik nagyágyúja, John D. Rockefeller, amerikai üzletember, a Standard Oil alapítója, szerintem őt sem kell bemutatni, 1839-ben született, július 8-án. Aztán Alfred Binet, francia fejlődés pszichológus, ő állította össze az első intelligencia tesztet, kérem szépen, 1910-ben. Tőle egyébként idézetet is választottunk. Aztán Kondó Kálmán, gépészmérnök, a villamos vasúti vontatás, a fázisváltó és egy csomó találmány atya, 1869-ben született, július 8-án. Isten éltesse Koncz Gábor színművész urat, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, 1938. július 8-án született tehát. Aztán Szakcsi Lakatos Bélára is emlékezhetünk, ő is Kossuth díjas, de ő Liszt Ferenc díjas is, zongoraművész, zeneszerző, jazzzenész, a Nemzet művésze, sajnos 2022 óta nincs már velünk, és akkor... Hát, nem tudom. Angelica Houston, Oscar díjas amerikai színművésznő, ünnepli még a születésnapját, 1951-es évjáratú. Itt van nekünk Kevin Bacon, amerikai színész, 1958-ból. Aztán két zenészre még sort kerítünk, a Depeche Mode billentyűse, Andrew Fletcher ünnepli ma a születésnapját, 1961-ben született, és
7: hát, Jamie Cook,
6: brit gitárja, igen, bocsánat, elhunyt 2022-ben, igen. Aztán Jamie Cook viszont jó egészségnek örvend reményeim szerint, ő az Arctic Monkeys együttesnek a gitárosa. Tőlük majd lesz zene is, ha lesz rá idő. Most nincs erre idő, és kész.
7: Miért nincs? Depes is jöhet, Arctic Monkeys is jöhet. Mikor lesz idő, ha nem most? Mivel készültél helyettük?
6: Ezzel!

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük a lapok híreit. Használhatatlanok a szegénységi adatok. Hiába védi a mundér becsületét a KSH. Ez Tátrai Anna Mária, az ELTE statisztikusa állítja a Népszavában. A KSH korábbinál a ténylegesen kisebbnek tüntette fel a hazai szegénységet, most pedig a mundér becsületét igyekszik védeni, nem túl ügyesen, mondja a szakértő. Hiába vette revízió alá a statisztikai hivatal a szegénység magyarországi helyzetéről publikált adat, a szakmai szervezetek közös állásfoglalása szerint azonban továbbra sem alkalmasak azok a magyar jövedelmi viszonyok megbízható vizsgálatára, pedig számos tudományterület számára ez az egyik legfontosabb, sok esetben az egyetlen rendelkezésre álló adatforrás. A hibás adatok közlése jelentős károkat okozott a társadalomtudományi kutatásnak és a tényeken alapuló szakpolitika kidolgozásának. Emellett a szakmai és szélesebb közvélemény is téves képet kap a magyar társadalom jövedelmi viszonyairól és állapotairól. Bővebben a Népszavában lehet olvasni erről a témáról, akit érdekel. Mármint az online verziójában, mert print ugye nincs.
3: Igen, hát hogy is fogalmazzak? Hát most hát csak idézni.
2: Csak nyersen és szélre
3: hát idézni tudok, tehát a szarlavinával foglalkozik, koncerteket elöntő szarlavinával a Telex. Én ezt nem is gondoltam volna, nem is hallottam róla, hogy ez egészen komoly probléma, és a zenészek próbálják győzködni a rajongóikat, hogy ugyan már ne ott és a tömeg közepén vagy. Szóval, hogy ez rendszeressé kezdett válni, hogy ott helyben elvégzik a dolgukat. A probléma forrása az, hogy a rajongók a legnagyobb idézőjelben, a legnagyobb rajongók az elsősorban akarnak állni, és
2: nem akarják átadni a helyüket, akkor nem tudnak visszajutni, és viszont ha menni kell, hát menni kell.
3: Menni kellene, és van, aki pelenkával megoldja ezt a problémát, de számos példát felsorolnak arra, hogy ez nem történt meg, és a világ legtermészesebb dolgaként végzik el ott a tömegben, vagy egy kicsivel odébb a dolgokat, ahova utána majd még tömegek érkeznek. Emberek azért ne odaszak, filmben is benne van, pedig ezt próbáltam kérni. Szóval, ahol mások a koncertet próbálják élvezni, az elemzés, tehát a Telexen olvasható.
2: No, a Csiki kollega a portfólió hasábjain a magánegészségügy fejlődését vette górcső alá. Azt talált, hogy meggyőző bővülést produkáltak a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók tavaly. Az éves üzleti teljesítményt vizsgálta a portfólió. Az általuk követett klinikák közül csak 3 esetben volt megfigyelhető árbevétel csökkenés. Az érintett intézmények be is kerültek a hírekbe, nem véletlen. És a tavalyi év érdekessége továbbá az is, hogy megállt a jövedelmezőség romlás. Igaz, egy alacsony szint körül stabilizálódott, ami azt vetíti előre, hogy a piac nem minden esetben van felkészülve a nagyobb horderejű változásokra, pedig a kormányváltással bizony ez a változás is benne van a levegőben. Magát egészségügy rajongók, tehát a portfolio.hu mai vezetőanyagát vizslassák.
3: Telexen a G7 szekcióban, most már így mondhatjuk, hozzá kell nyúlni a rezsicsökkentéshez, ha el akarjuk kerülni a vízhiányt című anyag olvasható. Nem hinném, hogy ez túlságosan újdonságot jelentene, csak a probléma egyre kritikusabbá válik. Tehát a mesterséges alacsony tartott árak nyomán a rendszer teljesen elavulttá válik, és nem a szükséges fejlesztés, nem csak a fejlesztés, hát ha még csak a fejlesztésről lenne szó, de a szükséges karbantartások is elmaradtak, lepusztult a vízvezetékrendszer, valószínűleg nem kellett volna vízkorlátozást sem elrendelni, vagy sokkal enyhebb intézkedésekkel is meg lehetett volna úszni a legutóbbi hőséghullámot, hogyha nincs ez a helyzet az elmúlt időszakban, úgyhogy ennek a háttere, beszéltünk már róla, ismert a probléma, 10 éve kezdődött, és gyakorlatilag évente előjön, de hát semmi se változott, úgyhogy a probléma egyre súlyosabb, úgyhogy itt egy újabb, amit majd kezelni kell az új kormánynak például.
2: Aztán leállították a közmédiának a hírszolgáltatását, ezt mindenki megírta, szerintem a hallgatók is

0: tapasztalták, egy felirat jelent meg, ehelyett majd 19 óra 56 perckor elindult a Tanú című film az M1-en.
1: Meg is néztük.
0: Igen. 73-szor, csak igen. Már a családom is unja, hiszen előre megmondom, hogy milyen mondat fog következni.
1: Nekem még...
0: De 73 ezredszer is nagyon szórakoztató a Tanú.
1: 10 000-szer is szintén szóval. Szerintem nincs nagyon vita arról, hogy egyik legjobb, minden idők egyik legkiválóbb magyar filmje.
0: Na akkor idézzél egyet belőle.
1: Hát figyelj.
0: Angol szöveg.
1: Kitöltöné
0: a... A válla kicsit túl van tömve, de a reverje jó. De nem ér klasszikusokat, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, mert mi ezt játsszuk a barátainkkal, hogy olyat kell mondani, ami nem klasszikus, tehát nem a nemzetközi helyzet fokozódik, meg stb. Mert ilyeneket.
1: Mi számít klasszikusnak? A Gogol elkönyvtárs nővel kapcsolatos
0: az
1: megjegyzés?
0: Az például klasszikus, igen.
1: Jó, nekem volt még egy gyermekem, aki nem látta, úgyhogy, de pont a múlt héten akartuk megnézni, aztán végül nem került rá sor, úgyhogy ez most így a legjobbkor jött, úgyhogy
0: igen.
1: Váratlan és hirtelen igen. Nagy. Az időjétés tökéletes volt, a két meccs közé sikerült pont így befurakodnia, úgyhogy ez nem tervezett, de tökéletes családi programnak bizonyult, nyilván megint ünneplésnek persze.
0: Az Index hívja fel a figyelmet, hogy visszatérjünk a lapszemléhez, arra, hogy a magyar megtakarítók ritka helyzetben vannak, az infláció nagyon alacsony, eközben a lakossági állampapírok kamata magas. A Bankmonitor szerint ez a párosítás bődületes reálhozamot eredményez, de éppen ezért nem is tűnik tartósnak. Aki fix kamatot keres, annak már nem hónapjai, hanem könnyen lehet, hogy csak hetei vannak hátra a jelenlegi feltételek kihasználására. Állampapírügyben tehát figyeljünk oda, ha valakinek van befektetni való pénze.
1: Pillanatra visszakanyarodva a Tanúra, az gyakorlatilag kötelező, tehát azt mindenkivel megnézhetik az iskolában, mert ez az egy gyerekem pont nem volt ott, de ők is elvileg nézték, és
0: ez egyfajta rejtett ellenállás szerintem.
1: Körbekérdezve mindenhol már az iskolában megmutatják a gyerekeknek. Ami érdekes volt számomra, hogy nagyon-nagyon eltérőek voltak a reakciók. Lehet, hogy a kisebbek még nem nagyon értették. Ha általános iskolában mutatják, akkor az általános iskolás leányom azt mesélte, hogy hát ő már látta, meg megismerte is, de hogy a többség azért fonyalgott, és hogy
0: ez megvan, hogy valaki úgy interpretálta
1: a telefonomat, ez valami uncsi fos.
0: Igen. Úgy interpretálta, hogy az MTVA-ban egy rejtett ellenálló direktbe készítette a Tanút, hogy felhívja a figyelmet a Tisza kormány által épített diktatúrára. Olyan is volt.
1: Hát maga...
0: Ezért szép ez a film, erre reflektálnék, hogy mindenki a saját ízlése felé görbítheti el.
1: Hát ez a valaki előző egészségügyi miniszter.
0: Igen. Egyébként. Na ezt nem tudtam biztosan, csak...
1: Jó. Igen, szórakoztató valóban.
0: Igen. Na, menjünk akkor a tőzsdei információ.
1: Még sok szórakoztató ágaboga van, de ezeket most nem vigyeztük ide.
0: Várjuk a nem klasszikus idézeteket a Tanúból.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
0: Nem volt valami jó a nemzetközi hangulat, esett is a BUX egy jó nagyot, 1,3%-ot egészen pontosan. A vezető papírok mindegyike gyengélkedett a tegnapi kereskedésben. A legkevesebbet talán a Telekom, mert az a negatív tartományban stagnált, 2 kemény magyar forintot veszített értékéből, és 2674 forintig ment vissza az árfolyama. Nézd már!
1: Egészségedre!
0: Aztán nagyot esett viszont az OTP, 2,4%-os mínuszt hozott össze a részvény, 45.790 forintok, csusszant vissza. Esett a MOL is 1% fölött, 1,12%-ot egészen pontosan, 3894 forintig ment az árfolyam, megúszta kisebb eséssel a Richter, 0,16%-os mínusz hozott össze, 12.280 forintig ment vissza. értelmezhető forgalom volt a Forage-ban, amely 2010 forinton zárt, ez 5% fölötti erősödés, úgyhogy ezt ne hallgassuk el, viszont esett az osztalék cetli levágása után egy derekkasat, az állami nyomda 6,7% fölötti mínuszt hozott össze. A deviza piacon úgy látom, hogy 355 forint 50 fillér az euró forint kereszt, és egy amerikai dollárért 311 forint 40, illetve majdnem 50 fillér közötti összeget kell fizetni.
1: Azt mondja, hogy Amerikában a Samsungnak a jelentését gondolták tovább, és nem tetszett a befektetőknek. Olyannyira nem tetszett, az elmaradása nem is nagy, de csekély elmaradása az árbevételben, hogy ezt szépen kivetítették a teljes félvezető szektorra, és egy nagyon komoly eladási hullám söpört.
0: Azt már ütik
1: végig
0: egy pár hete kisebb-nagyobb megszakításokkal a tech szektor. Az Nvidia-t is.
1: Nincs már tech szektor, tehát...
0: Na tessék.
1: Van, nyilván
0: meg
1: van.
0: Meg a SpaceX-et is, meg...
1: Az is egy teljesen függ, az teljesen külön történet, igen. De hogy a tech szektoron belül is már az alszektorok külön-külön mozognak sokszor egymásra szemben, és átrotolgatás is van nem csak a tech és mások között, hanem a techen belül is. Most ismét a félvezetőket csapdosták, és ilyen 10% körüli, tehát nagy nevek is 10% körül elmozdulás voltak képesek produkálni a negatív irányba, például az Intel, és ez határozta meg a kereskedés. Maga a félvezető index, a Philadelphia Semiconductor Index is majdnem 5%-ot esett, de a Dow Jones meg gyakorlatilag mínusz nullában zárt. Tehát ismét a rotáció, ismét nem elmegy a pénz, hanem akkor valahova áttesszük, és a technológia helyébe szépen beléptek mások. Jó, 2,1% a Dow Jonesban, a Nasdaqben így 1,2, az S&P pedig valahol középen állt. Úgyhogy ezek voltak a legfontosabb mozgások. A Tesla mit csinált? Mert Tesla éppen fölpattant a rossz szériájából az előző kereskedési napon, most megint megütötték. A SpaceX viszont 150 környékére esett vissza ismét, pedig most lejárt az az időszak, amíg a tőzsdei bevezetésben résztvevő nagybankok nem hozhattak ki ajánlásokat. Hát kihozták, és mindenki rendkívül optimista, hogy az kell, hát benne vagyunk a biznyákban, hát miért ne legyünk azok, de hát nem igazán dobta fel azért ez már a befektetőket, úgyhogy most ismét lefelé tartott, emlékezetes. Mondjuk, amikor olvasom a cikkeket, hogy a SpaceX-nek az irgalmatlan zuhanása, akkor azért így a szemöldökömet ráncigálom. Most azért, tehát az irgalmatlan emelkedést követő visszaesést egyelőre még mindig magasabban van, mint a kibocsátási ár, és még mindig nehezen indokolhatóan magasan van. Erre kiemeljük azt a három napot, amikor visszazuhant a három első nap emelkedése után, és a zuhanásra építünk elemzéseket, meg cikkeket. Hát azért ez hajmeresztő baromság és félrevezető. Ismét volt egy ilyen tegnap előtt. Na mindegy, a lényeg az, hogy most a tőzsdei kereskedési sávjának visszatért az a legalsóbb részébe, de mi mindig bőven kibocsátás ár fölött van, tehát a SpaceX, miközben jönnek ki a rendkívül optimista elemzések.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
0: Itt van Schmidt Andi, aki híreket fog mondani. Nekem Tuschinger elvtárs, amolyan íróféle. Ez jut még eszembe a nem klasszikus tanúidézetektől.
1: Szervusz, Bélám.
0: Szervusz, Bélám.
1: Nem, Béla.
0: De előtte figyelmezteti a Pelikánt, hogy óvatosan, mert ő olyan óvatosan beszéljen vele, mert Tuschinger művésznélek, amolyan íróféle.
1: Igen, valami ilyesmi.
0: Egész jól ír.
1: Na ez már nem volt meg,
0: Egész jól írsz, Virág elvtárs. Egész jól írsz. Vannak, akik ehhez nálam sokkal jobban értenek. Ez is jó. Semmi tanú? Mi ez az enerváltság? Mi ez az összeomlás?
4: Összeomlás.
1: Hát azért összeomlás.
0: Mi ez a szótlanság?
4: Én nem a tanút néztem, láttam már párszor, viszont Wimbledon nem láttam még. Djokovicnak a maratoni meccsét, úgyhogy én azt néztem, ne haragudjatok.
1: Ennyi. Nem mondd el, hogy ki
4: nyert. Oda kapcsoltam néha-néha, hogy megnézzem, mi újság az M1-en, de Nem az volt a fő műsorszám nálam tegnap.
1: A tanú után egyébként a megáll az idő volt a következő, azt már a meccs elvitte, viszont a következő napokra is azt ígérik, hogy a magyar filmtermés legkiválóbbjaiból válogatnak.
0: Akkor lehet, hogy lesz a
1: megnézni és oda kapcsolni,
0: hetedik,
1: és
0: vagy milyen pecsét?
1: A ötödik pecsét például, de hogy na, sorolhatnánk nagyon.
4: A hetedik az más.
1: Sokáig,
0: tudom,
1: a hetedik,
0: igen, azért mondtam.
1: Az más érdemes rápillantani a frissen meghirdetendő programra.
0: Na, Schmidt Andi és a hírek után folytatjuk egy kicsit a napozással és a nyárral.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
6: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
2: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
5: Na és mi lesz a moziban?
6: Na most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
9: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot elektromos közmű javítása miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába kanyarodni a villamospálya karbantartása miatt. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Siling Zsolt, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Újra Iránt bombázta az amerikai hadsereg. Elindul a jövő évi elnökválasztáson Marine Le Pen. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Szeles időnk lesz ma, délutánra megszűnnek a zivatarok. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Közben az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankció mentességet. Mindezt azzal indokolják, hogy Teherán megsértette a két ország közti megállapodást azzal, hogy hajókat támadtak a Hormuzi szorosban. Az Irán számára adott mentesség része volt annak az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött a béke megállapodás érdekében. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Gerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Közben tegnap leállította a hírszolgáltatást a közmédia ideiglenes vezetése. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallható. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül az M4 sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Még holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma egy hideg front hatására felhősebb idővel indul a nap, aztán fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
2: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Mi újság van, Pelikán elvtárs?
5: Hát én tudjam.
2: Ez csak az egyik, igen.
5: Igen.
2: Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
5: És Mihálovics Andrással.
2: Meg a hallgatókkal 0636-os 98.0-98.0 SMS-t, WhatsApp üzenetet és Viber üzenetet is lehet küldeni erre az elérhetőségre. Azt nem ígérem, hogy Gabi bácsi ezeket beolvassa, de próbálkozni lehet. Át lehet ütni az ő inger küszöbét, és csak nagyon nehéz.
5: Egyáltalán nem, természetesen ismét egy félrevezető információról van szó, úgyhogy gyorsan be is olvasok. Hát a statuálás a lényeg, meg hogy ne tessék idegeskedni. De hát figyelj, nehéz megmondani, mi az, amit azt mondtad, hogy ne a klasszikusokat idéz, de szerintem ebben
2: a statuálás az ekközé.
5: 50 klasszikus van.
2: Igen, de egyébként... azt kell mondani, hogyha úgy mondod, hogy mert hogyha apuka kulák lenne, de abból most sok van, meg hogy a védőügyvédnek a rendszeren kívüli, és hogy ne tessék meglepődni, hogy a legsúlyosabb büntetést kéri apukára. Uh-huh. Szóval halál.
5: Monori Lilit egyébként néhány hónapja köszöntöttük a 80. születésnapján, ő mondta ezt a filmben, tehát Pelikán lánya, Gizi, ugye? Igen. Ő játszott akkor nagyon fiatal színésznőként Gizit, én meg pont pár napja láttam egy friss magyar filmben, a Magyarázat mindenre, a szem abban, úgyhogy nagyon kevesen vannak már, nyilván az élők sorában a szereplők, illetve a filmkészítők közül, de hát Monori Lili ilyen, úgyhogy neki jó egészséget és még sok filmszerepet kívánunk természetesen, és hát egyezhetnénk még a tanúból jó sokat, de szerintem majd kicsivel később.
2: Jó, mert most dolgunk van, ismeretet terjesztünk.
1: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
2: Hallhattátok a hírekbe, drága hallgatóink, hogy napokon belül visszatérhet a kánikula, és vele együtt egyre erősebb UV-sugárzás, egyre többször hallunk majd erről, hogy milyen intézkedések szükségesek az extrém sugárzás ellen, de nagy a hiátus, minden nyáron téma ez, de még mindig nem értették meg sokan az UV-sugárzás lényegét, és szakértő segítséget hívtunk ebben a témában is, dr. Újfaludi Adrián bőrgyógyász szakorvos. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
2: No, hát mi ez az UV-sugárzás? Azt tegyük tisztába először is pontosan.
6: Ez az UV-sugárzás az a földre érkező fénynek a spektruma. Több hullámhoz tartozik ehhez, és bizonyos hullámhosszok azok károsan érintik a bőrt. Természetesen van hasznos hatása is, de ha túl sok UV-sugárzás éri a bőrt, akkor az sajnos káros hatással jár.
2: Vegyük külön a hasznos és a káros hatásokat. Milyen hasznos hatása van?
6: Nyilván fény nélkül véget érne az élet, tehát mindenképp szükségünk van fényre, de fontos azt tudni, hogy a bőrt tónikusan terhelő UV-sugárzás az káros hatásokat vált ki. Tehát egyrészt a bőr öregedéséért is felelős, illetve hát bőrdaganatok képződésében is szerepet játszik. Tehát egyértelműen igazolt, hogy az UV-sugárzás az provokálja a melanoma és nem melanoma típusú bőrdaganatok kialakulását. Természetesen a szolárium használat is ugyanolyan UV terheléssel jár, de nagyon fontos, hogyha magas UV sugárzás van a szabadban, akkor fényvédő készítmények nélkül nem menjünk ki, hiszen ezt tudjuk tenni a bőrünk védelmével, vagy azt, hogy amikor nagyon erős az UV sugárzás, tehát a 10 órától 3 óráig terjed időszakban lehetőleg védett helyen maradunk.
2: Biztos ön is találkozott azzal a, hát hogy is mondjam, nehéz ezt minősíteni, maradjunk abban, hogy összeesküvés elmélettel, hogy ez az egész dolog, ez egy hoax, nem kell védekezni, bármi. Mert hogy ez csak az iparnak a manővere arra, hogy minél több napvédő anyagot adjanak el. Igazából a barnulás az egészséges, és az emberi szervezet, ha egészségesen lebarnul, akkor megvédi saját magát a káros UV-sugárzástól.
6: Valamennyi UV-sugárzásra természetesen szükségünk van, hiszen a D-vitamin szintézishez is szükség van erre, de gyakorlatilag ez egy 10-15 perc a kezet és arcot ért napfény elegendő az éghajlatunkon. Elegendő azt gondolom egy napot eltölteni egy bőrgyászati rendelőben, és ezek a teóriák gyorsan megdőlnek. Ha csak a bőröregedést nézzük, elegendő megnézni egy idősebb földön dolgozó ember bőrét, aki mondjuk nem napozott, de mondjuk a keze, arca, nyaka folyamatosan, krónikusan napfénynek kitetten volt terhelve, míg a testét ruha fette. Elképesztő a különbség, hogy milyen szép, gyakorlatilag bababőr van a fénytől komolyan védett terület, és a fénytől károsodott bőrfelület között. Uh-huh. Vagy látható van egy ismert kép egy kamion sofőrről, ahol az arca, ami az ablak felé volt, mert hát egyébként átengedi valamilyen szinten az üveg is az UV-sugárzást, kifejezetten öregett, évtizedekkel öregebb, mint ami valamilyen szinten védettebb volt. És hát vizsgálatok igazolják az UV-sugárzásnak a rákkeltő szerepét. Nagyon sok láthatóan fénykárosodott bőrű páciást kezelek daganat megelőző állapotokkal, illetve gondozunk bőrdaganatok miatt.
2: Ha valaki kénytelen, kelletlen megy a napra, vagy ne adj Isten, szándékosan, de óvatosan szeretne eljárni, annak mit ajánlunk? Ugye napvédő krémekből annyi van, mint égen a csillag, különböző faktorúak is, különböző használati módszerrel lehet ezeket felvinni. Szakemberként mit ajánl?
6: A fizikai védelem, tehát a kalap, napszemüveg, ruházat, az az egyik legjobb módja a védekezésnek, de természetesen a teljes bőrfelületünket nem tudjuk ruhával fedni, így azokra a területekre, amit nem tudunk fedni, célszerű napi rutinként a bőrtípusnak megfelelő fényvédőkészítményt választani. Tehát itt nagyon fontos a faktorszámot is nézni, tehát az az UVB spektrum ellenvéd, illetve az is fontos egy fényvédőnél, hogy az UVA sugárzás ellen is védjen, bár a modern fényvédők már ennél szélesebb, tehát akár a monitor fénye, hiszen az is lehet káros, az ellen is védőszűrőket is tartalmaznak. Itt azt gondolom, hogy erős fényvédőt választunk, hogyha már használjuk, tehát legalább 30-as faktorszámot, de ennél mehetünk följebb, és győződjünk meg arról, hogy UVA spektrumban is véd, ez rá van írva a fényvédőkre. Onnantól kezdve, hogy ezekre figyelünk, hogy milyen állagot választunk, ez már egyéni ízlés kérdése. Tehát vannak gyakorlatilag vízszerű folyadék, abszolút nem ragad, nem színez, nem fehérbe vonatot képző fényvédők, de vannak egyébként fizikai szűrővel dolgozó fényvédők, ezek általában ilyen fehéres színt alkotnak. Uh-huh. Illetve vannak nagyon különleges fényvédők, ami bizonyos bőr problémával rendelkező embereknél speciális összetevőket is tartalmaznak, tehát így külön tud választani olyat, aki pontosodásra ajlamos.
2: Hányszor kell kenni magunkat? Többször? Vagy ha egyszer bekentük magunkat egy 50-essel, az elég?
6: Nem gondolom, hogy egyszer mindenképp kenjük be, és hát érdemes újra kenni, de ez attól függ. Tehát, hogyha mondjuk izzadunk, vizes tevékenységet folytatunk, sportolunk, akkor gyakrabban kell újra kenni, mint hogyha egyébként egy normál napi rutint folytatunk.
5: Kinek való a 10-es meg a 20-as? Tehát ugyanaz az ember ugyanazzal a bőrrel a nyár második felében, amikor már szerzett úgymond egy alapszint, vagy is egy teljesen téves népi bölcsesség és teória, vagy egyszerűen valakinek a bőrtípusa elegendővé teszi, vagy egy idő után akkor lehet a alacsonyabb faktorra váltani? Ez hogy működjön?
6: Hát én a 30-as faktorszám alatt nem igazán szoktam javasolni a fényvédőt, tehát ha már használjuk, akkor legyen értelme, legyen erős ez a fényvédelem. illetve nagyon alacsony faktor számút meg azért nem érdemes használni, mert egy hamis biztonságérzetet ad, tehát azt gondoljuk, be vagyunk kelve, de valójában nincs megfelelő védelme a bőrünk.
5: Uh-huh. Ez mit is jelent pontosan ez a 30-as meg az 50-es száma, faktorszám?
6: Ez igazából ez az UVB sugárzásra vonatkozó mérés azt jelenti, hogy hányszor több időt tudok eltölteni napégés nélkül az adott fényvédővel, mint anélkül. Tehát ha mondjuk valaki egy erősebb UV sugárzásban akár 10 perc alatt megég, mert ez nem ritka dolog, akkor mondjuk 30-szor vagy 50-szer több időt tud fényvédelem mell eltölteni, mint anélkül. Itt természetesen arra is gondolni kell, hogy ezeket kísérleti laboratóriumi körülmények között mérik vastagabban felkent készítménnyel, tehát hogyha leizzadjuk, ledörzsöljük, akkor ez veszít az erősségéből a fényvédőt, mindenképpen én azt gondolom, hogy erőset érdemes választani, és akkor nagyobb biztonságban van.
5: Egy hallgatói kérdés, hogy mennyit kell pihentetni a bőrt, segít-e, hogyha teljesen elzárkózik valaki a napfénytől egy-két napig. Gondolom elsősorban az esetekre vonatkozik ez, hogyha kicsit sokat volt kint, és nem volt megfelelő a védelem. Egyáltalán, de a pihentetés az segíthet-e?
6: Hát itt a pihentetés alatt nem teljesen értem, hogy mire gondolt a kérdező, tehát arra, hogy mondjuk megégett a bőre, akkor mennyi ideig ne menjen napra. Hát ha már megtörtént a baj, és gyakorlatilag gyulladásba került a bőr, napégést szenvedtünk, ez is lehet csak bőrrel járó, illetve akár súlyos folyamos orvosi kezelést igénylő napégés is. Ott természetesen mindenképpen az égés gyógyulásáig ne terheljük tovább az egyébként is károsodott bőrünket, de ez, hogy kinél mennyi idő alatt gyógyul meg a bőr, ez megint csak a égés súlyosságától is függ, illetve attól is, hogy milyen a bőr típusa.
2: Uh-huh. Mennyire, ha megtörtént a baj, akkor mármint leégtünk, akkor érdemes ez a napozás utáni, vagy bármilyen más krémeket használni?
6: Mindenképpen érdemes kezelni a bőrt, tehát ha megégett a bőr, és kialakul egy pír, az egy gyulladás, ott fontos, hogy hűtsük a bőrt. Ezek a napozás utáni készítmények általában hűsítő gélállagúak, illetve bőrnyugtató összetevőket tartalmaznak. Ez akár elég is lehet a fényvédelem mellett, de sokszor szükség lehet szájon átszedhető gyulladás csökkentő gyógyszerekre, tehát ibuprofen tartalmú készítményeket szoktunk ilyenkor javasolni, de a súlyosabban a napégés, akkor bőrgyógyászati beavatkozás is, tehát a szteroid tartalmú külső kezelés is szükséges lehet. És hát sajnos, hogyha rendesen felhólyagosodik a bőr, vízhólyagok képződnek, sebek, akkor komoly orvosi beavatkozás is szükséges lehet. És sajnos például 18 éves kor előtti hólyagos napégés az jelentősen mérthetően hozzájárul a felnőttkori bőrdaganatok kialakulásához.
2: Ha már megint szóba került a bőrdaganat, érdemes öndiagnosztizálni? Mit kell figyelni? Mikor kell orvoshoz fordulni ez ügyben?
6: Öndiagnózist ezt nem javasolnám, hiszen a hozzáértő bőrgyógyász is eszközökkel tud véleményt alkotni. Én a szűrővizsgálatokat javasolnám, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy évente egyszer egy bőrrák szűrésen vegyen részt, ahol tetőtől talpig átnézik a bőrét, illetve a szükséges képleteket, anyajegyeket, azt egy speciális eszköz, egy dermatoszkóp segítségével vizsgálják, ahol a képletek szerkezete alapján dönt a bőrgyógyász arról, hogy fölmerül a probléma, vagy rendben van a bőr. Amit a páciens tehet a szűréseken kívül, hogy közben figyeli a bőrét, és ha látványos változást észlel, tehát megjelenik egy új szokatlan képlet. Egy meglévő anyajegye növekedik, színe, mérete változik, vagy egy nem gyógyulósebb képződik a bőrön, ami hetek alatt nem gyógyul, az mind lehet jele problémának, tehát azokkal a képletekkel érdemes elmenni a következő szűrés előtt is vizsgálatra. Tehát a bőrön vizsgálata, a változás észlelés, a saját bőrünk ismerete fontos, a fényvédelem és az éves szűrés is, ez az, amit tenni tudunk a bőrünkért.
2: Természetesen megjöttek nálunk is azok a vélemények, amiket fájlalunk ugyan, de mégis közzétesszük okulásul, hogy bezzeg a régi időkben öregapáinknak nem volt semmiféle napvédőkrémre szükségük, és szépen dolgoztak is a földeken, annak rendje módja szerint, látástól Mikulásig, akár a tűző napon is. Valami változott volna? Vagy csak a tudomány fejlődött, és
5: készfejük lógott ki.
2: Igen. Nem feltétlen.
6: Erre azt tudom mondani, hogy elég sok páciensen van, aki a földeken dolgozott, és a fejbőre például kopaszodó férfiaknak arca, füle, keze ki volt téve a napnak, és hát komoly problémákat kell orvosolni, a fény okozta a problémákat ezeken a területeken, még mondjuk a ruhával fedett bőr, az gyakorlatilag hófehért Régebben egyébként az UV-sugárzás kevésbé volt erős mérhetően, mint most, de azt gondolom, hogy ez a probléma fennállt, és hát az én nagymamám is mindig arról beszélt, hogy amikor a földeken dolgozott, akkor kendőt vettek, arcukat bekötötték, tehát próbálták ruhával fedni a bőrüket, hiszen ők is tapasztalták, hogy nem jó nekik az, hogyha égeti őket a bőr. Most pedig az a tendencia volt az elmúlt években, hogy feküdjünk ilyen napra, a fehér bőr nem szép, legyünk barnák, járjunk szoláriumba, tehát még mesterségesen is rásegítettünk az egyébként is erősödő UV-sugárzás káros hatására.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az ismereteket, mi próbáltuk ezeket eljuttatni mindenkihez, mert nagyon fontos és hasznos dologról van szó. Köszönjük a segítséget, további szép napot szeretnénk kívánni.
6: Én köszönöm, hogy beszélhettem erről a fontos témáról.
2: Minden jót!
6: Minden jót, viszontlátásra!
2: Dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvossal beszélgettünk a napsugárzás káros hatásairól.
5: Mióta vannak memória zavarai?
2: Mit mióta?
5: Akkor tintatartó, aligátor.
2: Azok, na ezekről beszélek.
5: Búzavirág. Ezek tudod folytatni?
2: Nem. Ez nincs meg. Igen.
5: Gyalup. Az utolsó.
2: Tintatartó, aligátor.
5: De az utolsóra biztos emlékszel. Fogpiszkáló.
2: Igen. Na, fogpiszkáló. Hát ezek a nem klasszikus idézetek a tanúból. Most zenélünk egyet, aztán jön Budapest rovatunk.

0: egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: No, kérem szépen, akkor budapesti hírcsokrunk élére kívánkozik, hogy megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitel eltörlését. Azt mondja, hogy még tavaly decemberben szavazták meg a törvényjavaslatot, ami alapján Budapest akkor vehetett volna fel hitelt az államtól, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni a cégeinél dolgozók bérét. A hitel ajánlat nagyon kedvezőtlen feltételekkel járt volna, már az eredeti javaslat megszavazásakor is kiderült, hogy a főpolgármester nem kér a hitelből. Akkor a főváros vezetése arról írt, hogy uzsorás ajánlatról van szó, hitel formájában akarják visszaadni azt a pénzt, amit elvettek a fővárostól, stb. Stb. Ez egy fontos információ, tehát fővárost érintő ügyekben.
3: Tegnap szemléztük azt a 444-es cikket, amely a közbiztonsági helyzet romlásáról szól, illetve annak a hátteréről Budapesten, és akkor is említettük, hogy a rendőrfőkapitány, a budapesti rendőrfőkapitány egyeztet majd a kerületi polgármesterekkel, és az egyik ilyen, a 8. kerületi polgármesterrel majd éppen tegnap következik, aznap, tehát tegnap reggel mondtuk ezt. Erről annyit írt Pikó András, hogy valódi, őszinte, elég kemény beszélgetés volt, és következnek majd a többi ilyen megbeszéléseket, hát remélhetőleg valamiféle konkrétumról, megeredményekről is majd a következő hetekben be fogunk tudni számolni. Minden esetre a józsefvárosi polgármester azt mondta, a problémákra koncentráltunk, és ezeket a problémákat azonosan látjuk, a többségére a megoldásokat is fogunk tudni mondani, akkor várjuk ezeket.
2: Legyen így. Unatkozik? Tesztelje Molbubit. Mert a BKK weboldalán lehet jelentkezni, akik Budapest Go alkalmazásban jelenleg közösségi közlekedésre érvényes bérlettel rendelkeznek, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL-Bubi bérlettel rendelkezhetnek. Hát megint lehet tesztelni, kérem szépen, az új generációs Bubi bringákat. A társaság június 19-én zárt tesztet indított. Főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok voltak népszerűek. Könnyen kezelhetők és kényelmesek, ezt mondták a tesztelők. Emellett a mindennapi használatot segítő praktikus megoldások, például az üres, gyors és egyszerű állíthatósága is hozzájárulnak a pozitív tapasztalatokhoz. Az applikációval kapcsolatban elsősorban a kisebb használhatóságot érintő észrevételek érkeztek, illetve néhány esetben a kerékpárokhoz kapcsolódó működési vagy érzékenységi kérdéseket jeleztek a felhasználók. Hát most akkor azt közölte a BKK, hogy a következő Bubi generáció minden szempontból előrelépést jelent. A mostaninál nagyobb a felhasználói igényekhez igazodóan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, mechanikus és elektromos rásegítésű kerékpárok is lesznek, és folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. Először 3300-ról indulnak, ebből 2500 lesz klasszikus és 800 elektromos, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd, hogy mennyivel, azt nem közölték.
3: Friss hír érkezett Gordon Ramsay budapesti éttermének a megnyitásával kapcsolatosan is.
2: Ez tavaly, őrület.
3: Tavaly novemberben jelentették be, hogy lesz ilyen, tehát hogy Budapesten nyílik meg Kelet-Európában elsőként a Gordon Ramsay Bar and Grill étterem.
2: És de most bár vagy grill?
3: Bar and Grill, hát mindkettő, hát ez a lényeg. Július 31-e a nyitási dátum, a Dorotea Hotelben lesz, már elindult az asztalfoglalás, nyilván ezért is promózták kicsit tegnap, és lesznek az állandó étlap, mindenhol elérhető nyilván a klasszik Ramsay féle Wellington bélszín mellett újra gondolt magyar ételek.
2: Na,
3: is.
2: Na végre!
3: Úgyhogy arra kíváncsiak.
2: Gondolja ám újra a Gordon Ramsay a paprikás krumplit. Ezt kívánjuk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
1: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Grimm testvérek, Jancsi és Juliska.
4: Egy kanibál vénasszony egy mézes kalás gyermekkelepcét üzemeltet az erdő mélyén. Hőseink, a kiskorú testvérpár, naívan besétálnak a csapdába. Na, eddig tart a mese, és itt kezdődik a horror. A vasorú foglyul ejti őket, Juliskát dolgoztatja, Jancsit pedig konkrétan meg akarja enni, ezért hizlalni kezdi. A testvérek gyorsan kinövik kezdeti naivitásukat, és bravúros összjátékkal lapátra teszik a banyát. Happy End, ami azért fókuszért kiállt.
1: Javasolt vélemény.
4: Jobb, mint a bárányok hallgatnak.
1: Indokolt kérdés.
4: Gyerekek, nem lett volna elég leütni a nénit?
0: A hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután. 15-15-kor, vagy ahogy az ördög írói mondaná,
5: 50-50.
6: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: No kérem szépen, szerintem mindenkit meglepett az a történet, hogy elbukott a Fizz, ugye az OTP csoporthoz köthető elkereskedelmi projekt volt ez, hogy mi állhat a háttérben, ezt fogjuk tudakolni Szabó M. Istvántól. Most nem a nukikról fogunk beszélni, tehát nem a nukleáris energiáról, mert ő a Kossár Érték magazin főszerkesztője is. Szervusz, jó reggelt!
3: Tiszta iszole mustot.
4: Megvan?
2: Ez az. Megvan. Magyar munkás 1953.
3: És az megvan, hogy a film végén nem az alternatív befejezést tették rá? Hanem a klasszikus, amiből kimaradt így egy nagy párbeszéd
2: az a villamos, hogy van, visszasírnak maguk még engem, erre nem vennék mérget. Igen.
3: Nem olyan biztos, így van. Jó, fizetünk.
2: Na, Fizz, igen, mi volt ez az egész? Egyáltalán miért gondolta egy bank, hogy belevág az elkereskedelembe, ezt lehet-e tudni? Jó ötlete, van erre példa nemzetközi szinten, STB?
3: Mindenre lehet példát találni nemzetközi szinten, és nem volt ördögtől való az, hogy az OTP beszálljon ebbe a projektbe, vagy felüljön erre a hullámra, csak ilyen kicsit ilyen magyaros módon sikerült ez, miközben megvolt a pénz, paripa, fegyver, közben az időzítés és a megoldás az nem jól sikerült, nem volt jól időzítve, és utána pedig a problémák megoldásával tulajdonképpen futottak csak a versenyló után, nagyjából ebbe lehet összefoglalni. Mi feltettünk erre egy hónapot, ugye a Kossár Érték egy olyan magazin, ami elkereskedőknek szól, nem a mainstreamnek, így a nem tudom, a Forbes-ba az Iván hamarabb megírta ezt a saját maga olvasatát már június elején, de a Fintech Zone megírta a saját maga olvasatát. Mi arra vállalkoztunk, hogy piaci szereplőkkel próbálunk meg ebben az ügyben valamit kezdeni, mindenki elmondhatta a szakértők közül, hogy mit gondol erről, és ebből összeraktunk egy mozaikot. Annyiban nem volt furcsa a Fizz roló lehúzás, hogy azért ez már benne volt legalább egy fél évvel ezelőtt, ugye május végén húzták a rolót, egy fél éve korábban már benne volt, többen kérdezgették milyen sajtófórumokon, meg ilyen találkozókon, hogy az OTP mikor húzza ki a dugót a projektből. Ez pedig azért volt, mert hogy látható volt, hogy az eredeti terveknek nem tud megfelelni. Vagy
2: mik nem voltak az eredeti tervek, és mi az, ami elcsúszott ez a projekt? Egyszerű lenne azt mondani, hogy a Temu agyon verte.
3: Egyszerű, és benne is van a képletben, ami a végét jelentette ennek a projektnek, de azért ez nem ennyire egyszerű. Talán elég onnan kezdeni, hogy amikor az OTP eldöntötte, vagy hajlandóságot mutatott arra, hogy itt elégesen mondjuk egy 10 milliárd forintot, az még egy másik elkereskedelmi piaci pillanatban történt, akkor, amikor a Covid utáni időszakban, vagy a Covid alatti utáni időszakban a magyar elkereskedelmi

0: akkor hoztak egy döntést, hogy ennek mikor kéne működnie. Amikor elkezdett működni, vagy bekapcsolható volt maga a fizz.hu, akkor pedig már nem csak a Temu veszedelemmel kell szembenéznie, hanem akkor már itt volt az Allegro, működött az Alza, jól tekert a Pepita, tehát olyan...
1: Már az Alza működött, ezt hogy érted, hogy fölpörgött? Mert az Alza már régóta működik, és jól működik.
0: Igen, na de úgy, hogy mint... Igen, csak úgy, mint tehát maga a műfaj, ez a marketplace, e-marketplace piac, ez egy ilyen viszonylag új történet, arról szól, amit most már hozzászoktál, hogy egy helyen a kosárba bedobál teljesen különböző termékcsoportokat, és nem kell, hogy érdekeljen az, hogy ezeket a termékcsoportokat valójában melyik elkereskedő hozza be az áruházba, hanem a végén, amikor mér ki az áruházból, akkor a kosár felteszed a pénztármérlegre, és akkor megmondja, hogy mennyit kell fizetni, és azt egybe kifizeti. Ugye,
1: az, hogy közben a marketplace műfajnak úgymond az úttörői az emag nagyon meggyengült, az nem számított, vagy nem segített?
0: Hát pont éppen mondani akartam, hogy például az emagnak a meggyengülése pont abból a fejlődési ilyen rakétagyorsaságú fejlődésből vezethető le, hogy az emag egy nem megfelelően vásárlókompatibilis modellt vezetett be, és ahhoz ragaszkodik a mai napig, hogyha az emagon rendelti, meg az Alzán rendelti, akkor azt látod, hogy az emagon megrendelt áru az a kereskedőktől érkezik meg, és mondjuk 5 tételnyi áru, ilyen lehet, hogy 5-ször el kell menned a csomagautomatába, míg a mondjuk a Pepitánál, vagy az Allegro rendeltnél pedig hát egybe kihozzák ezeket a tételeket. Ez ilyen módon ugye elvileg egy egyszerű vásárlói kényelemről szól, de valójában hát ez az, ami meghatározza egy rendszernek a sikerességét, vagy nem sikerességét.
2: Azt írja a hallgató, hogy bármikor ráment a fizre, mindig volt olcsóbb alternatíva. Akkor árképzésben is alul maradtak?
0: Van olyan elképzelés, és mi is hallottunk több olyan hozzáért, aki azt mondta, hogy az ár vitt mindent. Én ebben annyira nem hiszek, hogy ez azt jelenteni, hogy a 100 forintos szotizoklit annál vennéd meg, akinek 99 forint, miközben lehet, hogy 101 forintért pedig a mondjuk a vásárlási komfort, azok a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, ami a vásárlást élményé tudja tenni, hogy egyszerű, átlátható, hogy a futárral nincsen probléma, hogy a fizetési szolgáltatás az nem egy bonyolult dolog, ezeket figyelmen kívül hagyná. A probléma az, hogy az OTP ezért a felárért nem tudott megfelelő tartalmat nyújtani, tehát nem tudta megindokolni, hogy miért drágább a történet, és akkor persze azt talált egy árösszehasonlító oldalnál, hogy mindenkinél mondjuk 10%-kal drágább, de alapvetően szerintem nem ez a probléma, hanem az, hogy ők egy idő
2: akkor a szűk választás vagy választék, mert azt is volt a választék.
0: Tehát ez a klasszikus ilyen magyar vállalkozói recept van, hogy eldöntjük, hogy megváltjuk a világot, majd kimegyünk egy ilyen kézzel farigcsált paripával és dugós puskával a frontra. Egy kicsit ez volt a helyzet, hogy a fizz későn indult el, ugye folyamatosan haladgatta az indulást, már 2023-ban is minden fórumon arról beszéltek, hogy el fog indulni, majd 2024-ben úgy indult el a januárban az áruház, hogy valójában nem volt promója, mert nem merték bevállalni, hogy fejreáll, és ezért csak nyáron indították el, amikor már valójában dübörögni kellett volna, de ott is csak egy ilyen, tudod, mint a Windowsban régen ez a csökkentett üzemmódban, hogy bizonyos árukészletre szabták magukat, és azt mondták, hogy akkor innen fogunk mindent megnyerni, hát ez onnan nehéz volt.
2: Viszont mentségére legyen mondva, hogy én olvastam több olyan fórumbejegyzést, hogy ők voltak a legjobbak az ügyfelszolgálatban. Tehát, hogy ugye mindenki úgy tudja, hogy az elkereskedelmi szolgáltatóknál az egy komoly kockázat, hogyha gondod van, akkor viszonylag sok energiát kell arra fordítani, hogy ezt a gondot megoldjad, és pont ebbe volt jó az OTP-nek a fizze, hogy ott azért jobb volt a szolgáltatás színvonala. Ez se volt elég?
0: Igen. Hát két probléma, tehát ez nagyon jó, meg ez valóban többen ezt a véleményezik, vagy ezt mondják, hogy ez, akinek van összehasonlítás alapja, tényleg szakmailag vannak, akik ezt állítják. Két probléma volt ezzel, amellett, hogy igaz, hogy akkora ügyfélszolgálatot kell fenntartani, aminek a költsége óriási volt. A másik

0: oldal viszont meg az, hogy az ügyfélszolgált nem volt mindenható, tehát akkor, hogyha egy kereskedő, aki a fíznek a piac terén árult, mondjuk nem foglalkozott eléggé a futárszolgálat, vagy a csomagküldő szolgálatnak a minőségével, akkor a végén az, hogy az áru nem érkezett meg időben, nem abban a minőségben, nem akkorra és nem úgy, ahogyan a vevő megrendelte, az mind a fízre hullott vissza, hiszen a vásárló a fízről vásárolt. És ez nem csak a fízre jellemző, de az, hogy ez a ilyen kakikupac végül a fíznek a nyakába hullott, ez sajnos ez elrontotta a vásárlói kedvet, és erről egy ügyfélszolgálatost hát legfeljebb bocsánatot kérni tud, a második ilyen bocsánatkérés után soha többé nem vásároltok. Tehát, hogy van, amire kiterjedt a dolgok, valamire nem, amit nem tudtak megoldani, azt a rendszer sem tudta megoldani, és ez a probléma, hogy igazából ez történt.
1: Én azt is hiányoltam, hogy ők nem mertek nagyot álmodni. Az OTP csoport nemzetközi hátterével miért nem volt nemzetközi a FIZ?
0: Óvatos indulás volt ez a részükről, és az OTP részéről pedig ez úgy tűnt, mintha egy egyszerű pénzégetési szilányult volna ez a történet, azért, mert hogy nem hozta azokat a paramétereket Magyarországon sem, amit vártak tőle, és innentől kezdve nem mertek kilépni. Tehát az nem egy rossz megoldás, hogy nem egyszerre az egész világot akarta magához ölelni, hanem megnézte, hogy a magyar piacon mit tud teljesíteni. Az a konstrukció, amit összepakoltak, az erre volt képes, és az OTP a 4 éves pilotprojekt helyett 2 év után azt mondta, hogy hát ez így nem fog menni, úgyhogy lehúzta a rolót.
1: Ez azért riasztó, igen, szerintem, igen. Azért, mert hogy ugye mindig vekengünk azon, hogy kéne az elkereskedelembe a magyar országnak is dobni egyet, hogyha hozzánk hasonló méretű országoknak ez sikerül, nekünk miért nem? Hát erre mondjuk tök jó lett volna ez a nagy banki háttérrel működő elkereskedelmi vállalkozás. Lehetett volna ezt jobban csinálni?
0: Hát András, hogyha azt nézzük, hogy a vásárlót az érdekli-e, akkor azt kell mondani, hogy nem érdekli. Tehát erről a Madar Norbi a PVC-nél köteteket tud nektek felsorolni, hogy a kutatásokban egyre inkább az jön ki, hogy a szolgáltatás színvonala teljesen mindegy, hogy milyen bejegyzésű és anyavállalatú cégtől érkezik, mert az a döntő, hogy az ár érték és a szolgáltatás aranyháromszögében a vásárló hogy érzi magát. Ezt, hogy magyar elkereskedőtől kell vásárolni, mert az majd jó lesz, ez, hát Széchenyinél volt, Kossuthnál volt ilyen, amikor a védegyletet megcsinálta, hogy akkor vegyél magyar terméket, mert az tök jó lesz. A vásárlót kell megkérdezni, mit akar venni. És az a probléma, hogy ez az OTP háttér, ez ugyanannyira volt egy idő után hátrány, mint előny ebben a versenyben, hiszen az OTP bár kétségtelenül nagyon erős és nagyon látványos szereplő a háttér, de hát az elkereskedelem ez nem értett, és ezzel a fíznek a működését is torzította. Mondok egy példát, felépítettek egy az infrastruktúrába a fíz alá egy csillagrombolót, de a csillagromboló az nem tudott befordulni a szűk kis utcába, hogyha azt igényelte a vásárló vagy a piac. Tehát azok a módosítási folyamatok, amire mondjuk néhány nap alatt tud lépni akár az Allegro is, mert ezt csinálja évek óta, azt hónapokig rágta a fíz, és innentől kezdve a hátrány az egyre látványosabb és nagyobb lett, és akkor ez ezzel magyarázható.
2: Akkor van még esély, hogy bárkinek Magyarországról sikerülhet, vagy akkor a tanulság, hogy ha most az OTP-s háttérrel nem sikerült, mármint hogy egy értékelhető magyar elkereskedőt, magyar hátterűt, amely mondjuk régiós terepre tud lenni építeni, szóval akkor ezt elengedhetjük? Akkor ez innentől kezdve nincs esély senkinek?
0: Hát nem látszik, hogyha az OTP-nek nem sikerült, kinek sikerülne. Most már azért van olyan vélemény is, az OTP jobban járt volna, ha valakit megvásárol, mert akkor legalább nem nulláról akart volna százra gyorsulni 3 másodperc alatt. Nem tudom, hogy kell-e ez. Tehát, hogy az az idea, hogy akkor minket Magyarországon magyar e-marketplace elégítsen ki, annyira univerzálisan válik még az akár Közép-Európában is ez a történet, hogy nézzétek meg, hogy a csehek Románia meg Bulgária felé igazából egy, hogy mondjam, mint a portugál kereskedők egy ilyen kikötőt létesítettek, és minden igényt pontosan ugyanolyan minőségben le tudnak fedni, mint odahaza Csehországból, vagy akár Bulgáriában. Tehát, hogyha van egy ilyen konzum módszertanos üzleti megoldás, ami működik, akkor kit érdekel az, hogy ki van a háttérben, mondja a vásárló. Magyar gazdasági szempontból meg persze ez egy hátrányt jelent, mert ahelyett, hogy csinálnánk ezt a bizniszt, ahelyett fogyasztói leszünk ennek a rendszernek, de hát ez a fíz is csak idehaza volt világhírű.
1: Mint a magyar
0: borok.
2: Hát ha jól elment, én akkor ezt ebből ezt szűröm le. Úgyhogy más iparágokban több esély van akkor.
1: Köszönjük szépen! Munkasikereket kívánok!
0: Sziasztok!
1: Szia!
0: Viszont kívánom! Hello!
1: Szabó M. Istvánnal, a Kosárérték című lap főszerkesztőjével beszélgettünk egy kicsit a Fizz sztoriáról.
3: Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online!

0: Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty Dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfinál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton a Barostértől, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatjavítása kezdődött. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai-Gedon utcánál sávlezárásra kell készülni, szintén burkolatjavítás miatt mától péntekig. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, ezért a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, mert csatornát építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági miniszter. Újra Iránt bombázta az amerikai hadsereg. Napos felhős időnk lesz ma, délutánra viszont megszűnnek a zivatarok. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi, ipari együttműködésre van szükség. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően pedig a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelését az országgyűlés. Az oktatási miniszter közölte, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert. Megkezdte a munkát a közmédia új, ideiglenes vezetése. Több korábbi vezetőt is felmentettek, köztük Németh Zsoltot, az M1 hírigazgatóját. Közben néhány órára elsötétült tegnap az M1 adása, műsor helyett egy rövid közlemény volt olvasható a képernyőn. Eszerint bocsánatot kérnek az elmúlt időszak hazugságaiért. Azt írják, a közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. Az M1 átmeneti adása tegnap szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével indult. A következő napokban a magyar filmművészet emlékezetes alkotása hatásait vetítik, a hírszolgáltatás pedig fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárdahajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Közben az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Átmenetileg visszatérhetnek az orosz sportolók a nemzetközi versenyekre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ideiglenesen felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását. Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói cortinai téli olimpián.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Ma egy hidegfront hatására felhősebb idővel indul a nap, aztán fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok is. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul, estére 15 és 25 fok közé hűl a levegő. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
6: Millás reggeli,

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 9 perc van, 2026. július 8-át érjük, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, Ács Gáborral
5: és Mihálovics Andrással.
4: 0630-as, 6-os, 980-980, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Írnak-e hallgatók?
5: Mit varázsoltál ide a falra ilyen híreket? Kiadták a riasztást, nagy viharok. Jó, egy kamu. Jó, oké, csak így azt hittem, hogy
4: ezt
5: valami
4: nem én varázsoltam.
5: Hol van az Arctic Monkeys? Hol van a Depes, amit ígértél? Se, a szülinaposaink. De megígérted 6.31-kor, és azóta sincs semmi nyoma.
4: Kamuzok.
5: Úgyhogy gondoltam, csak elfelejtetted. Fölhívtam a hallgatók nevében is a figyelmedet erre. Hallgatói üzenetek. A Balatonon az idén alig van szúnyog. Hova lettek? Megsültek?
4: Na ez igazán aggasztó jelenség, mert a Tisza túra alatt is simán kint lehetett aludni egyszer pokrozba csavarodva a parton, mert zéró szúnyog volt. Tokajnál volt egyedül. Szerintem igen. Gondoljunk csak, hogy az ökoszisztéma egy eleme a szúnyog, bármilyen utálatos is számunkra, de erre épül egy rendszer, ami most döcög.
5: Nagyon csip a szúnyog, az a baj.
4: Nekem nem.
5: Ha nincsen egyáltalán szúnyog, az a baj. Hát, semmi se jó. Komolyan mondom, ez a hozzáállás, ez a nagyon magyar hozzáállás. Ezen kéne túllépni, kérem szépen. Jó. Valószínűleg sikeres volt az írtás, nem? Az nem lehet? Vagy túl nagy volt a kánikula?
4: Nem tudom, nem, szerintem asszályban és kiszáradtak azok az időszakos vízállások, ahol az állatok tenyésztek, de mondom, ettől még ez nagy baj van,
5: szóval
4: szerintem.
5: Szerinted ez probléma. Jó, oké, még egy fontos és érdekes észrevétel. Multin belül szinte lehetetlen modern startupot építeni, csak teljesen függetlenül mehet. Írja a hallgató, elgondolkodtató egyébként, és tényleg többen gondolják ezt, és kevés a jó példa arra, hogy ez így a multin belül sikerülhetett. Többnyire kívülről jönnek alulról ezek a, hogy a te kedvenc kifejezésedet lopja, kezdeményezések.
4: Mehetünk tovább, Gabikám, kiélted magad az üzenő falon. Akik nem hallották vissza az üzeneteiket, akkor azok a 0630-as 698-0980-án reklamálhatnak.
5: Még egy üzenet.
4: Üzenő falunk kezelőjének.
5: Ha hiányzik a szúnyog, gyertek Kelenvölgybe.
4: Végre. Ott legalább boldogok a fecskék.
1: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.
4: Na kérem szépen, akkor egy szülinapot ünneplünk itt a Millás reggeliben, mert hogy kérem szépen 15 éves lett az átlátszó.hu. És akkor ennek kapcsán beszélgetünk Bodoki Tamással, az átlátszó.hu alapító főszerkesztővel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: És egyben boldog születésnapot is kívánunk. Énekelni nem Köszönjük. Fogunk, az nagyon visszavetné ugyanis a hallgatottságot. Na, menjünk a hőskorba.
5: Melyik volt a legnehezebb pillanat? Utána jöhet a hőskor.
4: Tessék.
5: Ez meghatározható a fejedben? Van egyből rá tudod vágni, vagy azért tulkálik az emlékekben?
4: De a legnehezebb, amikor azt mondtad, hogy hú, majdnem csúnyát mondtam, ez most nagyon kemény.
6: A hőskorban, vagy összesen?
4: Összesen.
5: A 15
6: hát
5: éve.
6: Összesen azért az utolsó két év, mikor mondjuk már a szuverenitásvédelmi hivatal szutyongatott minket, azt tartom a legnehezebbnek.
4: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tényleg kellemetlen volt, és tényleg ilyen vegzálásként értetek meg, és tényleg ilyen komoly ügyvédi felszólítások? Vagy hogy működött ez?
6: Hát ez elsősorban levelezgetés volt, de ugye benne volt a pakliba ezzel a 25-ös átláthatósági törvénnyel, hogy fekete listára kerülünk, és gyakorlatilag betiltanak minket. És akkor utána kiderült ugye a Telexnek a cikkéből, hogy ezt az egészet ironikus módon a Gödi Samsung kezdeményezte, vagy lobbizott érte, vagy beígérték nekik, hogy az átlátszó az el lesz csendes.
4: Igen,
5: egy pillanatra akadozik a vonal, de igen. Most már itt vagy, igen. Vagy mégse? Most akkor még egy hosszú pillanat. András, te mit hallasz?
4: Én a világon semmit. Haló?
5: Hú, hát akkor szerintem próbáljuk
4: meg. Úgy látszik, hogy még mindig, igen. Na, addig, hát nem tudom, én zenét fogunk sugározni, és akkor megpróbáljuk a Tamást újra tárcsázni.
5: Oké.

Na, hát egyébként kézenfekvők a poénok a hallgatók részéről, az átlátszó ellecsendesítve, a hivatal még mindig él. Vigyázzatok, ugye szétment a vonal, elhallgattatták mégis. Úgyhogy ezek jönnek ráadásul. A hegyekben mindenki egyre gondolt, még jó, hogy nem hallatszónak hívják őket. Most akkor blama lenne. Egyébként tényleg azóta nem sikerült újra telefon végre kapnunk Bodoki Tamás, de igyekszünk, dolgozunk rajta, úgyhogy remélhetőleg másodperceken, vagy hát néhány másodpercen belül majd sikerül, igyekszünk tehát újra éleszteni az előző beszélgetést.

0: No, ha minden igaz, akkor előkerült Bodöki Tamás, az átlátszó.hu alapító
1: főszerkesztője. Pedig már a Samsungra gyanakodtak,
0: igen,
1: a hallgatók.
0: Igen,
1: még mindenki. Halló,
2: igen, itt vagyok.
0: Szuper. Na, ez a lényeg. Szóval ugye ott tartottunk, hogy a hőskor hogy indult el, az átlátszó sztori. Arra emlékszel?
2: Persze, hogy emlékszem, hát nekem ez egy nagy... Egyébként hasonló volt, elment a térerő a lakásomban. Nem a térerő, hanem az internet levágott két hétre. Mikor elkezdtem arról beszélni, hogy én magyar Wikileaks-et akarok, és majd kiszivárogtatásokat fogok gyűjteni és publikálni, akkor eltűnt az internet két hétre a lakásomból, és egy ilyen wifi lopó antennával az utcából valamilyen nyílt wifi-ről tudtam internetezni egy darabig.
0: Uh-huh. Jó, de ebből hogy lett az átlátszó?
2: Hát az átlátszó, ez már a vége volt a gondolkodási folyamatnak, egy évig gondolkodtunk rajta különféle emberekkel, hogy hogy lehetne egy olyan oknyomozó szerkesztőséget csinálni, ahol a tulajdonosi gazdasági összefonódások, meg politikai érdekek azok nem interferálnak a tényfeltárással. És arra jutottunk, hogy gyakorlatilag egy non-profitot, egy civil szervezetet kell csinálni, mert ott nincs tulajdonos, a büdzsét pedig az emberek adják össze, azok az emberek, akiknek az újságot írjuk, legalábbis ez így volt elképzelve, és akkor ebbe az irányba mentünk, és csináltunk egy non-profit KFT-t.
1: Uh-huh. Na hát az már...
2: És és gyakorlatilag két fő csapás irány volt, a közérdekű adatigénylés, tehát hogy újságírók legyenek, igényeljenek adatot, hogyha nem kapják meg, akkor legyenek ügyvédek, akik bíróságra mennek és perelnek az adatokért, és legyen biztonságos kiszivárogtató platform, ahova bárki bármit beküldhet úgy, hogy anonim módon és visszanyomozhatatlan módon, mert Magyarországon sajnos a közérdekű bejelentők azok mindig nagyon paráznak attól, hogy a végén őket fogja retorzió érni.
1: Hát okay. Nem is ok nélkül, tehát elég sok esetet föl tudunk sorolni, mikor valóban ezt
2: történt
1: az elmúlt.
2: Így van, úgyhogy mi ezért a Deepweb-en ilyen tóros postaládát csináltunk, ott nem lehet vissza keresni még a távközlési rendszerből sem, hogy kiküldte az anyagot.
0: Uh-huh. Oké, okay, mennyire jött be ez a modell?
1: Végül is a koncepció maradt, tehát végül is ugye nyilván
2: voltak... Én azt gondolom, hogy bejött, hiszen még meg vagyunk 15 év után, tehát ezt eredetileg egy fél éves ilyen pilot projektnek vagy kísérletnek gondoltuk, de olyan jól működött, hogy azóta is működik, és ugye egyedüli újságíróként kezdtem, és most van 11 néhány belsős újságíró, és még ugyanannyi külsős újságíró, van 3 jogászunk, szóval növekedett is, hát nem olyan, nem lett belőle egy nagy hírportál, de ez nem is volt cél a projektben.
0: Uh-huh. Mennyire működik a finanszírozás modell, mert hát ugye, ha egy oknyomozó portálról beszélünk, az ugye kész és képes is bárkinek a tyúk szemére lépni, ez meg egy kis ország szűk finanszírozási lehetőséggel. Amúgy is ugye láttuk, hogy a média finanszírozásban irtózatos állami túlsúly volt, és a függetlennek mondott sajtótermékek nagyon nehezen boldogultak a piacról, pedig ők azért nem ennyire kemény és rázós anyagokat írtak, mint ti. Ez hogy működik? Tényleg működik az a modell Magyarországon, hogy emberek egy csoportja képes azért fizetni, hogy ti oknyomozzatok?
2: Hát ez abszolút működik, ugye, tehát mi eleve hirdetési piacon, tehát azért megéltük ezt, hogy próbálkoztunk kicsit, hogy lehet, tudunk-e hirdetést szerezni, nem tudtunk, tudunk-e céges támogatót szerezni, nem tudtunk, tehát ami működik, az az, hogy mikroadományok formájában havi pár ezer forintokat küldenek az olvasók, de szerencsére elég sokan küldik, ezen kívül pedig civil 1%-ot gyűjtünk, ezt mi már 2014-ben elkezdtük, azt hiszem, amikor még ugyan online sajtó nem nagyon gyűjtött, ugye ma már mindenki gyűjti, de akkor még ez nem volt jellemző, és az is bejött, és emellé még fölzárkóztak a nemzetközi donorok, tehát mindenféle pályázatok és grantek.
0: Hogyha ugye szokták volt mondani, hogy vannak gazdag emberek, akik azért fizetnek, hogy megjelenjen róluk valami, vagy éppen azért, hogy ne jelenjen meg. Ilyen volt, hogy mégiscsak nagyon gazdag ember nagy adományokkal jelentkezett, akkor ezzel mit tudtok kezdeni, hiszen lehet, hogy van érte valamiféle elvárás.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Volt olyan, aki adott volna több pénzt, de viszont mi nálunk van egy szabály, hogy évi 500 000 forint fölött megnevezzük a beszámolónkba. Tehát anonim módon évi 500 000 forintig tudsz adományozni, a fölött pedig megnevezzük. Na, ez azonnal mindenki terjasztott, tehát nem volt a gyakorlatban évi 500 000 forintnál nagyobb adományozónk, mert nem szerették volna a nevüket vállalni. Én azt remélem egyébként, hogy ez most az új rendszerben változni fog, és lesznek olyan tehetős emberek, akik névvel merik vállalni, hogy támogatják az átlátszót.
1: Ha visszakanyarodunk oda, ahol félbeszakított bennünket, talán a technika ördöge, vagy valami más, az már egy válasz is volt arra a kérdésre, amit nem hallottam, mert most teszünk föl, hogy miért pont ti voltatok az egyik legfőbb kiszemeltje, ki PC-zetje a szuverenitás védelmi hivatalnak, hogy a Samsung, ez kiderült, hogy ez elég, vagy egészen
2: igen,
1: egyszerűen túl sok
2: erről
1: minden?
2: Igen, erről beszéltem, mikor megszakadt, hogy ugye az derült ki a Telexnek a cikkéből valamikor az év elején, hogy hát mi csak azt érzékeltük, hogy jönnek, meg nyomnak minket, meg tehát van egy erős ellenszél, és a Telex cikkéből az derült ki, hogy közben a másik oldalon vagy a Samsung lobbizott, vagy a Samsunghoz bekötött fideszes politikusok ezt ígérték, hogy az átlátszót azt el fogják hallgattatni. Ugye mi évek óta írtunk a gyárnak a különféle ügyeiről, amiből aztán kampánytéma is lett a legutóbbi választás során.
1: Oké. Mi volt még az első időszakban ilyen komolyabb nehézség, ami úgy voltál vele, hogy ezt most tényleg csak túl kell élni, tehát mondjuk az utolsó időszaknak a bekeményítését, hogyha leszámoljuk, azon kívül mi volt ilyen?
2: Hát a legelején mondjuk volt rögtön 2 héttel az indulás után egy házkutatás, az nekem az első házkutatásom volt, meg azóta az utolsó is szerencsére, úgyhogy az is egy érdekes pillanat volt.
1: Ezt mivel érdemelted ki?
2: Ezt azzal, hogy írtunk egy cikket arról, hogy meghekkelte valaki a brokernetet, és árulja a dark webben az ügyféllistákat, meg nem tudom mit, és rögtön jött a rendőrség, hogy honnan van ez az adat, ki honnan tudjuk, mit tudunk, stb. És hát mondtuk, hogy mi az információforrásoknak a kilétét bizalmasan kezeljük, nem mondhatjuk ezt meg. Ez egy kicsit teszt is volt egyébként, mert hogy működik ez a forrásvédelem, az új médiatörvény ugye akkor lett elfogadva, és hát nem nyugodtak ebbe bele, hanem elvitték a diszket a számítógépemből.
1: Aha, hát egy brokernet már régen nincs, de egyébként, úgyhogy...
2: Igen.
1: És arra én is személyesen büszke vagyok, hogy annak idején a Megboldogult Figyelőben foglalkoztunk sokat velük, meg az ő praktikáikkal. Én érdekes történet volt az ő hatalmas, gyors sikerük, igen, meg utána a bukásuk.
2: Igen, és aztán egyébként ez a sztori oda kulminált, hogy mi fellebbeztünk minden lehetséges fórumon, és végül az alkotmánybírósági fellebbezés nyomán az akkori alkotmánybíróság még volt annyira tökös, hogy kötelezte a parlamentet, hogy legyen forrásvédelem, a újságírói forrásvédelem a médiatörvényben, és így került vissza az a médiatörvénybe, hogy csak bírói, tehát tárgyalással és bírói ítélettel lehet újságírót a forrásának a felfedésére kötelezni.
1: És ez sokat számított az elmúlt időszakban is, bár ugye voltak szigorítások, de hát a közérdekű adatigénylést is próbálták folyamatosan szigorítani, nehezítve a munkáját az újságíróknak. De hát most ez már valószínűleg talán remélhetőleg változni fog. Mit vársz a mostani
0: Hogyan tovább? Ugye ilyenkor akik nem szeretnek benneteket, nyilván azt fogják mondani, hogy na mostok nyomozzatok, mert most akkor ugye az a kormány, amit ti számtalan cikkbe hoztatok kellemetlen helyzetbe, akkor az most leköszön, nyertetek, most mindenki kíváncsian várja, hogyan tovább átlátszó.
2: Világos. Hát mi azért mindig igyekeztünk az ellenzékkel is foglalkozni, de ezt a közönség nem nagyon értékelte, de mi elvből fontosnak tartottuk. Tehát úgymond az ellenzékről is voltak cikkek, meg voltak már a Tiszáról is, tehát például nálunk jött ki az a KEHI jelentés, ami a Magyar Péter vezérigazgatói korszakáról született, és szintén kiszivárogtatták. Úgyhogy nyilván ugyanolyan mércével fogjuk kezelni ezt az új kormányt is, mint az előzőt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy még ebből az elmúlt 16 évből is rengeteg olyan ügy van, ami pont azért, mert akadályozták az adatigénylést, nem válaszoltak, eldugták az információkat még föltáratlan, tehát még azon is lehet dolgozni hónapokig, évekig.
0: Végül egy filozófiai kérdés így a 15. születésnapodra, amit mi is mindig megkapunk. Létezik valódi, független, tényfeltáró újságírás Magyarországon?
2: Én azt gondolom, hogy igen egyébként, és azt gondolom, hogy rengeteg faramúci módon rengeteget fejlődött ebben az autokráciában. Tehát mikor mi elkezdtük, akkor tényleg ilyen első fecskék voltunk, utána létrejött egy csomó új médium, mindenütt ezt fontosnak tartották, mindenütt dolgoznak kiváló kollégák, és sokkal magasabb szinten van most, mint 15 éve.
0: Akkor további ilyen sikeres 15 évet kívánunk nektek, és még egyszer boldog születésnapon!
2: Köszönjük szépen!
0: Köszi, szervusz!
2: Szevasztok!
0: Bodoki Tamással, az átlátszó.hu alapító főszerkesztőjével beszélgettünk annak kapcsán, hogy 15 éves a portál.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
4: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: 1857. július 8-án született Alfred Binet, francia fejlődés pszichológus. 1910-ben ő állította össze az első intelligencia tesztet. Rá egy évre meghalt szegény, de itt maradtak velünk a gondolatai, ezekből idézünk. Az egyik így hangzik: megértés, találékonyság, irányítottság és kritika. Ebben a négy szóban rejlik az intelligencia.
7: Aha, jó, elgondolkodtató.
6: Ennél egy ütősebb a következő mondás, amely így hangzik: a hülyeség nem egy életre szóló ajándék.
7: Sokaknak, de.
6: Hát most ez az érzet korunknak egyik tünetéről van szó ugyanis, de ettől még hát, ha változik ez is, ha már nem egy életre szól.
7: Hova rakod a hangsúlyt? Tehát a nem egy életre szólóra, vagy az ajándékra? Tehát, hogy egy, nem egy ajándék, ami életre szól. Hát ezen el lehet még játszogatni.
6: De ne játszogass.
7: Biztos, de nem játszogatunk.
6: Na, muzsika jön, aztán jövünk vissza. Milyen hatással van a mesterséges intelligencia a zeneszerzőkre?

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: No, hát sokszor beszéltünk már a mesterséges intelligenciáról, arról is, hogy milyen hatással van a technológia az alkotó tevékenységre. Most megnézzük a zene alkotásra, a zene szerzésre milyen hatással van. Olá Patrikot fogjuk faggatni, az Artisius és Junior Prima díjas zeneszerzőt, hegedűművészt. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, itt vagy, ugye?
2: Igen, itt vagyok, jó, itt szumra, vagyok.
3: Szuper.
2: Hallasz, okay, tudom, jó,
1: igen,
2: reggelt,
1: minden
2: jó reggelt,
1: rendben, minden rendben van. No, okay. Használod a technológiát zenealkotásra, inspirációra akár, vagy konkrétan zeneszerzésre is?
2: Én pont nem. Pontosan azért, mert még szerintem nincsen ott a technológia, hogy konkrétan fel lehessen használni zenealkotásra valamilyen zeneszerkesztő AI-t. Én inkább arra szoktam használni, hogy nekem ötleteket ad általában, de nem zenei ötleteket, hanem a kreatív részébe szoktam a segítségül hívni. Vagy, amire még nagyon jó egyébként, a szövegírás. De ott is olyan szövegeket szoktam kérni az AI-tól, amit ember nem tud, vagy nagyon nehezen tudnék én olyan embert találni, aki tudna ilyen olyan szöveget írni. Csak mondok egy példát, hogy például amikor írtam egy darabot még egy évvel ezelőtt, akkor az volt az ötlet, hogy egy ilyen őskori hangzásvilágot hoztam létre, és mindezt kórussal, és egy ilyen őskori szöveget írattam az AI-jal. És azt sem teljesen olyan, hogy így leírtam neki, és akkor megcsinálta azonnal, hanem az egy pár órás munka, de kijött egy olyan szöveg, amire alapból én biztosan nem lettem volna képes. És hogy valakit keresni, aki ezt megcsinálta volna, az fogalmam sem lett volna.
1: Oké, okay. Mennyire műfaj függő ez? Ugye hegedű művészként gondolom elsősorban a komoly zene érdekel, de könnyű zenében azért már maguk a zenészek is igyekeznek felhívni a figyelmet, ne adj Isten fellépni a mesterséges intelligencia ellen, és hogyha a videó megosztó portálokon barangolunk, akkor mesterséges intelligencia előadókat is találunk már azért szép számmal a könnyű zenében legalábbis.
2: Igen, hát ez most már kezd elterjedni. Most már egyre több könnyűzenében lehet hallani, hogy ezt egy AI csinálta. Uh-huh. De ez feltűnő szerintem eléggé, főleg a szakma az azonnal észreveszi. De amire nagyon jó például a könnyűzenében, az az, hogy nem tudom, hogy mondhatok-e márka neveket.
1: Ha sokat mondasz, akkor igen, mármint, hogy többet.
2: Aha, akkor nem mondok.
1: De jöhet, szóval nem tudom, mindegy, próbáljuk meg.
2: A legismertebb zeneszerkesztő AI, S betűvel kezdődik, uh-huh. Az ott például lehet olyat, hogy sávonként kérni a zenét. Tehát hogy ez egy óriási újítás egyébként szerintem, mert ha egy könnyű zeneszerző szeretne egy új zenét, akkor beírja, és csak a dobszólót, vagy csak a dobszólamot kiveszi. Uh-huh. Vagy csak a vokált, vagy csak bármit. Uh-huh. És ilyenkor már a zenésznek, vagy az alkotónak kell köré építeni mindent. Szóval ez szerintem ez nagyon nagy segítség mindenkinek, uh-huh. hogy nem kell oda hívni egy dobost, hogy játssza fel, hanem az ott van. Uh-huh. És persze ilyenkor felvetődhet a kérdés, hogy akkor az a dobos, akkor neki elvették a munkáját, de ez sem teljesen így van szerintem, mert

0: Ezek az ilyen feljátszások, ezek így általában ilyen ingyenes dolgok szoktak lenni, szóval ez nem egy stúdió feljátszás, hanem csak ilyen otthoni feljátszás, szóval nem gondolnám, hogy sok dobosnak vagy egy sok zenésznek emiatt kevesebb lenne a munkája, viszont az alkotóknak a munkáját nagyon-nagyon megkönnyíti.
1: Klasszikus zenében van helye az AI felhasználásnak szerinted? Vagy elsősorban ma még a könnyű zene terepe? De lehet olyat is hallani, hogy akkor nem tudom én, Beethoven összes művét betápláljuk az AI-ba, és adunk neki egy instrukciót arra vonatkozó, hogy ezen stílusjegyek, alapok alapján alkosson valami egész újat. Erről is hallottunk már.
0: Igen, most nemrég pár éve azt hiszem volt ilyen, hogy Beethovennek 9 szimfóniája van, és a 10. szimfóniáját csak így, hát ilyen alapokat lefektetett, és ilyen vázlatok maradtak fenn, és akkor megiratták a 10. szimfóniát AI-jal. Hallatszódik benne, hogy ez Beethoven, meg hogy klasszikus zene, meg hogy mi alapján működik, de nem az igazi, sajnos, mert hogy az AI azt nem tudja, ami emberivé teszi az alkotást, hogy az AI a kiskapukat nem keresi, meg az AI mindig csak az egy olyan dolgot hoz létre, ami mindenkinek megfelel, és nem feszegeti a határokat, és pont ezért ilyen kicsit silányabb, simulékonyabb lesz a zene, mint ahogy az AI szövegszerkesztő programok is olyanok, hogy nagyon szép, de hogy ilyen simulékony, és nincsen benne annyira emberi dolog. Uh-huh. Szóval, de a komoly zenében még nem nagyon találkoztam olyannal, ami érdekes volt így az AI kapcsán. Lehet, hogy el fogunk jutni oda. Nem tudom, az a helyzet, hogy én nem, mint zeneszerző nem félek az AI-tól, mert...
1: Oké, akkor vegyük sorra azt, hogy mi az, amit tud az AI, és mi az, amit csak az ember tud, és ő nem fog tudni talán soha.
0: Hát szerintem, ami a legfontosabb, hogy mit nem tud az AI, ez a progresszívabb újítás. Tehát, hogy én mint ilyen progresszívabb zeneszerző, nekünk mindig az a fontos, hogy valami újat hozzunk létre, és ezzel a zenetörténetet irányítsuk, és újabbá tegyük. Ezt az AI nem fogja tudni. Az AI mindig csak máson. Bár, ahogy el tudom képzelni, hogy majd valamelyik ilyen nagy cég egyszer csak azt gondolja, hogy mondjuk nem tudom, a 9. századi zenétől egészen napjainkig megnézik, hogy mik voltak azok a pontos újítások, és akkor az alapján egy modernebb, kortárs zenét létrehoznak, ami már, tehát hogy maga az algoritmus arra lesz kihajazva, hogy újítás legyen, vagy újítást hozzon létre az előzőek alapján, de az mondjuk már az egy következő ilyen fantasztikum lenne, szóval én arra kíváncsi lennék, hogy az milyen, de még itt közel sem tartunk, szóval szerencsére az AI nem, most főleg, de szerintem nem is nagyon fog tudni olyan zenét írni, mint egy ember, mert a másolás...
2: Ez a fő kérdés, ez lett volna a legfontosabb, amit fölteszünk, igen.
1: Igen, hogy a kreativitás, vagy az intuíció, ezekre célzol ilyenkor?
0: Az intuíció, ez nagyon jó, hogy mondod. Igen, szerintem ez az, amit nem tud. Tehát ezek az ilyen megérzések, mert például egy zeneszerzés közben rengeteg döntést hozunk, hogy ez a hang arra menjen, ez alá az menjen, az ide jöjjön, oda menjen, és ezt legtöbbször megérzésből kell létrehozni, meg persze a rendszer alapján, amilyen a zenei rendszer alapján, De nagyon-nagyon sok az intuíció benne, és azt az AI nem tudja egyáltalán.
1: No, hát akkor ezért nem is tartasz nagyon attól, hogy a zeneszerzők munkáját elveszi a technológia. Ugye erre már céloztál nem. Az előbbiekben?
0: Nem gondolnám. Hát szerintem most így a közeljövőben biztosan nem, de szerintem később sem. De hát aztán majd meglátjuk, lehet, hogy meglepődünk majd.
1: Jó, oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor további sikeres alkotó tevékenységet kívánunk neked, Patrik.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Minden jót, szép napot.
0: Sziasztok.
1: Olá, Patrikkal, Artisius és Junior Prima díjas zeneszerzővel, hegedő művésszel lamentáltunk kicsit azon, hogy mennyire van hatással a mesterséges intelligencia a zeneszerzésre.
3: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: A fiaim szenvedélyes fotósok. Ki? Ez is a tanulban van ezt? Benne, Virág elvtárs, ja, mikor bemutatja, tényleg, és utána kiderül, hogy nem a fiai, mert ezredes elvtársnak szólítják, mikor ugye a Stanislyvel, az a rohadt Stanisly.
3: De arra nem emlékeztem, az tegnap tűnt föl, hogy a Bárdi az egyik. Igen. Bárdi György, az, igen. Már, az már nem volt meg. És így rácsodálkoztam néhány színészre is így.
2: És újra még, nézve. Amikor lemorzézik mindig, hogy mi lesz a ebéd, tarhonya. Aztán Grenadier Mars, amikor már kiszabadul.
3: A fejlődés.
2: Igen,
3: a fejlődés,
2: igen. Nem mondják már, hogy a demokrácia börtöneiben rossz az eljár, vagy rossz az ellátás. Hát kint se könnyű, de azért ott mégis öntudatosabb az ember. Na, ilyeneket tudok én, látom. Na, és a Duma bolykotja?
3: Ja, hát az, arra viszont
2: az
3: nem...
2: Az klasszikus?
3: Az biztos, hogy a klasszikus. Jó. Kategória. Tehát,
2: egyet de... tudok. A fasiszta bandákat ütni kell, az klasszikus?
3: Nehéz eldönteni, hát gyakorlatilag 50-et tudnánk mondani, igen. Amire azt lehet mondani, hogy klasszikus, és megvan mindenki.
2: Jó, továbbra is a tanúból idézzünk, de nem klasszikusokat, hanem azokat, amik rejtett gyöngyszemek, van belőlük 1000, nem fogy ki az elem sose, de most Schmidt-Andi jön a hírekkel.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
5: Ez az.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Mátyás Király útnál, illetve a Nagykörúsi úton a Hoffel-Arbet utca közelében sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, illetve a Margit hídtól délre, valamint a Szél-Kálmán tér közelében. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörúton. Útnál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása, ezért sáv elhúzással a két külső sáv járható, innen nem lehet egyik irányban sem a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatot javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni mától péntekig, itt is torlódásra készüljenek. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Memory, memory, memory, memory, memory, memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég is jó minőségű a magyar tínje. Elindul a jövő évi elnökválasztáson. Marine Le Pen. Napos felhős időnk lesz, néhol zivatarokkal, záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt-Andi. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű, és képes fedezni a hazai igényeket. Nincs szükség tehát importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kiló, sárga dinnyéből pedig 1,5 kiló. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi felleviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson. Az áthaladási kockázat szintjét a tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték. Mindenre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadja a térségben. Az USA közben visszavonta az Irán számára adott átmeneti olajszankció mentességet. Ez része volt az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött a béke megállapodás érdekében. Több mint 14 millió eurós uniós támogatást kaphat Románia a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma egy hideg front hatására felhősebb idővel indul a nap, aztán fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő, helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Estére 15 és 25 fok közé hűl a levegő, a Balaton és a Velencei tó 23 fokos.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: No, hát kiadtuk a parancsot, hogy legyen Arctic Monkeys, és lett Arctic Monkeys. Nem lennék köszönöm. Most a kapitalisták helyében. Ács Gabi és Elf barátai gyakorlatilag egész adás alatt követelték ezt, amit én már reggel 6 órakor bekészítettem, pont erre az időpontra.
4: Természetesen.
3: Egy óriási hurkot véve ezzel magamra, itt a Millás reggelében a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
4: És Mihálovics Andrással, és mindenek előtt egy helyreigazítással. Valóban összekevertem, tök jó, hogy felhívták a hallgatók a figyelmet. Szóval Kézdi György, nem Bárdi György, a színész, aki Virág elvtárs fiait, vagy inkább testőreit játsza abban a legendás, hát az egész film legendás, szóval abban a bizonyos jelenetben, amiben lövöldözni kezdenek a Pelikán házban, amikor a kisfiú csúzlizni kezd. És, de hogy ugye ott kettő, van egy másik szereplő is, illetve két fia, illetve testőr kíséri virágelvtárst. A másiknak is érdekes a személye, mert ő meg nem más, mint Korbuly Péter, aki hát inkább színész volt eleinte, de aztán rádióbemondóként ismert, az elmúlt években pedig a, hát a kormánypropaganda hangja volt, tehát az ő hangján szóltak azok a hát finoman szólva is félrevezető, akkor nagyon finoman körbeírva félrevezető információk, amivel gyakor öntöttek bennünket jó sokáig, úgyhogy ő ehhez adta nevét a tanú után 60 évvel, 55 évvel, igen.
3: Stanislit, nem Zacskót pukkantott.
4: Stanislit, igen.
3: Engem. 0636 98 098 0, én felszólítanálak téged, hogy azt a hallgatót, aki irtozatos energiákat mozgat meg azért, hogy az engem fikázó SMS-ek végre adásba kerüljenek, elégítsd már ki azzal, hogy beolvasod az egyiket.
4: Te meg akartalak kímélni.
3: Ne kímélje, hadd, valakinek hát ez a legnagyobb öröme, hogy végre engem ekészed.
4: Hát, hadd
3: örüljön.
4: És megint el kell dúdoljam a belgadal, tehát ha beolvasom a téged fikázó SMS-et, az a baj,
3: nekem nem.
4: Ha meg nem,
3: nekem sose volt baj, az a kántor.
4: Na
3: ez, melyiket? Bök rá valamelyikre, hadd örüljön már.
4: Jó, mondok, akkor kettőt is volt.
3: Nekem mindegy.
4: András, ne vágj már ilyen őstulok módon az interjú alány szavába. Oké. Ne legyél már ekkora tuskó. Hidd el, hogy például ez a zeneszerző magától is partner tud lenni egy kerek beszélgetésben, még akkor is, ha másik félként te próbálsz koleszterinből, fagyúból, hajzatból, piacos farberból és egy hónajszagú pólóból kérdéseket
3: ez
4: kinyerni.
3: Ez az.
4: Jöhet a másik is?
3: Persze!
4: Akkor azt olvasd te! Neked szól, parancsol!
3: Gábor, ha András éppen bunkó akar lenni, akkor annak úgy vehetnéd elejét, hogy hirtelen elkezdesz kotorászni a táskádban, kicsapsz egy indiános képregényt az asztalra, és azonnal vissza is rakod a táskádba, de közben Andrásra rá se nézel. Üzenetem a hallgatónak viszont válaszként kvázi.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
3: No kérem szépen, hát azt írja az újság, hogy milliókkal dobja meg egy lakás árát, ha van benne légkondi. Miért? Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezzük. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Egyáltalán igaz ez az állítás? Alá lehet ezt exakt módon támasztani?
5: Nekünk sikerült kibányászni a számokból. Megnéztük a 2026-ban a hirdetők által eladottnak jelölt ingatlanok utolsó ismert hirdetési árait, és összehasonlítottuk azokat, ahol megvolt adva, hogy van klíma az ingatlanban, illetve azokat, ahol meg volt adva, hogy nincs klíma az ingatlanban, és ezeknek az árkülönbségét kiszámolva egész szignifikáns különbségek jönnek ki az árakban. És nyilván ezt település típusonként vizsgáltuk, tehát fővárosok, mennyiségű városok, városok és községek szintjén. Nyilván ebben a módszertan ma már most itt, hogyha a kritikus hallgatók fejében megfogalmazódnak a kérdések, már elébe megyek, nyilván egy klímás ingatlan, egy ingatlanban akkor van klíma, hogyha az ingatlan valószínűleg nem düledezik, meg nem romos, tehát az eleve már valószínűleg jobb állapotú, tehát így az összetétel hatás nagyon nehéz szétszállazni, hogy most ez az átkülönbség ez a klíma miatt van csak és kizárólag, vagy esetleg amúgy is jobb állapotban van, illetve azt is érdemes megnézni, hogy a Budapest kivételével, bár ott is a 23 kerület, azért nem mindegy, hogy mondjuk egy község az éppen hol helyezkedik el, Budapest határában, vagy egy nagyváros határában, vagy ott, ahol a madársel jár, tehát ez nyilván befolyásolja ezeket az értékeket, de ettől függetlenül azért a számok azt támasztják alá, hogy minthogy egy picit felül lennének, vagy túl lenne értékelve ez a klímakérdés olyan szempontból, hogy ha bemegyünk mondjuk egy közintézménybe, akkor ott már elvárás, hogy legyen légkondicionáló berendezés, legyen emberi hőmérséklet, főleg akkor, hogyha éppen egy hőkupola nehezedik ránk. Miközben a 4 millió lakott háztartásból csak 1,1 rendelkezik légkondicionáló berendezéssel, 1,1 millió, tehát magyarul minden negyedik lakás az, amiben van egyáltalán klíma, a KSH népszámlálási adatai alapján.
3: Azon gondolkodom, hogy a matek hogy jön ki, hogy milliós különbség is van, mert mondjuk egy klíma létesítése talán nem kerül annyiba, mint amennyivel drágább a már klímával felszerelt lakás, nem?
5: Igen, és szerintem ez az, ami egyfajta ilyen jövőt is kijelöl. Egyrészt a klímaépítések számára, mert ahogy említettem, viszonylag kevés az az ingatlan arányában, ahogy van egy kondicionáló berendezés. Másrészt pedig minél kisebb egy település, annál nagyobb hozzáadott értéke van egy klímának, de itt azért fontos a mateknál hozzátenni azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk egy 35-40 négyzetméteres garzonlakásba telepítünk egy klímát, ami mondjuk valószínűleg az egész lakás légkondicionálását megoldja, vagy mondjuk van egy 6 szobás családi házunk, és utólag kell gondoskodni erről, és akkor 6 külön klímaberendezést kell telepíteni, bár nyilván vannak már ilyen tömbösített, vagy ilyen multi-split megoldásai, és az nyilván egy ilyen klímaberendezés telepítése több százezer forintos kiadás, nyilván, hogyha többet telepítünk, akkor az már lehet milliós is, miközben egyébként Budapesten 8%-os négyzetméter árkülönbséget okoz a társasházi lakásoknál a klíma, ami azt jelenti, hogy ez egy négyzetméterre vetítve ez több mint 100 000 forintot jelent, ami mondjuk egy 50 négyzetméteres lakásnál akár 5 millió forintos árkülönbséget is jelent, és itt érdekes az a kérdés, amit mondasz, hogy azért nem kerül 5 millió forintba egy klíma telepítése.
3: Igen. A kisebb városoknál, mondjuk maradnál ennél az 50 négyzetméteres ingatlannál, még ordítóbb a különbség, ahogy nézem.
5: Igen, vannak olyan települések, ahol ez a különbség akár 30-40 százalékos is lehet. A sima város kategória ingatlanoknál ez a különbség egészen konkrétan 31 százalékos, és a kertes házaknál, a társasházi lakásoknál meg 60, több mint 60 százalékos. Tehát itt azért nyilván hozzá kell tenni, hogy nem mindegy, hogy egy város az mennyire felkapott lakáspiaci szempontból, hogy mondjuk Veszprém megyébe, vagy éppen Békés megyébe, vagy Nógrád megyében található, mert ezek nyilván együtt vannak kezelve, de függetlenül azért jelzésértékű, hogy egy ilyen berendezés az mekkora árkülönbséget okozhat, és van még egy aspektus ennek az egész kérdéskörnek, az pedig nem feltétlenül csak a hűtéssel, hanem a fűtéssel is egybevág, mert hogy a modern légkondicionáló berendezések, az inverteres klímák nyáron hűteni tudnak, télen pedig a fűtésre is rá tudnak segíteni, és ennek a legékesebb példája az ugye 2020-as évek elején volt megfigyelhető, amikor nem tudom mennyire emlékeztek, de akkor csak
3: sajnos
5: akkor
3: kaphatott.
5: csak úgy kaphatott használba vétel engedélyt egy újépítési lakás, hogyha az energetikai besorolás az akkori nomenklatúra szerint legalább BB-s volt, tehát nagyon energiahatékonyság ingatlan volt, és ezt úgy oldották meg a beruházók, hogy a gáz sokszor be se vezették, hanem ilyen inverteres klímaberendezéseket telepítettek, mert ezzel ki lehetett pipálni ezt a követelményrendszert, tehát elvileg ez önmagában akár egy teljes fűtési rendszert is ki tud szolgálni. Most más kérdés, hogy mennyire komfortos az, amikor mondjuk nyáron a hidegben lobog a haja, télen pedig a meleg szélben.
3: Igen. Írja a hallgató, hogy náluk a főbérlő nem engedi, hogy klímát telepítsenek, mert elrondítja a háznak a homlokzatát. Hát ez azért egy kicsit ilyen önsorsrontó tilalomnak tűnik ezek után, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy ha ezt megengedné, akkor az ugye értéknövelő tényező lenne az ingatlanánál.
5: Igen, szerintem ez rávilágít arra a kérdéskörre is, hogy sok esetben ugye mindig, amikor a lakásokat meg az ingatlanok az értékét így vizsgáljuk, pedzegetjük, vizslatjuk, akkor sokszor a fűtés meg a komfortfokozatnál a fűtésrendszer korszerűségére helyezzük ki a hangsúlyt. Na de elég mondjuk július-augusztusban 40 fokos külső hőmérsékletbe négy fal között bezárva tölteni egy kis időt, és szerintem átértékeljük ezt a helyzetet, hogy most már szerintem az ingatlanok komfort érzetében meg a értékében legalább annyit számít az, hogy nyáron a nagy melegben mennyire van hűvös az ingatlanban, mennyire elviselhető ott az élet, mert egyébként a melegben tudsz azzal védekezni, hogy fölöltözöl, fölveszel még egy kardigánt, egy pulóvert, na de nyáron egy bizonyos színnél tovább már nem tudod ledobni.
3: Bizony, tapasztalatból beszélsz, érezni. Valami hasonló ilyen értéknövelő tényező lehet mondjuk egy ilyen úszómedence is, vagy ilyesmi?
4: Illetve nem bocs, tudom, hogy önmagában, ha a klíma nélkül a lakás jól tartja a hőt, tehát mondjuk viszonylag sokáig.
3: Mert jól van szigetelve.
4: Igen, hűvös tud maradni a nyári nagymelegben is. Ez érződik az árakban? Tehát ez meglátszik? Tehát a klímához hasonlóan?
5: Nyilván meglátszik, erre vonatkozóan adatok hiányában nem végeztünk kutatást, mert itt nyilván a falvastagság meg a szigetelés az alapvetően befolyásolja, de egyébként ebből a szempontból nem is feltétlenül a legmodernebb épületek azok, amik akár ebben éllovasok lehetnek, hanem nagyon régi, akár mondjuk vályogházak is ilyen kiváló adottságokkal rendelkeznek, ami mondjuk szervesen együtt él a külső hőmérséklettel is, és egyébként belül télen jobban tartja a meleget, nyáron pedig jobban tartja a hűvöset. Tehát ebből a szempontból, hogyha egy ilyen jó adottsággal rendelkezik egy lakás vagy egy ház, akkor sok esetben lehet, hogy nincs is értelme klímát telepíteni, hiszen alapvetően a benti komfortfokozat ezt nem igényli. De sajnos az ingatlan többsége az nem ilyen.
3: Uh-huh. Szóval ilyen egyéb értéknövelő, nagyértékű ingatlanoknál például az úszómedence léte vagy hiánya az döntő tényező lehet?
5: Szerintem igen, de ez nyilván...
3: Az más kérdés, ugyan, mint a klíma, de ez is a forrósághoz, a meleghez kapcsolódó.
5: Igen, és azért itt is hozzá kell tenni, hogyha itt azért alapvetően valószínűleg a kertes házak azok, amik szóba jöhetnek, bár egyébként hozzá kell tenni, hogy az újabb fejlesztési társasházaknál nem egyedülálló az, hogy mondjuk ilyen közösségileg használt medencét is betervez a fejlesztő. Budapesten is volt az utóbbi időszakban még relatív megfizethető áron elérhető 2020-as évekein át adott nagy társasházi ingatlan, ahol például ez a közösségi tér része volt. Nyilván itt azért fontosak azt is megemlíteni, hogy ezeket nem elég megcsinálni, ezeket karban is kell tartani, tehát nyilván plusz értéket ad, de azért hozzá kell tenni, hogy hónapról hónapra ennek télen-nyáron vannak kiadási szükségletei, hogy ez abban az értékben, abban az állapotban, abban a minőségben meg is tudjon maradni.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük, az összefoglalót, érdekes felvetés volt, jó munkát kívánunk!
5: Köszönöm szépen nektek, szép napot kívánok!
3: Szia! Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk arról, hogy dobja meg milliókkal akár egy lakás árát, ha van benne légkondicionáló berendezés.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
7: Tiszatókör biciklivel. A Tiszatókör nem klasszikus bringáskör. Inkább az a fajta út, ahol az ember 20 percenként megáll, mert észrevesz egy tanösvényt, egy strandot vagy egy halászcsárdát. A körülbelül 66-67 kilométeres tókerülés közepes nehézségű, jól kitáblázott, többnyire sík úton vezet, és nagyjából 3,5 óra alatt teljesíthető. A Tiszatókör teljes hossza 66-67 kilométer, amit átlagos tempóval nagyjából 3-3,5 óra alatt lehet letekerni. A kerékpárút végig kiépített, többnyire sík terepen halad, ezért a túra közepes nehézségű, és nem igényelt különösebb edzettséget. Nem kell teljesítményt hajszolni, ez az út azoknak is élvezetes, akik szeretnek megállni, nézelődni, fotózni, vagy csak lelógatni a lábukat a víz fölé. Tiszafüred, strand, pihenő, városi vibe. Tiszafüreden egy kifejezetten jó strandot találunk. Kultúrát, zöld, könnyen elérhető a kerékpárútról. Ha hosszabb megállót tervezünk, itt ideális leszállni a bringáról egy csobbanásra. Abátszaló. A Tisza tósi jófokja. Abátszalók nem véletlenül kapta meg ezt a nem hivatalos címet. Itt van a Tiszató strandjai közül az egyik legismertebb, a Tiszató strand. Érdemes ide belépőjegyet váltanunk, ha egy bringás napba belefér még egy kis adrenalin.
6: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
8: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli.
9: Are familiar faces, worn out places.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: A vonal túlsó végén pedig Varga Zoltán elemzőtől tudakoljuk, hogy hogy nyitott ma a budapesti értéktőzsde, de milyen a hangulat, tegnap nem volt valami fényes ugyanis.
2: Így van, jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát tegnap már a béten látszódott egy kis profit realizálás, ugye a korábbi napok intenzív emelkedését követően, és tegnap este ismét eszkalálódott a közel-keleti helyzet, ugye az Egyesült Államok elég nagyszabású támadást hajtott végre Irán déli területei ellen, válaszul a Hormuzi szorosban rebbi incidensekre. Úgyhogy Európában eléggé elromlott a hangulat, egyelőre a hazai részvénypiac felül teljesítőnek mondható, bár mínuszban van a Bux Index 0,23%-osban, és a vezető részvények közül most már ebben a pillanatban egyik sem emelkedik, a MOL, illetve a Magyar Telekom stagnál 3894, illetve 2674 forinton, az OTP-nél 0,41%-os mínusz látunk 45.600 forinton, a Richternél pedig 0,24%-os 12.250 forint. Úgyhogy egyelőre nagy baj nincs. Európában azért ilyen fél és 1% közötti, vagy akár 1%-nál nagyobb árfolyam csökkenést is lehet látni, és még érdemes talán hozzátenni ehhez, hogy tegnap az amerikai technológiai szektorban ismét, főleg a csipgyártóknál elég komoly eladási hullámot láthatunk.
1: Igen. No, nézzük, mennyi az annyi a vezető papíroknál.
2: Igazából, de ahogy mondtam, nincsen emelkedés, tehát stagnálás van MOL, Magyar Telekomnál és a Richter, illetve az OTP csökken. Viszont ma lesz egy-két izgalmas esemény, nyilván azon túl, hogy az iráni helyzettel kapcsolatos hírekre figyelünk. Délután 2-kor teszi közzé az MNB a legutóbbi kamatdöntő ülési jegyzőkönyvét, és ami érdekes lehet, bár elég sok információt megosztottak, ugye Varga Mihály több kamatvágást is belengetett a további hónapokra, illetve jelentősen csökkentették az inflációs prognózist, azért a háttérinformációkból esetleg többet megtudhatunk a jegyzőkönyvből. Úgyhogy ez akár a forint árfolyamában mozgást is okozhat.
1: Tegnap nagyon jó napja volt a Forage-nak, és úgy látom, hogy kitart a lendület a papírnál. Itt valami hírvezérelt árfolyam emelkedésről van szó, vagy valaki sejt, tud valamit esetleg?
2: Hát ezt nyilván nehéz
1: még
2: megmondani.
1: Nehéz.
2: Annyira nem szorosan nem követem ezt a papírt, de most másfél százalékos pluszban van. Nem láttam olyan hírt, ami okozhatta volna esetleg ezt az emelkedést.
1: Mondja csak, bocsánat, nem akartam belőtt szó.
2: Annyi volt még múlt héten, hogy egy KFT-be olvad, de nem gondolnám, hogy ez okozta egy ilyen kompjúter szolgáltató és kár KFT-be olvadt a Forage-ba, de nem gondolom, hogy ez piacmozgató lehetett.
1: Nézzük a forintot, mert ott meg, mintha megijedtek volna a befektetők, ilyen 355 forintos szint környékéről hirtelen 356 forintra ugrott az árfolyam az euróval szemben.
2: Így van, itt is ugye a tegnap esti közel-keleti eszkaláció okozta a forint gyengülést. Most ugye 355-nél van egy fontos szint, és felette vagyunk 355,77 pontosan az árfolyam, úgyhogy itt izgalmas lehet a további mozgás, hogy 360-as szint felé indul, vagy esetleg vissza tud süllyedni az említett támasz alá. A dollár forintnál pedig 311,33 az árfolyam ebben a pillanatban.
1: Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, mi mást, mint jó kereskedést kívánunk.
2: Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm, sziasztok!
1: Szia! Varga Zoltán elemzővel nyitottunk tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: milyen legyen a jövő. Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
1: Beszéljünk egy kicsit a greenwashing jelenségről. Berta László lesz a kalózunk, a Firehouse reklámügynökség tulajdonos ügyvezetője. Jó reggelt, szervusz!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Első kérdés, hogy marketing szemmel mit tekinthető, vagy reklám szemmel mit tekinthető greenwashingnak?
2: Hát alapvetően minden washing ugye valamit, azt jelenti, hogy valaki tettet valamit, tehát a cégek tettenek. Van sokféle washing, és így értelemszerűen a greenwashing az azt mutatja, hogy egy vállalat környezetbarátabbnak tünteti fel magát, vagy hát termékét, szolgáltatását, mint amilyen valójában.
1: Ez egyébként marketing előnyt jelenthet? Tehát van olyan fogyasztói kör, akinek már csak az hiányzik a fogyasztói döntéséhez, hogy milyen zöld egy adott vállalat, vagy termék?
2: Az talán túlzás, hogy csak az hiányzik, de mindenképpen azt tudjuk, hogy ez számít a döntésben. Egyre jobban, és nyilván vannak olyan fogyasztói csoportok, akiknek ez sokkal jobban számít, sokkal fontosabb, hogy valami zöld legyen, természetbarát legyen, fenntartható legyen. Tehát igen, ez számít, ez egy fontos szempont, és hát érthető módon.
1: Mekkora probléma lehet ez? Ezt lehet tudni? Hogy mondjuk így a marketingen belül, vagy a reklámok hány százaléka lehet ilyen megtévesztő jellegű, vagy ez egy látens dolog, nehéz még tippelni is rá?
2: Erről azt tudom, hogy kevés időnk van, erről nagyon hosszan tudnánk beszélgetni, úgyhogy próbálom rövidre fogni. Hogy az, hogy mekkora probléma, hogy ez, tehát nézőpont kérdésre nagyon sok szempontot lehet nézni. Tehát ennek van egy olyan fogyasztói szempontból,

0: kiraszott, tehát aki tényleg költ erre, annak ez pénzbe kerül, más pedig csak lódít, vagy félrevezet, stb. És az, hogy ez mekkora számban fordul elő, hát ezt nehéz azért meglátni, mert pont az a nehéz a greenwashinggal, hogy mi ezt a greenwashing-t azért hoztuk létre, ez egy ilyen szakmai összefogás, így a greenwashing ellen, vagy az etikus zöld kommunikációért, mert jó pár évvel ezelőtt ez egyáltalán nem volt még téma, és nagyon sokat kell edukálni az embereket arról, hogy mi számít greenwashingnak, mert nagyon nehéz objektíven észrevenni, tehát kevés az objektíven tetten érhető dolog. És ugye most volt pont egy ilyen kutatás, vagy hát talán a magyar hatóságok végeztek egy kutatást, olyan nagyon kevés, nagyon az jött ki, hogy nagyon alacsony számú az igazi greenwashing, és hát az hát Európai Unió kutatásában pedig...
1: Ezért kérdezem, mert ugye a magyar hatóság is fellép ez ellen, tehát egy elterjedt jelenségről van szó, de a számok azt mutatják, hogy nem olyan nagyon elterjedt, legalábbis Magyarországon, viszont aztán megint jött egy impulzus, mégpedig az, hogy az Európai Unió is fontosnak tartja, hogy fellépjen ez ellen, tehát azt gondolhatnánk, hogy nyugaton meg nagyobb probléma, mint nálunk.
0: Hát nem mondhatjuk, hogy nyugaton, mert ugye nálunk ugyanúgy jön be, tehát az egyes iparágak, főleg a legszennyezőbb iparágak jártak ebben az élen. Ez egyébként természetükből fakad, hogy egy fast fashion márka, ami egyszerűen működéséből fogva rettenetesen környezetszennyező, próbál ugye ez ellen tenni kommunikációban is, kommunikációban jóval könnyebb, mint ugye üzleti működésben. És hát pár évvel ezelőtt ugye ezeknél az állításaik kétharmada gyakorlatilag greenwashing kategóriába esett, de ez sem mindegyik tetten érhető. Tehát nem konkrét hazugságot látunk, hanem ilyen homályos állításokat, amit azért nehéz észrevenni. Tehát amikor a nukleáris hulladékot is zöldbe becsomagoljuk és rájöjjük, hogy 100% természetes, akkor mondhatjuk azt, hogy semmi rosszat nem tettünk, hiszen ez igaz, csak hát több mint meghalunk.
1: Hát igen, meg az a kedvencem, amikor egy nagy multicég csinál magának egy ilyen kis bélyeget, hogy védi az esőerdőket, és azt a tanúsítványt, vagy azt a szervezetet ők működtetik. Tehát az is egy szép történet tud lenni.
0: Így van, és most az Unió ezt is tiltani fogja.
1: No, mi az uniós szabályozás lényege egyébként? Hogy próbálják elejét venni ennek a greenwashingnak?
0: Hát egyébként az Unió az a saját tempójában halad, tehát már több éve hallunk erről, hogy valamit fognak tenni. Ugye nyilván ők is azzal a problémával szembesülnek, hogy lehet ezt tényleg tetten érni, tehát szubjektív tényezőket ugye nehéz. Ugye ezt mondják, hogy tehát leginkább arra felé megyünk, hogy minden bizonyítható legyen, minden tényszerűen leírható legyen, minél több adat van valami mögött, ugye annál inkább hihető, meg annál inkább ellenőrizhető. Tehát megszűnik az a rendszer, hogy valamilyen terméket klímasemlegesnek neveznek, ráírják, hogy ez klímasemleges. Ezt nem lehet megtenni anélkül, hogy nincsen mögötte bizonyíték. Elkezdenek fellépni az ellen, hogy ilyen általános kifejezéseket használjanak, mert ez is nagyon jól működött, és ez is egy ilyen szürke zónában mozgott a greenwashingban, hogy valami öko, vagy zöld, vagy környezetbarát, stb., ami nem tudjuk, hogy mi van mögött, nem tudjuk, mit jelent. Ráírjuk, hogy fenntartható, és hát lehet, hogy addig fenntartható, amíg, mit tudom én, a világ egyik távoli pontján gyerekmunkásokat tudnak foglalkoztatni. Ha nem tudunk mögé nézni egy ilyen állításnak, akkor az mostantól nem lesz használható. Ugye ez, amit említettél, ez az ökocímkék, saját ilyen címkék létrehozása, ez is egyébként egy fantasztikus marketinges találmány volt, hogy csinálnak egy saját intézményt, és akkor utána az bizonyítja, hogy a termékeik mennyire jók, és mennyire biztonságosak. Illetve úgy tudom, hogy arról is beszélnek, és az is benne lesz, hogy ez a széndioxid kreditekkel lehet ugye itt üzletelgetni, és hogy ezekkel valamilyen módon a terméket karbonsemlegesnek nevezik, akkor ez is megszűnik, és akkor így se lehet mondani, hogy ez a termék karbonsemleges, pusztán azért, mert egy teljesen más valahonnan ők vettek széndioxid krediteket. Uh-huh. És hát az a legfontosabb, hogy bizonyítsák az állításokat.
1: Nem lesz ebből baj, hiszen ha nem tudsz minden kétséget bizonyítani valamit, akkor lehet, hogy nem korcsolja azon rá erre a vékony jégre, és inkább azt mondod, hogy hagyom a zöld kommunikációt inkább a vérbe, akkor is, hogyha valódi zöld kommunikáció.

0: kommunikációról van szó?
1: Hát nyilván ez két oldalú fegyver. Ugye egyrészt nézzük, hogy a jó oldalról ez egy fontos dolog, mert hogy védeni kell a fogyasztókat, a versenyt, meg azt, hogy ösztönözzük, hogy valódi effortokat tegyenek ezek a cégek. A másik oldalon pedig ott van, hogy ugye ez az ESG jelentési kötelezettség is korábban, ugye ez a, ami a környezetvédelem is fele tartozik, hogy ez is egy rettenetes adminisztrációs teher. A kisvállalatoknak drága, a közepeseknek pedig az van, hogy fönntartnak egy egész apparátus, és aztán azok meg nem tudják, hogy hova mit hazudjanak, melyik rubrikában, mert ezek ilyen óriási adminisztrációs feladatot rónak rájuk. És egyfelől tény, hogy ezt át kell gondolni, hogy mi éri meg és mi nem. Másfelől pedig én azt mondom, hogy inkább efelé menjünk, hogy tényszerű állítások legyenek és ellenőrizhetők legyenek, mint az, hogy bárki bármit ráír, és akkor azt mondjuk, hogy hát így szabadabb a működése a cégeknek. A legnagyobb vállalatok azért azt gondolom, hogy meg fogják oldani, mert ott van erre forrás.
0: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, sok sikert kívánunk!
1: Köszönöm szépen nektek is, sziasztok!
0: Szervusz! Az elmúlt percekben kicsit a greenwashing jelenségről és hátteréről beszélgetünk Berta Lászlóval, a Firehouse reklámügynökség tulajdonos ügyvezetőjével.
2: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.

0: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: No, hát leperg lassan a műsoridőnk, úgyhogy...
3: Nem is kaptál több negatív, hangvételű üzenetet.
2: Dehogy nem. Majd most mindjárt kiszabadítod a szellemet a palaszból. Volt egy balesetünk még 9 óra magasságában, reméljük már ott nem érezhető hatás. A Kispesten az Ady Endre úton a MOL benzinkút Shopmark saroknál villamos ütközött személy autóval elállják a kereszteződést. Hát lehet, hogy ott egy... hosszabb ideig tart majd a helyszín, és úgyhogy lehet, hogy nem későn mondtuk be ezt az üzenetet, de köszönjük, aki megírta, vette a fáradtságot. Egy kicsit juhú, savazzuk a medvét, azt megírjad?
3: Uha, azt most az jó volt. Elugrottam.
2: Hol? Ott?
3: Ja,
2: az.
3: Igen.
2: Vegyétek ki Maci orrából a mikrofon, mert úgy szuszok, hogy 90-nél robogva a lehúzott ablaknál a menet zaj sem
3: nyomja el. Még mindig tagadod?
2: Tagadom, hát nem én vagyok, te vagy.
3: Hihetetlen.
2: Ez egy őrült összeesküvés. Várjál, hogy azért, hogy ketten le tudjatok nyomni, és Micinek is adok, akkor mikrofon, tessék, én vagyok, igen.
4: Te
2: ezt
4: vagy.
2: Ezt akartam, tessék. Ennyi. Ezért
4: bizony,
2: adtam mikrofon.
4: Te vagy.
2: Na, hol tartunk? Ja, a búcsú könnyes pillanatainál tartottunk, ugye, amik most már inkább röhögésbe fordultak, de mindegy. Holnap jövünk Edével.
3: Így az én epizód szereplésem véget ért, hogy egy napra köszönettel
4: becsatlakoztam. Egy napot voltál a héten?
3: Mindegyikükkel becsatlakozhattam, hosszas unszolásra becsatlakozhattam mindkét fiatalember mellé, de aztán visszaadom őket egymásnak, hogy ezt a hetet is a
4: én még
3: következő
4: is
3: napokon.
2: Nyugodj meg én tovább. Is, és még holnap után is.
3: De már most nem. Már most a pénteki eltávozást tervezi, hogy aztán jövő héten Gede kolléga, amikor visszaérkezik, akkor meg majd ránk szakad a jó sokáig ebben a felállásban.
4: Mert
3: toljuk,
4: jön a bakony.
3: Úgyhogy,
4: mert
2: jön bizony.
3: Igen, jön a szokásos indiánkodás.
2: Igen, köszönjük a mai kitartó figyelmet, rakjatok el belőle holnapra is, Bandival igényt tartunk ugyanis erre a figyelemre, addig pedig az unalomig ismételt dobozlégzés, mikrobiom karbantartás, GDP termelés szent háromságban mozogjunk, ha lehet. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Persze, pont most rontam el!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
0: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Kispesten az Ady Endre úton a Baross utca közelében. A 42-es villamos helyett a 142E autóbusszal lehet utazni. Továbbra is erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfi híd és a Margit híd közelében. Az Üllői úton a Nagykörútnál befelé, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, illetve egyik irányba sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé lezárták a külső sávot az állatkerti felüljáron, mert burkolatjavítása kezdődött. Sötétek a jelzőlámpák a 13. kerületben a Béketéren áramszünet miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot, itt elektromos közművet javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Személyesen fog tárgyalni Magyar Péter Zelenszkijjel. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Drágul az olaj, az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. Napos felhős, erősen szeles időnk lesz ma, néha záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kétoldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között a közeljövőben, mondta a magyar kormányfő a NATO csúcson Ankarában. Magyar Péter elárulta, hogy rövid beszélgetést folytatott az ukrán elnökkel, ahol megállapodtak a találkozóról. Hozzátette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Magyarország továbbra is fenntartja a humanitárius segítséget. Ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Eszerint egyebek között megszűnik Sulyak Tamás köztársasági elnök mandátuma, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Emelkedtek az olajárak az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. A Brent hordonkénti ára több mint 3%-kal drágult, miután az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Washington egyúttal visszavonta azt a szankciós mentességet, amely Iránnak lehetővé tette olajának értékesítését. Az Egyesült Államok szerint Teherán tegnap megtámadott 3 a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajót. Az amerikai hadsereg ezért válaszcsapás sokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Ismét a NATO-val kapcsolatos sérelmeit sorolta Donald Trump a törökországi csúcs találkozón. Az amerikai elnök nem csak a NATO-nak az iráni konfliktusban betöltött szerepét bírálta, hanem ismét foglalkozott Grönland helyzetével is. Megismételte, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie a szigetet, és nem Dániának. Arról is beszélt, hogy a török elnök a barátja, és ha nem Törökországban rendezték volna a találkozót, talán el sem ment volna. Donald Trump ma találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díjai, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyed évben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 ezer forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 ezer forintra drágultak. Ez közel 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni.
8: Időjárás a Rádiókafén.
7: Ma egy hideg front hatására felhősebb idővel indul a nap, aztán fokozatosan délutánra csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet 21 és 31 fok között alakul, estére 15 és 25 fok közé hűl le a levegő, a Balaton és a Velencei tó 23, a Tiszató pedig 26 fokos.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Koli, azaz Halász Kolos élete kalandfilmbe illő. Fiatalon bejárta a félvilágot. Külföldi iskolákban tanult, bohócnak készült, modellként dolgozott, több hangszeren játszik, és a lényeg, a magyar hip-hop feltörekvő csillaga. Koli polihisztorsága abból ered, hogy alapból kevés dologra mondott nemet. Sok színűsége kíváncsiságában gyökerezik. Nyitott a lehetőségekre, még akkor is, ha valami nem a nagybetűs lehetőség.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Suma Mama Gésa vagyok, és itt vannak a legjobb zenék a Rádió Cafén, ez nem kérdés.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kevesen tudják, hogy a Black Eyed Peas zenekar gerincét alkotó két tag, Willem és Apple the App az 1988-ban alapított Advent Clan nevű bandában is együtt zenélt. Eazy-E akkor meg is dobta őket egy lemezszerződéssel, amiből azonban semmi nem lett, mert a kiadó nem találta elég trendinek az anyagot az éppen elhatalmasodó gangster hip-hop lázban. A most következő Black Eyed Peas dal a They Don't Want Music James Brown Mind Power című dalának mintáit használja.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kis csillag volt és jelenlegi Kispál és a Borz tagokból alakult 2005 tavaszán hobbi zenekarként. Ennek ellenére fél év alatt összehozták bemutatkozó nagylemezük a Greatest Hits Volume 1 anyagát, melynek felvételeinél vendégművészként Brautigam Gábor, Tövisházi Ambrus és még a kosárlabda mesteredző Rád Géber László is közreműködött.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Baby Huey művész nevű soulzenész, a Baby Huey and the Babysitters frontembere, az első szólóalbumán dolgozó James Ramey újra és újra elolvasott egy cikket 70 októberében. Az írás két akkoriban eltávozott önpusztító zenészről, Janis Joplinról és Jimi Hendrixről szólt, akik csatlakoztak a 27-esek klubjához. Napokkal később Ramey is elhunyt drogtúladagolásban. Klubtag nem lett, mert csak 26 éves volt. A Baby Huey Story, The Living Legend posthumusz lemez 71-ben jelent meg. Az albumon szereplő Hard Times-t olyan soul nagyságok dolgozták fel, mint a szám szerzője és a lemez producere Curtis Mayfield vagy John Legend a The Roots együttessel közösen. Hangmintaként sok rap dalban felhasználták, sőt az Accept zenekar révén metal átirata is készült.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jamaica szigetét Kolumbusz Kristóf második útján 1494-ben fedezte fel. Akkor még nem tudta, hogy a hálás utókor néhány száz évvel később már elsősorban nem az ő nevéhez köti majd ezt a különleges éghajlatú területet, hanem a kalózokhoz, a rumhoz és a reggae zenéhez. A Bob Marley and the Wailers zenekar az 1960-as évek elején alakult a jamaicai Kingston városában. A csapat ízig-vérig reggae zenét játszott, a frontember a

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kenya Grace, brit énekesnő és producer, történelmet írt, amikor Strangers című debütáló kislemeze 2023. októberében az Egyesült Királyság slágerlistájának élére került. Ezzel Kate Bush után ő lett a második brit női előadó, aki teljesen egyedül írta, énekelte és gyártotta a listavezető dalt. Grace hangsúlyozza a kreativitás megőrzésének fontosságát és kerüli, hogy a számok és statisztikák befolyásolják művészi munkáját.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Dolly Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Morrissey koncert július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Személyesen fog tárgyalni Magyar Péter Zelenszkijjel. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Drágul az olaj az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. Napos felhős, erősen szeles időnk van ma, néhol záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Kétoldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között a közeljövőben. Nyilatkozta újságíróknak a magyar kormányfő a NATO csúcson Ankarában. Magyar Péter elárulta, hogy rövid beszélgetést folytatott az ukrán elnökkel, ahol megállapodtak a találkozóról. Hozzátette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Eszerint egyebek között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Emelkedtek az olajárak az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. A Brent hordonkénti ára több mint 3%-kal drágult, miután az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Washington egyúttal visszavonta azt a szankciós mentességet, amely Iránnak lehetővé tette olajának értékesítését. Az Egyesült Államok szerint Teherán tegnap megtámadott 3 a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajót. Az amerikai hadsereg ezért válasz csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjai, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 ezer forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkószerződések csak nem 213 ezer forintra drágultak. Ez közel 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, és ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Délutánra fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet délután 21 és 31, este pedig 15 és 25 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Bagdi Bella, pszichológus, mindfulness tanár, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, akit köszöntök, szia!
10: Szia Marian, én is köszöntök minden kedves hallgatót.
9: Nagyon sok mindenről fogunk beszélni, úgyhogy jól kell használnunk az időt, de azt azért szerintem elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy a mi kapcsolatunk az körülbelül 14 évre nyúlik vissza. Mi akkor találkoztunk először egy interjú helyzetben, és képzeld el, ha most nagyon elő kell vennem valamit, hogy mire emlékszem, akkor azt mondanám, hogy nagyon meghatott engem, tehát mondom újra, 14 évvel ezelőttről beszélgetünk, amikor még kevésbé voltak önmotiváló, tehát nem tartott itt sem a stresszkezelés, sem az, hogy mit tudsz magadnak adni, ez az iparág és ennek a különböző nem tudom, leágazásai, és nagyon emlékszem, hogy arról meséltél, hogy volt egy időszakod, amikor nagyon nehezen volt, te rosszul érezted magad, és egész egyszerűen elkezdted, hogy az egyik eszközöd neked a zene, az ének, és elkezdtél a fejedben, a rossz gondolataidban, a szavak helyett pozitív jelentéstartalmú szavakat mondani, és addig mantráztad, mondogattad, amíg ki nem cserélődött az a rossz gondolat, rossz szó. Egyébként ezt én nagyon sokszor kipróbáltam, és valóban egy működő dolog, és hogy aztán utána ezt megtöltötted zenével, ritmus, és így kezdődött az annak idején, hogy tulajdonképpen ilyen pozitív, felhangoló, önmotiváló zenéket, dalokat írtál, amivel amúgy magadnak is és másoknak is sokat segítette. Ez volt, ami most beugrott.
10: Hú, milyen szépen összefoglaltad nekem, meg rólad. Az jut eszembe, hogy szerintem te voltál az első a médiában, aki egyáltalán kíváncsi volt rám, meg arra, amit csinálok, hiszen valóban annyira új volt gyakorlatilag ez a fajta kezdemény, hogy magyar nyelven ilyen pozitív megerősítéseket, vagy különböző ilyen pszichológiai áramlatokból érkező, most mondok egy példát, hogy mondjuk a háláról, a megbocsájtásról dalokat írni, vagy egy ilyen zenés koncertet, műsort összerakni, és Hát igen, egy nagyon szép önismereti, és fogalmazhatnék úgy, hogy ez egy ilyen öngyógyító út volt a számomra, ami gyakorlatilag így oda vezetett, ahol ma vagyok.
9: Igen. És akkor ehhez még jött egy kis pszichológia, néhány év pszichológia szak, de ha jól értettem itt a zene alatt, amit mondtál, hogy még úton is vagy, tehát hogy már a doktoritba vagy.
10: Hát szerintem úton vagyunk mindannyian. Igen, igen. Egyébként életünk végéig az út tart, és ki tudja, talán még azután is. De hogy igen, azt gondolom, hogy így, ahogyan, tehát változik a személyiségünk, a gondolkodásmódunk, a világ körülöttünk változik, és szerintem nagyon fontos egy rugalmasság, ott elsajátítani, valahogyan ilyen rugalmasan alkalmazkodni azokhoz a külső-belső körülményekhez, hatásokhoz, hiszen bár a zene indított el engem ezen az úton, de például a zenének köszönhetem, hogy gyerekeknek is írtam ilyen dalokat, mert az is olyan furi volt, hogy nem találtam olyan gyerekdalokat, amik a gyerekeknek a pozitív fejlődését, személyiség építését támogatta volna, úgyhogy elkezdtem gyerekeknek is írni dalokat, és ennek köszönhetem, a daloknak köszönhetem azt, hogy ma már a Boldogság Óra program, amit én elindítottam, óvodai, iskolai Boldogság Óra programot, ami egy tudományalapú program, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pozitív pszichológia kutatócsoportjával együttműködve hatásvizsgálatot is végeztünk a programról, nemzetközi elismerésünk van azóta, de mégis, ami segített ezt elindítani, azok a pedagógusok kezdték el Boldogságúra foglalkozásokat kipróbálni, akik a gyerekdalokat használták óvodai, iskolai környezetben. Szóval a zene az igazából ebben is egy ilyen segítő, támogató eszköz volt a számomra.
9: De igen, a zene az valahogy mindig kiegyenesít minden utat, amiben lehet görbe. De akkor egy picit a Boldogságóráról. Mert egyébként igen, ez tényleg most már jó néhány éve be...
10: Most már 13-14 éve igen, kezdtem.
9: Igen, és hát azt hiszem, hogy ugye amikor, nem is tudom, valamikor az év elején kijött a világ boldogság indexe, és hogy ebben mi hogy állunk, akkor az ugye kiderült, hogy eléggé kullogunk valahol a sor vége felé, mert hogy alapvetően nehezen motiváljuk magunkat, vagy nem tudom, nehezen érzünk együtt magunkkal, és neked ugye az önegyüttérzés is egy nagyon fontos dolog, ami azt gondolom kell ahhoz, hogy ha már együtt tudok érezni magam, akkor utána már meg tudom találni annak a módját, hogy fel is emeljem magam, és boldog legyek. Na de előbb te mondd el, hogy hogyan is néz ki ez a boldogságóra, aztán utána rátérünk erre az önegyüttérzésre.
10: Hát csak úgy megragadta a figyelmemet, hogy behoztad a boldogságindexet, ezt a globális boldogságindexet. Ez egy nagyon összetett dolog, hogy...
9: Igen. Sok mindentől függ.
10: Igen, és azt hiszem, bár megbeszéltük, hogy nem fogunk politizálni ebben a beszélgetésben, de talán annyit elmondhatunk, hogy a választások előtti állapota a magyar embereknek, szóval egyszerűen tényleg gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy társadalmi szinten egy a magyar emberek pulzusa megemelkedett. Szóval, hogy nagyon rossz állapot, de egyébként is egy nagyon sebezhető állapotban vagyunk, gyerekek, fiatalok, felnőttek, szóval nem akarok senkit sem elkeseríteni, de egyre romló tendenciát mutatnak ezek az adatok, csak hogy mondjak egy ilyen, tényleg egy ilyen látványos adatot, hogy például még a 70-es években a depresszió átlag életkora a 30-35 év volt, most már azért a 14-15 év. Tehát, hogy...
9: Ezt én mindig megkérdezem, hogy vajon mi lehet ennek az oka, mert igen, valóban lehet egy országban az aktuális klíma, és én azt hiszem, hogy a választások előtt ez valóban létező dolog volt, már csak a feszültség miatt is, de hogy azért mégiscsak ez egy globális jelenség.
10: Hát én azt gondolom, hogy a világ lángokban áll körülöttünk, szóval, hogy így... Belpolitika, külpolitika, klímaválság, például a fiataloknál az egyik számomra nagyon szomorú jelenség, hogy nincs jövőképük például, hogy nem látják nagyon a jövőt, mint ahogy mondjuk például a mi szüleink, vagy mi, amikor ugye gyerekek voltunk, vagy amikor érettségiztünk, sokkal kiszámíthatóbbnak tűnt, hogy úgy mondjam, egy életút, amit fölépít. Nekünk is nehéz volt, szóval nem erről. Én azt gondolom, hogy minden generációnak megvan a maga kihívása, amivel meg kell küzdeni, és talán te is emlékszel rá, vagy nem tudom, nálatok ez hogy volt, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor mi mindig azt mondtuk, ja, mi nem leszünk olyanok, mint a mi szüleink, meg a nagyszüleink, hogy azok a mai fiatalok, meg hogy mi sokkal lazábbak leszünk, hogy mi el fogjuk fogadni a mi gyerekeinknek az azzal járó hullámait, amikben benne vannak, de azért én még látom, azért, ugye, hogy így valahogy olyan fejlődésen megyünk keresztül generációra generációra, hogy azért minket is meg tud lepni. Hát, hogy meg tud érinteni az a világnak a fejlődése, aminek ma a részesei például a fiatalok, mondjuk ezek a digitális világra gondolok legfőképpen, de ez nagyon messzire vezet minket ez a beszélgetés, de mégiscsak az okok között ezt megtaláljuk, hogy gyakorlatilag a gyerekek és a fiatalok érzelmi analfabéták. És hogy a jól létünknek az érzelmi...
4: Ez kemény.
10: Ez kemény, igen, ha megkérdezel egy gyereket, egy fiatalt, hogy hogy vagy, két szóval tudja ezt kifejezni, hogy jól vagy szarul. Márpedig kutatásokból tudjuk, hogy azok, akik minél sokszínűbben tudják megragadni, megnevezni, hogy hogy érzik magukat, mert nyilván egészen más, hogy kell megküzdeni a szorongással, mint a depresszióval, vagy a félelemmel, vagy a szomorúsággal, vagy a csalódottsággal, az evolúciós szempontból ezek a nehéz érzelmeknek van valamilyen funkciójuk, mindig üzennek valamit, és hogyha nem vagyunk kapcsolatban a belső élményvilágunkkal, ha félünk tőle, ha elnyomjuk, ha elkerüljük, ha mindenféle olyan elnyomó eszközöket használunk, mint a különböző, nem tudom én, szerek, stb. Most nem akarom sorolni, de hogy gyakorlatilag ezzel nem oldjuk meg, hiszen az érzelem attól, mert mit tudom én, ráiszok, gyógyszert szedek be, nem tudom én, munkaalkoholizmusba folytom ezeket a nehéz állapotokat, attól ezek még ott maradnak a testünkben, és hogy az a helyzet, hogyha nem lesz egy kapcsolatom a belső élményvilágommal, és hogy nem működöm együtt ezekkel a belső jelzésekkel, mert mondok egy példát, hogy a fizikailag ugye az nagyon látványos, az embernek fáj a térde, akkor elmegy orvoshoz, kivizsgáltatja, ugye, tehát, hogy jó esetben, mert hát itt is széles a skála, de hogy azért ugye a fizikai szinten a testünkkel így elég jól tudunk így, jól tudjuk szabályozni ezeket a fájdalmakat, de mivel a lélek szintjén nem annyira látványos ez a fájdalom, de fáj, csak hogy megtanultuk ezt elnyomni, elviselni, vagy kiprojektálni másokra, stb., hogy az a helyzet, hogy egy idő után valahol kanalizálni fogja a szervezetünk ezeket a fájdalmakat, például mondjuk egy tünet formájában.
4: Így,
10: és akkor itt már jutottunk a pszichoszomatikához, hogy mi van először, a tyúk vagy a tojás.
4: És a boldogság óra, az tud abban segíteni, hogy a gyerekek találkozzanak az érzéseikkel, hogy tanulják azt, hogy hogyan lehet kifejezni azokat? Leginkább mondjuk a jó érzéseket, hogy lehet behívni?
10: Most lehet, hogy egy nagyon meglepő dolgot mondok, ami sajnos nem meglepő, de kutatásokból tudjuk, hogy átlagosan a szülők 5-7 percet beszélgetnek a gyerekeikkel otthon. Persze logisztikai dolgokról, igen, hogy mi a program, hova kell menni, stb., de az, hogy hogy van a gyerek, hogy legyen egy tér arra, hogy hát ugye nem csak a saját belső világunkra nem hagyunk időt, meg ráhangolódási teret, hogy vagyok én magammal, de picit így vagyunk a családunkkal is. A gyerekek egyébként érzelemórának hívják sokszor a boldogságórát, én rengeteg levelet kapok. Gyerekek, de ilyen harmadikosok, negyedikesek írnak nekem, hogy sok olyan dolgot tudnak megbeszélni boldogságórán, amit máshol nem tudnak. vagy hogy megkönnyebbülnek, mert meditálnak boldogság órán. A persze az érzelem, az érzelmekkel való kapcsolat, az érzelmi nevelés az egyik alapja a boldogság órának. Ez az egyik része, a másik része meg olyan stratégiáknak a felfedezése, megismerése, korosztály specifikusan, amelyek segítik őket egyfelől a megküzdésben, az élet, tehát, hogy normalizálni a szenvedést, szerintem ez nagyon fontos, kisgyermekkortól, hogy az, hogy dühös vagy, az normális, az, hogy szomorú vagy, normális. Tudod, hogy gyerekkorban, meg a szülők nyilván, hogy nekik is nehéz lehet látni, amikor a gyerekük szenved, de ezek a parancsok, hogy ne sír, ne légy szomorú, gyakorlatilag arra kondicionáljuk a gyereket, amire bennünket is kondicionáltak, hogy ne érezd, amit érzel, hogy nyomd el a fájdalmat, csak ettől nagyon-nagyon sok problémánk adódik a későbbiekben, nem csak az iskolás éveinkben, hanem bizony felnőtt korunkban. És a másik része pedig, ugye, ha mentális egészségről beszélünk, legtöbben arra gondolnak, hogy a mentális egészség a problémákra fókuszál, hogy nem tudom én, a depresszió, a szorongás tüneteit ki kell kezelni, meg kell gyógyítani, de ezt már Freud is megfogalmazta, hogy attól, hogy valakit mínuszról fölhozunk a zéróra, attól ő még nem lesz boldog ember. Tehát, hogy így most gondold el, hogy mondjuk meggyógyítod a szorongásodat, a depressziódat, attól még nem fogsz az emberi virágzás mondjuk csúcszónájába bekerülni. Tehát, hogy ahhoz is erőfeszítéseket kell tennünk, hogy tudatosan pozitív állapotokat hozzunk létre, ez az egyik, de hogy megtanuljuk ezt fenntartani is. És hogy nyilván emberek vagyunk, és hogy sokszor ahhoz szoktam hasonlítani, meg így a mindfulness világában gyakran élünk ezzel a metaforával, hogy olyanok vagyunk, mint a tenger, és a hullámok, a tapasztalatok, hogy valamikor vannak nagy hullámok, valamikor kisebbek a hullámok, és valamikor csendesebb a tenger. És hogy legtöbben nem szeretjük a nagy hullámokat, hogy azt legszívesebben így kivágnánk, vagy megszüntetnénk az életünkbe. De hogy az élet nem ilyen. Tehát, hogy embernek lenni picit azt is jelenti, hogy ahogy is mondjam már így, az értelmes életbe való belépő ára az a szenvedés. Hogyha valaki olyan életet szeretne élni, ami számít, aminek van értelme, az elkerülhetetlenül küzdelemmel, stresszel, szenvedéssel fog járni. Csak úgy mondjuk egy egyszerű példát, hogy mondjuk valaki anya szeretne lenni, vagy apa, vagy szülő. És hát persze, nagyon nagy boldogság egy gyermek születése. Igen. De abban is biztos vagyok, hogy abban a pillanatban nagyon sok szorongással, küzdelemmel, stresszel és szenvedéssel is jár.
11: Így van, így van. Hát már csak ha azt nézzük, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megtudod, hogy szülő leszel, belép egy olyan aggodalom, amit előtte nem ismertél. És ez kitart feltehetően örökké, hiszen a szeretethez hozzátartozik ez is, hogy a másikért aggód.
10: Igen, de hogy mindennel így van, a mi munkánkban is, hogyha fontos neked az, hogy olyan műsorokat készíts, ami számít, ami értéket ad, az bizony, tehát elkerülhetetlenül egy csomó küzdelemmel és kihívással fogsz találkozni, lesznek jobb napok, rosszabb napok, nekem is előadóként szorongással jár, mert számít, hogy félreértjük ezeket az üzeneteket.
11: Igen,
10: ez
11: meg a
10: probléma.
11: A szó jelentését, igen.
10: Igen, szóval a szorongás az nem azt jelzi, hogy te rossz vagy, vagy el fogod rontani, hanem a szorongás annak az üzenete, hogy ez a pillanat számít neked. Mert ha nem számítana, nem szoronganál, hiszen szorongunk azon, hogy nem tudom én, a szomszéd gyereke bukásra áll matekból, nem, de ha a sajátom bukásra áll, az igenis, azon ideges leszek, rosszul fogom érezni magam miatt, és mindent meg akarok tenni azért, hogy segítsem a gyerekemet, hát kb. Ezt ugyanígy tudjuk magunk felé is fordítani, hogy hát nem számít nekem, hogy egy másik előadó szorong, vagy nem szorong előadás előtt, de az, hogy én szorongok, mert hogy fontos nekem, ha kiállok emberek elé, hogy át tudom-e adni azt, amit szeretnék, az igen, szóval, hogy a szorong, ez csak egy példa arra, hogy nem értjük az érzelmeink nyelvét, az üzeneteit, nem tudjuk dekódolni.
11: Figyelj, és az önegyüttérzés az már az, amikor például kapcsolódom ezekhez az érzésekhez, amikor megértem, hogy ez mit jelent, és elfogadom, hogy most én nehezen vagyok, vagy adok ennek teret, időt, legugolok magam mellé, hogy ebben most lehetek? Szóval mi az, mi az az ön együttérzés?
10: Hát kezdjük azzal, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy mit jelent ez a szó.
11: Hát és én is most ezt kérdezem.
10: Hogy így egy kicsikét így egyet hátra lépnék, hogy akkor téged is kérdezlek meg, akik itt most hallgatnak bennünket, hogy amikor látsz valakit az utcán szenvedni, mondjuk nem tudom, akkor mi az első reakció, amikor meglátsz valakit? Mondjuk akár egy kicsi gyermeket, aki sír, vagy nem tudom.
11: Hát, hogy tudok ennek is segíteni, igen, ezt abszolút értem.
10: És akkor mi az első reakció, amit tennél vele, vagy ahogyan viszonyulnál ehhez a személyhez?
11: Figyelj, tudod, nekem van egy konkrét példám. Én egyszer nem régen egy fiatal, szerintem egy ilyen tini, 15-6 éves lányt láttam rettenetesen sírni az utcán. Azért indulok ki ebből, mert ez tényleg egy ilyen szívettépő sírás volt. Én oda mentem, és megkérdeztem, hogy mit tudok tenni érte.
10: Wow.
11: Mert azt éreztem, hogy ezt valahogy, ezt a szenvedést enyhíteni kell. Tehát, hogyha azt kérdezed, akkor mondanám a sajnálatot, de nem a sajnálat nem jó szerintem. Tehát az nem feltétlenül fejezi ki, hanem az, hogy van-e késztetés bennem, hogy ezt a szenvedést enyhítsem. Nekem ilyen esetekben van.
10: Na, és akkor
11: de ezt nem állítom, hogy mindig. Szóval azt azért...
10: Igen, de ezzel meg is válaszoltuk azt, és ez egy nagyon erős példa, hogy gyakorlatilag az önegyüttérzés ugyanezt jelenti, ahogyan másokhoz viszonyulunk, amikor valamilyen nehézségen megy át valaki, hogy tudjuk-e ezt magunk felé fordítani, amikor mi küzdünk, mi szenvedünk valamitől. Mert az a helyzet, hogy nincs még egy olyan ember, akivel olyan rosszul bánnánk, mint saját magunkkal. Igen. Szóval, hogyha metaforikusan ez a fiatal lány, mondjuk a te belső én részed lenne, aki szenved, hogy vajon tudnánk-e magunkhoz így odarohanni, így megkérdezni, hogy egyáltalán észrevenni is az önegyüttérzésnek ugye három ilyen komponensből épül föl, így kutatók így ezt találták, hogy az egyik az a tudatos jelenlét, vagyis hogy észre tudom-e venni azt, hogy szenvedek. És hogy bár ez az emberek azt gondolnák, hogy hát ez ilyen egyértelmű, nem, de sajnos nem egyértelmű, mert sokszor észre sem vesszük, hogy fú, ez most nehéz, ez most fáj nekem, mert elzsibbasszuk magunkat. Tehát, hogy mivel azt tanultuk meg, hogy ne érezzük azt, amit érzünk, ezért sokszor ez kimarad, és hogyha nem látom azt, hogy ez most nekem nagyon stresszes, vagy ez most engem túlterhel, akkor nem is tudok reagálni magamra. Szóval neked észre, ez első lépés, hogy meg kellett látnod, hogy ott valaki szenved. Ez az alapja az önegyüttérzésnek, hogy meg tudom-e látni magamban azt, hogy van egy részem, aki szenved.
11: Igen, de hát ezt tényleg azonnal regulázzuk magunkat, megnézzük, letapogatjuk a környezetet, most nem lehet. Tehát van, hogy egyébként állítólag az sem rossz, ha csak azt tudjuk, hogy időben eltoljuk, az bizonyos értelemben az is egy felfigyelés önmagunkra, és normál működés, de elő kell venni valóban azt a dolgot.
10: Még az a két aspektusát elmondanám az önegyüttérzésnek, hogy ami szintén nagyon fontos, a második, ez a közös emberség. Hogy amikor szenvedünk, stresszt élünk át, hajlamosak vagyunk elszigetelődni, és hinni az elménknek, mint hogyha egyedül lennék, mint hogy én lennék az egyetlen olyan szerencsétlen, aki azzal küzd, amivel. És hogy arra emlékeztetni magunkat, hogy még sok millióan ebben a pillanatban, ezen a világon sokan szenvednek attól, amitől én is. Tehát, hogy például lehet, hogy valakinek alvászavara van, hogy arra emlékeztetni magamat, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki alvászavarral küzd, hanem még ki tudja hányan ugyanebben az időben, amikor én nem tudok elaludni, ugyanúgy kínlódnak.
11: Na, ezzel én mindenkivel közlem, akinek ilyen van, nem vagytok egyedül. Igen. Én ebbe bárkivel vállalok sors közösséget.
10: És akkor a harmadik aspektus az önegyüttérzésnek, az pedig a kedvesség. Uh-huh. Itt, ami ugye versus az önkritikus hanggal, hogy hajlamosak vagyunk nagyon keményen beszélni magunkkal, nagyon keményen bírálni, kritizálni magunkat. Tévesen azt tanultuk, mintha az önkritika az motiválna bennünket, de ma már tudjuk tudományos vizsgálatokból, hogy a kemény krónikus önkritika az bizony olyan, mintha börtönbe zárna bennünket, mert gyakorlatilag megbénítja az agyunkban azokat a központokat, amelyek a cselekvésért felelősek. És míg a kedvesség, és itt nagyon fontos, hogy itt is sok félreértés van, hogy hát, hogyha kedves leszek magammal, akkor mondjuk egy evészavarban, vagy valaki mondjuk éppen fogyni szeretne, és elkezd mondjuk rájön egy falásroham, és hogyha így kedvesen viszonyulna magához, akkor mint hogyha ezzel följogosítaná magát arra, hogy nyugodtan, bátran folytassa ezt a viselkedés mintát, de hogy kutatásokból tényleg azt látjuk, hogy ha mondjuk falásrohamban szenvedőknél, hogy ugye elkezdi szabályozni az étkezését. De hát ugye emberek vagyunk, és nem robotok, és mondjuk nem tudom, egy-két hétig bírott tartani, és jön egy családi esemény, és hirtelen így kiszakadsz a saját megállapodásaidból, és hogyha utána nagyon keményen bírálja az ember magát, sokkal hajlamosabb lesz, hiszen miért fordulunk evéshez nyugtatásgyanánt? Hát azért, mert hogy rosszul érezzük magunkat. Igen. Az önkritikától, rosszul fogjuk érezni magunkat, és hova fogok fordulni, hogy megnyugtassam magam? Ugyanahhoz a stratégiához, megküzdési stratégiához, ami gyakorlati, mint például ebben az esetben az evés, és így jön létre egy ördögi kör. Tehát, hogy az önkritikával csak fönt fogom tartani ezeket a káros szokásokat, most lehet evés, dohányzás, bármi más, mert hogyha azért nyúlok ezekhez a cselekvésekhez, mert hogy megnyugtassam magam. Tehát muszáj megtanulni, nem a muszájt azt töröljük, hanem hogy a saját érdekünkben fontos elsajátítani egy kedvesebb, tehát az önegyüttérző hang az egy támogató hang. Ami most gondoljunk úgy rá, mint egy mentorra. Tehát, hogy egyfelől megnyugtat ez a kedves hang, másfelől meg segít rávilágítani, hogy az egészséged érdekében, a jól léted érdekében, vagy azon célok érdekében, amiért fontos neked, hogy nem tudom, le tudjál fogyni, vagy hogy rendesen tudjál étkezni, hogy emlékeztet ez az önegyüttérző hang a hosszú távú céljaidra.
4: Semmi, csak reagálni akartam, hogy meg nyilván, ahogy te is mondtad, hogy ha minek után struktúrált, azok után segíti a következő cselekvést, ami abba az irányba visz, hogy megvalósítsd azt, amit te szeretnél. De hogy folytatni fogjuk, csak most feles információkat muszáj lesz adni. Bagdi Bella pszichológus, mindfulness tanár, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke a mai vendégem. Úgyhogy jövünk vissza, és folytatjuk, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlés. Hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Bagdi Bella pszichológus, mindfulness tanára, Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke a mai vendégem, és hát mondtam, hogy nagyon jól kell beosztanunk az időnket, jól kell vele bánni. Beszélgettünk már a boldogság óráról, illetve az önegyütt érzésről, és abban, ahhoz szerintem kapcsolódik a tudatos jelenlét, tehát, hogy magunk felé is tudatosak vagyunk, de összességében az a nagyon fontos, hogy a mindennapokban valahogy a stresszt csökkentsük, és ezt te is kimondtad, hogy a stressz, a szorongás, az tulajdonképpen együtt jár a produktummal. Hogyha produktív életet akarunk élni, akkor szinte minden dolgunk mögött ott lehet az, hogy nehéz érzéseink vannak annak a megvalósulásával kapcsolatban, kimenetelével kapcsolatban, szóval hogy ezt valamelyest normalizáltad is. Gondolnám én azt, illetve kérdezném, hogy ennek a mértéke, a miensége kérdése, illetve az, hogy tudunk hozzányúlni.
2: Annyit pontosítanék, hogy nem csak a produktumhoz kapcsolódik a stressz, hogy definiáljuk, hogy egyáltalán mit jelent a stressz, tehát hogy tudományos nézőpontból, tehát mindaz, ami a testünkben és az elménkben történik, annak érdekében, hogy segítsen megküzdeni a pillanat valóságával. Szóval, hogyha erre lesz egy rálátásunk és egy belátásunk, hogy minden fiziológiai változás, minden, ami az elménkben, akkor éppen a jelenlétben abban segít, hogy fókuszáltak maradjunk, hogy elég energiánk legyen a cselekvéshez, vagy épp a nem cselekvéshez, tehát attól függően, hogy mire van szükség. Tehát valójában a stressz az a szövetségesünk, és egy ilyen segítő, hát most hívjuk barátnak, aki evolúciós szempontból azért fejlődött ki, hogy segítsen bennünket megküzdeni az élet elkerülhetetlen kihívásaival, viszontagságaival, de másfelől abban is segít. És most lehet, hogy így többen meglepődnek, de hogy az érzelmi jóllétünk fokozását is támogathatja, vagy az, amitről te beszéltél a produktivitás kapcsán, hogy a teljesítményünk csúcszónájába tudjunk kerülni, vagyis lefordítva, hogy a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Most ugye most pont mi beszélgettünk akár a social médiáról, hogy én egy nagyon szorongó típusú kislány voltam, aki nagyon félt kiállni, tehát szelektív mutizmusom volt kislányként, csak az anyukám előtt tudtam beszélni. Én iskolában, ugye nekem az a lefagyás reakcióm volt, amikor fölállítottak felelni, soha nem jutott eszembe semmi érettséginél, magyar szóbelinél, hiába húztam ki a tételt, egy hang nem jött ki a torkomon, az volt a szerencsém, hogy a vizsgabizottságban volt egy tanár, aki ismerte a képességeimet, és valahogy így kitalálta azt, hogy menjek ki a teremből, mikor minden diák leszóbelizett, engem utolsóként visszahívtak, nem volt bent senki kortárs a teremben, és akkor húztam tételt, és le tudtam felelni, és a 10-est kaptam ugye Romániában, akkor ez volt a legnagyobb jegy. Szóval, hogy így, ezt csak azt akarom mondani, hogy amikor így már felnőttként így éreztem, hogy a zenében például úgy szeretném nem is megmutatni magam, de hogy valahogy így megdolgozni a saját traumáimat, és mikor ki kellett volna állni emberek elé, futottam, menekültem ezelől, szóval nekem 2-3 évenbe került az, mire elég bátorságot gyűjtöttem ahhoz, hogy az első koncertemet bevállaljam. Szóval, hogy ha valaki együtt érez azokkal, akik nagyon szoronganak megmutatni magukat, akár social media felületen, akár emberek elé kiállni, én ismerem ennek a küzdelmét, fájdalmát, szenvedését, mert a mai napig is van olyan, hogy hogy azért szorongással tölt el, hiszen ott van mindannyiunkban talán egy olyan én rész, aki fél attól, hogy mi van, ha kiderül rólam, hogy nem vagyok elég jó, ha bántani fognak, hiszen mennyi

0: stresszel jár, és ugye ilyenkor félreérthetjük azt, hogy amikor érezzük ezt a stresszt, hogy félünk megmutatni magunkat, ha már maradunk ennél a példánál, hogy sokan úgy értelmezhetik, hogy akkor ez a stressz reakció így vissza, hogy arra ösztönzi őket, hogy visszahúzódjanak. De valójában ez a stressz meg a szorongás, ami a testünkben történik, az igazából abban akar segíteni, hogy meg tudjunk küzdeni, hogy elég energiát, fókuszt adjon a számunkra, hogy tegyünk magunkért, hogy láthatóvá váljunk, hogyha van olyan érték, amit szeretnénk közvetíteni a világ felé. Mert lehet, hogy félünk, de hogyha egy olyan értéket képviselünk, ami a magyar társadalmat, vagy akár beszéltünk globális szintről is, a társadalmunkat egy pozitív irányba tudná terelni. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenkire szükség van. Szóval nem lehet hallgatni azoknak, akikben ott van az a potenciál, hogy hozzá tudna adni egy nagyobb jóhoz, nem hallgathatunk, még akkor is, ha ennek az az ára, hogy néha nem vagyunk tökéletesek, mert emberek vagyunk, hogy hibázni fogunk, hogy lehet én is most ebben a beszélgetésben nem biztos, hogy mindig olyan nagyon szépen fogalmaztam, vagy mindent, általában ez szokott velem történni, hogy interjú után jut eszembe, fú, még ezt, meg azt, meg amazt is el kellett volna mondanom, de mégis ezzel a sebezhetőséggel együtt azt gondolom, hogy bárki, aki hallgatja ezt a beszélgetést, hogyha ott van benned egy vágy arra, hogy pozitív irányba változtasd, hogy hozzáadj ahhoz, hogy pozitív irányba változzon a magyar társadalom, akkor mindannyiunknak felelőssége, hogy ebben részt vegyünk.
1: Igen, ezt én tökéletesen értem, és azt keresem pont, hogy én nagyon feljegyeztem magamnak, hogy nálad, amit én a leges legfontosabbnak tartok, hogy úgy beszélsz, közérthetően, lelki kapaszkodott, nyújtó hangon szólsz az emberekhez, és reményt is adsz ezáltal szerintem arra, hogy azokat a stressz forrásokat az ember tudja csökkenteni, vagy megszüntetni, amik amúgy őt igazából zavarják. És most ez, amit a stresszről elmondtál, ez is ezt támasztja alá, és szerintem ebben segít. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy van valakinek ilyen képessége, vagy így tud az emberekhez fordulni. Mert hogy összességében azt hiszem, hogy a bátorítás az, amire szükség van.
0: Hát, hogyha a páromat kérdeznéd meg, vagy a legjobb barátnőmet, akkor ők meg tudnák osztani az én küzdelmeimet, hogy én ezt mennyire nem így látom sokszor, és ezt csak azért hozom ide be, hogy mennyire nem vagyunk egyedül ezekkel a gondolatainkkal, hiszen én is ugyanúgy küzdök, mert én is egy érző emberi lény vagyok, amit most elmondtál rólam, hogy ezt én nem érzem mindig így, hogy lehet, hogy sokkal több szerepet vállalhatnék. Nekem például ilyen kamerafóbiám van, hogy mindig kérdezik, hogy podcastben, videóban hol láthatnak, de nekem iszonyú szenvedés egyébként, így, mert hogy valahogy ott van az a félelem, hogy az rögzül, és amit látok, hogy hogy vágnak ki bizonyos felvételeket emberek interjújából, igen, szóval, hogy így, és akkor ott van az a megsemmisítő gond. Na persze itt jön be az megint az, hogy oké, de hogyan viszonyulok a gondolatokhoz, mert a gondolat soha nem a valóságot tükrözi, ez egy mentális esemény, és hogy pszichológusként hozzám nagyon közel áll az elfogadás és elköteleződés terápiás módszerei, aminek többek között az az egyik ilyen fő stratégiája, hogy nem a gondolatokat akarja megváltoztatni, meg az érzelmeket, hanem a viszonyunkat hozzá, plusz azt mondja, hogy attól még, hogy itt vannak velem ezek a nehéz gondolatok, még ezzel együtt is cselekedhetek az értékeim szerint. És ez a nagyon fontos, hogy bár itt vannak ezek a gondolatok velem is, amik azt susogják ott a háttérben, hogy nem tudom, én nem vagy elég jó, vagy nem tudom, hogy fölfog sülni, de ezzel együtt cselekszem, mert hogy hiszek valamiben, és azt gondolom, hogy annyi mindent kaptam én is az élettől, ami engem támogatott, meg épített, hogy az én számomra elérkezett az idő arra, már nyilván ez már hosszú évek óta, hogy én ebből visszaadjak az emberiségnek, vagy a társadalomnak, hiszen valahogy nem, hogy a világ így épül föl, és a fejlődés az így történik, hogy mind azt a jót, amit kapunk, vagy azt valahogy

0: más formában, vagy más valahová visszaadjuk, és hogy én ezt a fogalomát közelhozom, én emberépítő szeretnék lenni, és szerintem a magyar társadalmat ezt tudná gyógyítani, hogyha egy ilyen perspektívából kapcsolódnánk egymáshoz, a munkáinkhoz, hogy legyünk emberépítők, és a mi saját közösségünket, így a magyar társadalom összközösségére, ha gondolok, hogy nagyon sok energiát vesz el a küzdelem, a harc, meg az ellenségeskedés, és hogy ezt a sok energiát, ugye, ha föl lehetne használni arra, hogy inkább építsünk.
1: Igen, ez szívemből szóltál, és a másik, ami még eszembe jutott, hogy van ez a mondás, tudod, hogy arra az út, amerre a félelem, ez nem, tehát ez önmagában félelmetes, de hogy ezt már nagyon sok olyan embertől hallottam, aki aztán megteremtett valamit, amivel magát is, és mást is épített, úgyhogy valószínűleg ezen érdemes elgondolkodni, hogy az valószínű nem lesz soha, hogy nem érzünk félelmet, az lehet, hogy a félelem ellenére is cselekszünk.
0: Pontosan, igen.
1: Hát ez jó, akkor legyen
0: ez egy fontos üzenet.
1: Akkor legyen ez a záró mondatunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is,
1: és nagyon
0: örülök,
1: sok sikert.
0: Hogy találkozhattunk, megbeszélhettünk.
1: Én is örülök, hogy láttalak. Bagdi Bella, pszichológus, mindfulness tanára, Jobb veled a világ alapítvány elnöke volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt lét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Elindul a jövő évi elnökválasztáson Marine Le Pen. Napos, felhős, erősen szeles időnk lesz ma, néhol zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Montenegró is élvezheti Magyarország támogatását. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az Ankarában zajló NATO csúcson. A kormányfő szerint a balkáni országok közül Montenegró a legesélyesebb az uniós csatlakozásra. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a közeljövőben személyesen találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Magyar Péter kijelentette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be is. Holnap módosíthatják még a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket. Nincs szükség tehát importra. Itthon csak nem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Legalább 4 olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi szoroson. Az áthaladás kockázati szintjét a tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték. Mindenre azért volt szükség, mert az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadja a térségben. Az USA közben visszavonta az Irán számára adott átmeneti olajszankciómentességet. Ez része volt az egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött a béke megállapodás érdekében. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Délutánra fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet délután 21 és 31, este pedig 15 és 25 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
7: Sej az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: Sej az aranyi vendéglő, majd a jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Személyesen fog tárgyalni Magyar Péter Zelenszkijjel. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Drágul az olaj az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. Napos felhős, erősen szeles időnk van ma, néhol záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Tandi. Kétoldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között a közeljövőben. Nyilatkozta újságíróknak a magyar kormányfő a NATO csúcson Ankarában. Magyar Péter elárulta, hogy rövid beszélgetést folytatott az ukrán elnökkel, ahol megállapodtak a találkozóról. Hozzátette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Eszerint egyebek között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Vége az Iránnal kötött megállapodásnak, jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcson, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Emelkedtek az olajárak az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. A Brent hordonkénti ára több mint 3%-kal drágult, miután az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Washington egyúttal visszavonta azt a szankciós mentességet, amely Iránnak lehetővé tette olajának értékesítését. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjai, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 ezer forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkószerződések csak nem 213 ezer forintra drágultak. Ez közel 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, és ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Délutánra fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet délután 21 és 31, este pedig 15 és 25 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 8-án, 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Irodalom.
1: Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó nyári irodalmi fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bánya Kert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beckett Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget, de látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is, a szerzők között Hályi Jánossal, Ján Paumerovval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival lehet majd találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.
2: Színház.
3: 5 bemutatót láthatunk a Karinthy Színház 2026-27-es évadában, benne fekete komédiával, meditációs kamaraoperával, családi mesejátékkal és Csehov Sirály klasszikussal is, közölte a teátrum. A közleményben azt írták, hogy az új évad első bemutatója Pierre Notte Két néni, ha megindul című fekete komédiája, amelynek főszereplői a Halhatatlanok Társulatának Jászai Mari díjas tagja Vándor Éva, valamint a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Kökényesi Ági. A Keszég László rendezte darabban a szinopszisa szerint két idős asszony élete édesanyjuk váratlan halálával jócskán megbillen, és ezért kényszerűségből úgy döntenek, hogy feladják egyhangú életüket, és a hambakkal együtt egy hosszú utazásra indulnak. A Karinthy Színház ős bemutatója a Zarándi Ákos, Dobra Mara és Váradi Jer Szabolcs által jegyzett Alámerülés című darab, egy új magyar kamara opera, amely a zene, a színház és a közös meditáció határterületein mozogva hívja közös utazásra a nézőket. A kamara opera különlegessége, hogy a két szereplő, Horváth Mária és Dobra Mara az életben is anya és lánya, akár csak a librettó szereplői és a saját kapcsolatuk élmény anyagából táplálkoznak. Egyfajta közösségi múltfeldolgozás és feloldozás útján vezetik végig egymást és a közönséget. Leginkább a családoknak ajánlják Váradi Jer Szabolcs az Elvarázsolt király kisasszony című új mesejátékát, ami klasszikus mesei elemekből építkezve bátorságról, kitartásról, szeretetről mesél, és arról, hogy a legnagyobb akadályok is legyőzhetők. Bernard Slade Jutalomjáték című vígjátékának bemutatója a Kőszegi Várszínház produkciójában jön létre még júliusban, de ősztől a Karinthy színpadán láthatja a közönség. A főszerep a Jászai Mari díjas Schneider Zoltánnal. A Jutalomjáték egyszerre szól a színházról, emberi kapcsolatokról, az idő múlásáról és a művészi pálya kihívásairól. Az új magyar fordítás Oll Tamás munkája, aki a rendező is egyben. Szintén Oll Tamás rendezi Csehov Sirály című klasszikusát a főszerepben Szulák Andreával, Mikó Istvánnal és Rajkai Zoltánnal. A Sirály egyszerre szól a színházról, stílusok találkozásáról és törvényszerűen ütközéséről, a megújulás vágyáról és a tradíciók makacs megőrzéséről, a színházban dolgozókról és az őket körülvevő kiszolgáló civilekről, a generációs különbségekről, családi kapcsolatokról, szeretni és szeretve levés vágyáról, féltékenységről, valamint pusztítóan reménytelen szerelmek soráról.
2: Koncert.
3: Aki szereti a bluesos hangzású, lendületes rockzenét, annak már most érdemes beírni egy dátumot a naptárba. A népszerű izlandi zenekar a Kaleo 2027. március 25-én ismét Budapestre érkezik, ezúttal a Budapest Sportarénában ad koncertet. A fellépés a Way Down We Go turné része lesz, amely az észak-amerikai koncertkörút után Európát is bejárja. A Kaleo az elmúlt években igazi világ világsztárrá vált. Legismertebb számuk a Way Down We Go, önmagában közel 4 milliárd lejátszásnál jár, filmekben, sorozatokban, valamint videójátékokban is rendszeresen felbukkan. A Kaleo koncertjei különleges hangulatukról ismertek, egyszerre nyersek, érzelmesek és elképesztően energikusak. A magyar közönség sem ismeretlen számukra, hiszen többször jártak már Budapesten, legutóbb 2024-ben adtak nagy sikerű koncertet. A jövő tavaszi fellépésen várhatóan az ismert slágerek mellett az új kiadvány dalai is megszólalnak majd, ha valaki szereti a karakteres gitárhangzást, a rekettes éneket és az izlandi rock különleges világát. Ez a koncert minden bizonnyal az év egyik legjobban várt könnyű zenei eseménye lesz.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Tiszató kör biciklivel. A Tiszató kör nem klasszikus bringás kör. Inkább az a fajta út, ahol az ember 20 percenként megáll, mert észrevesz egy tanösvényt, egy strandot vagy egy halászcsárdát. A körülbelül 66-67 kilométeres tókerülés közepes nehézségű, jól kitáblázott, többnyire sík úton vezet, és nagyjából 3,5 óra alatt teljesíthető. Abátszalók, poroszló, tiszafüred, víz fölött futó pallók, hallépcső, bringabarát megállók. A Tiszatókör teljes hossza 66-67 kilométer, amit átlagos tempóval nagyjából 3-3,5 óra alatt lehet letekerni. A kerékpárút végig kiépített, többnyire sík terepen halad, ezért a túra közepes nehézségű, és nem igényelt különösebb edzettséget. Nem kell teljesítményt hajszolni, ez az út azoknak is élvezetes, akik szeretnek megállni, nézelődni, fotózni, vagy csak lelógatni a lábukat a víz fölé. Megközelítés. Vonattal. Budapesttől a keleti pályaudvarról indulva, füzesabonyi átszállással bő 2 óra alatt elérjük a tavat. A Tiszató sebes vonaton bringát is szállíthatunk. Poroszlóról az ökocentrum és a kerékpárút körülbelül 1,5 kilométerre van. Autóval az M3-as autópályán nagyjából 1,5 óra Poroszlóig. Parkolni több településen is lehet, a kör rugalmasan indítható. Tiszafüred, strand, pihenő, városi vibe. Tiszafüreden egy kifejezetten jó strandot találunk. Kultúrát, zöld, könnyen elérhető a kerékpárútról. Ha hosszabb megállót tervezünk, itt ideális leszállni a bringáról egy csobbanásra. Abátszalók. A Tiszató siófokja. Abátszalók nem véletlenül kapta meg ezt a nem hivatalos címet. Itt van a Tiszató strandjai közül az egyik legismertebb, a Tiszató strand. Érdemes ide belépőjegyet váltanunk, ha egy bringás napba belefér még egy kis adrenalin.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beatrice 1977-es Gyerekislány gyere című diszkós lágerét a hazai Fene Gyerek trió a belga második albumára, a 2004-es Jön a gólemre dolgozta át. Az eredeti alapok taktusai mellett hangmintaként megtartották az egykori zenekar vezető házaspár Csuka Mónika és Nagy Feró hangját, és a saját rebbetéteik mellett belekutyulták a Sugar Hill Gang milliószor felhasznált Rapper's Delight című ős grúvját.

0: rendben van. Mekkora már megint a tömeg, nyomor szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác a pult mögül, valami tulaj egy cégnél.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Szebényi Dani vagyok, ez pedig a Rádió
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: David Robert Jones néven látta meg a napvilágot Londonban a múlt század közepén az a kivételes zenész, akit a világ David Bowie néven ismerhetett meg. 5 évtizedet átívelő pályafutása alatt többször is megújította zenéjét, stílusát, gyakran ezzel megágyazva új zenei trendeknek. Munkássága szinte minden későbbi zenész generációra hatással volt. Első komoly amerikai sikereit 1975-ben aratta, amikor a John Lennonnal közösen írt Fame című dal a kislemezlista első helyét ért el. 1981-ben jelent meg Bowie és a Queen együttes együttműködéséből született az Egyesült Királyságban listavezető Under Pressure című kislemez. Bowie 1983-ban megjelent Let's Dance című nagylemeze volt, addigi legtöbb bevételt hozó albuma. A Let's Dance volt Bowie első dala, amely a brit és az amerikai listákon is az érre került. Bowie-t 1996-ban iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába. 2000-ben pedig a VH1 100 legnagyobb rockzenészt felsoroló listáján a 7. helyre került. 2002-ben a BBC által rendezett szavazás eredménye alapján összeállított 100 legnagyobb britet felsoroló lista 29. helyét érte el. Bowie pályája során 136 millió albumot adott el. Összesen 7 Bowie lemez szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2016-ban 69 évesen hunyt el.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Szabó Balázs igazi modern polihisztor. Dalokat ír, énekel, több hangszeren is kiválóan játszik, egyedülálló bábszínész és mesemondó. A suhancos zenekarból való távozása után 2009-től már saját zenekara élén énekel, gitározik, hegedül és egy fafúvós balkáni hangszeren, kavalon játszik. Szabó Balázs első népzenei élményeit falusi lakodalmakban szerezte, zenei karrierje előtt bábszínházakban is dolgozott társulati tagként. Még 2005-ben Kecskeméten alapította meg a Suhancos nevű magyar underground zenekart. Pár évvel később Balázs önálló útra lépett. A Szabó Balázs bandája több lemezt is készített és fellépett az ország számos színpadán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Sokan hiszik úgy a mai napig, hogy a Stuck in the Middle with You Bob Dylan száma. Pedig nem. A dalt Joe Egan és Jerry Rafferty szerezte, és a Steelers-Ville adta elő 1972-ben. A dalból számos cover verzió született, de csak azután, hogy a világ Quentin Tarantino első moziának, a Kutyaszorító Bannak köszönhetően újra felfedezte magának.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 20. századi figuratív festészet egyik nagy alakja Francis Bacon-ik lette Oliver George Bacon.

Baston brit indie funk elektropop előadó művész nevét. Baston azért lett boxed in, mert óriási hatást tett rá Bacon 49-es olajfestménye, a Head Six, amelyen üvegkockába dobozolt ordítófejű pápa látható, elfüggönyözve a külvilágtól. A zenészt a rémisztő képen az üvegdoboz és a függöny a hangstúdióra, az ordítófej pedig az éneklésre emlékeztette. A festmény egyébként Christopher Nolan fantáziáját is megdolgoztatta, a rendező a lila ruhát és a szétfolyó fehér arcot vette kölcsön Heath Ledger Jokeréhez a 2008-as A sötét lovakban. Boxed In 2014-es klipjében a Foot of the Hills-ben is nyomasztó forráshoz nyúlt. Méghozzá Mario Bava 70-es évekbeli olasz horror filmjeinek lázálomszerű látványvilágához. Bleh.

0: A kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. Holnap módosíthatják még a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket, nincs szükség tehát importra. Itthon csak nem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Vége az Iránnal kötött megállapodásnak, jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcson, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Délutánra fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet délután 21 és 31, este pedig 15 és 25 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Vakok Intézetében ismerte meg Mariamot. A kezdetekben The Blind Couple of Mali néven léptek fel. Bambara zenészek. A bambara hasonló az amerikai blueshoz, de zenéjükbe szőnek mindent, amely fiatalkorukban ámulatba ejtette őket. A kontinens zenéjén túl a 70-es évek popzenéjét, vagy az elektronikus blues-t, de a jamaikai és kubai hatások is tetten érhetők dalaikban. Egy szóval, világzenészek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A brit Kasabian zenekar bemutatkozó nagylemezének harmadik, kislemezen is megjelent száma, a Clubfoot, annak a Jan Palach nevű csehszlovák diáknak a tiszteletére íródott, aki 1969-ben a szovjet invázió elleni tiltakozásul önmagát a prágai Vencel téren nyilvánosan felgyújtva lett öngyilkos. A videoklipben egy magyarországi, volt orosz laktanyán felvett képeket látunk, eredeti korabeli magyar vasutas egyenruhákkal. A háttérben feltűnő Szabad Európa feliratú, rögtönzött zászlóval és ki tudja miért Ceausescu portréjával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Daft Punk áttörést hozó 1997-es slágerében, az Around the World-ben a címadó vokóderes sor pontosan 144-szer hangzik el.

0: É o 16 tonelás.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rosszkor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2023-ban jelent meg a brit reggae és soul művész Joe York második albuma a Hopeless. Azonban egy évvel korábban sajnos túlságosan is igazán csengett az album címének jelentése a zenész számára. Akkoriban valóban reménytelennek tűnt, hogy a nagy lemez valaha megjelenhet. Újra fel kellett venni mind a 10 dalt, köztük a Zarát, miután az elkészült felvételeket valaki véletlenül véglegesen letörölt egy merev lemezről. A kezdeti idegeskedés után York ismét nekilátott a munkának. Az énekes szerint a nagy nehezen megszületett végeredmény még tökéletesebbre csiszolt album lett, mint amilyen emlékei szerint az eredeti változat lett volna.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 80-as évek közepén alakult New Yorkban a D-Light elnevezésű House és Club Dance formáció. A csapat legismertebb slágere a Groove is in the Heart. A dalt az 1990-es bemutatkozó albumukon a World Click-en jelentették meg, és számos országban top 10-es sláger lett. 2016. decemberében a Billboard minden idők 55. legsikeresebb dance előadójának nevezte őket. A csapat mondhatni igazi nemzetközi összefogás terméke. Egyikük az ukrajnai Kijevben, másikuk Ohioban született, a harmadik tag Tokióban látta meg a napvilágot. Az együttes 1996-ban szétvált, és a tagok azóta is külön próbálnak érvényesülni. Az énekes Lady Keir továbbra is D-Light dalokkal lép fel, illetve DJ-ként dolgozik. A többi is a zeneipar környékén maradtak, előadóként, illetve producerként. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Come on, Jati. Y'all are crazy, man.
1: Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ákos Tefi a Zeneakadémián gyémán diplomával végzett művésznő, aki a Magyar Rádióban hangképző tanárként is dolgozott, és akinek nevéhez olyan táncdal klasszikusok fűződnek, mint a Csoko Csoko Csokoládé, a Brazil vagy az Úgy Szeress. 1958-ban jelentette meg Marihuana Cha Cha Cha című dalát, amely a legenda szerint nem a jól ismert könnyű drogról, hanem egy képzeletbeli, egzotikus, dél-amerikai szigetről szól.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Személyesen fog tárgyalni Magyar Péter Zelenszkijjel. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Drágul az olaj az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. Napos felhős, erősen szeles időnk van ma, néha záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Kétoldalú találkozó lesz Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij között a közeljövőben. Nyilatkozta újságíróknak a magyar kormányfő a NATO csúcson Ankarában. Magyar Péter elárulta, hogy rövid beszélgetést folytatott az ukrán elnökkel, ahol megállapodtak a találkozóról. Hozzátette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat,

0: megbízottak lesznek. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Leállította a hírszolgáltatást az MTVA ideiglenes vezetése. Az M1 átmenetileg új formában filmekkel hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. A hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra, az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan. Az M4 sport közvetítései változatlanul zavart. Talanul folytatódnak. Vége az Iránnal kötött megállapodásnak, jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcson, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Emelkedtek az olajárak az iráni-amerikai konfliktus kiújulása miatt. A Brent hordonkénti ára több mint 3%-kal drágult, miután az Egyesült Államok légi csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Washington egyúttal visszavonta azt a szankciós mentességet, amely Iránnak lehetővé tette olajának értékesítését. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjai, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 ezer forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkószerződések csaknem 213 ezer forintra drágultak, ez közel 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, és ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Délutánra fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet délután 21 és 31, este pedig 15 és 25 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
2: Hello, sziasztok, Karácsony János James vagyok. Minden rádióhallgatót üdvözlök, ez a Rádiókafé.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
2: 1908. április 21-én érte el a földrajzi északi sarkot Frederick Albert Cook, amerikai sebészorvos és felfedező, állítólag. Megismétlem, a hiba nem az önök készülékében van, állítólag volt ott.
1: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: Gyerekek, nézzük meg ezt a dolgot egy lépéssel távolabbról. Vegyük fel a zsebhallgató kritikus nézőpontot. Itt lakunk ezen a Föld nevű izén, amiről nem tudjuk, hogy miből lett, de úgy tudjuk, hogy van. Nem tudjuk, hogy miből, de itt van. Mi vagyunk rajta. Itt van alattunk. Már van egy saját bolygónk, a Mars, ahol a robotjaink bóklásznak szám szerint 7 darab. Képeket küldenek, szelfizgetnek, ilyesmi. Voltunk már Holdon is, közvetítette a tévé. Az is vagy igaz volt, vagy nem, de közvetítette a tévé. Van ezen a mi bolygónkon egy csomó kontinens, amik ide-oda mozognak, valami tektonikus lemez nevű izén, de ez is rendben van, oké, megszoktuk. És mindannyian tudjuk, hogy ennek a bolygónak van két befagyott sarka, az északi, meg a déli. Azt is tudjuk, hogy ezeken pingvinek, rozmárok, fókák, néha jeges medvék élnek, meg kutatók ilyen színes kulipintyókban befagyott szakállal. De nem volt ez mindig így.
1: Most már ne húzza, mondja!
2: Már 50 éve föllőttük a rakétákat, meg az űrhajósokat, körbelepültük a bolygót, de alig több, mint 100 éve jutott el az emberiségünk el például az északi sarkra. Az, hogy pontosan ki jutott el oda, arról fogalmunk sincsen. Először volt egy Cook nevű krapek, aki azt mondta, hogy ott volt. Aztán utána jött egy másik krapek, a Péri, aki azt mondta, hogy ő volt ott, de nem talált ott a Cooktól semmit, tehát szerint a Cook nem is volt ott. Itt jön a probléma. Itt nekünk beszélni kell egymással, gyerekek, hogy mi legyen, ha valamelyikőtök felfedezi az északi sarkot. Kell csinálni ott egy bizonyítékot. Például ott kell ülni az északi sarkon, egy aznapi újsággal a kezedben, és akkor mindenki tudja, hogy ott vagy. Aznapi. A tegnapi újság nem jó. Vagy legalább le kell szúrni egy zászlót bele pont az északi sarkba, és rá kell írni filccel, de vastaggal, hogy itt volt Imi. Esetleg még érdemes ráírni a másik oldalra lára a zászlónak, hogy
1: Cságyikok, leléptem.
2: Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy ott voltam, de nem emlékszem, hogy mit hagytam ott és hol hagytam. Lényeg, hogy elment egy harmadik krapek is az északi sarkra, hogy megnézze, hogy ott volt-e a Cook vagy a Péri, de csak az északi sark volt ott. Viszont ennek a pacáknak meg senki nem írta fel a nevét. Ebből az egészből az a tanulság, ha emlékeztek arra, hogy a spanyolok felfedezték az inkákat, akiket nem kellett felfedezni, hogy ők ott voltak. Szóval, hogy elképzelhető, hogy vannak például az északi sarkon északi sarkiak, akik egymás között néha arról dumálnak, hogy már megint járt itt egy pár pacák, csak nem találták a bejáratot. Itt voltak, nem látták meg az ajtót, kinkóvályogtak a hófúvásba. Balekok. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy lesz még a béna történelem könyvekben az, hogy valaki felfedezi az északi sarkot, pedig az északi sarkiak már rég ott laknak. Mint az inkák, vagy az aztékok, vagy az ausztrálok. Arról csak nem is beszéltem, hogy esetleg kiderülhet például, hogy az északi sarkiakat eszkimóknak hívják. A történelemkönyvek annyira bénák, hogy elképzelhető, hogyha alaposan belelapoznánk, akkor azt találnánk benne, hogy egy eszkimó felfedezte a Láncidat.
1: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Eszkimó. Az eszkimók rokon nyelvű és kultúrájú népcsoportok tagjai, akik Kelet-Szibériától Alaszkán és Kanadán át Grönlandig húzódó arktikus területeken élnek, tehát az északi sarkon is. Az eszkimó elnevezést csak más népek használják rájuk, az e-névvel jelölt népcsoportok között ilyen átfogó népnév nem létezik. Az egyes népcsoportok többnyire valami triviális névvel utalnak magukra, például ember, és ezt is csak a hitvilág megszemélyesített lényeitől való megkülönböztetés érdekében.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: családi egyterű.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: családi egyterű.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
2: valódi neve, tolóajtós furgon.
1: 2.
2: Tolóajtó nélkül, csak egy műhelykocsi ablakokkal.
1: 3.
2: A családi egyterű abban különbözik minden más autótól, hogy belül is egyterű.
1: 4.
2: Van családi kétterű autó is, ezt a köznyelv pótosifának hívja.
1: 5.
2: Az egyterű nagy hátránya, hogy a csomagtartóban felejtett tornazsák miatt az egész autóban fiúöltöző szag van.
1: 6.
2: Az egyterű nagy előnye, hogy bármikor tarthatunk benne lakógyűlést.
1: 7.
2: Van még kőműves egyterű is, de azt csak kora reggel használjuk, és csak az M3-as bevezetőjén.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: A hálózsák szaga. Negyedik rész. A fűszálig és nem tovább.
2: A felügyelőt már második nap hívogatták a központból, hogy hol tart a nyomozással, de mogorván lerázta a kérdéseket. Diósi amúgy is utálta Téglás ezredest, hiszen egyike volt azoknak, akik annó keresztbe tettek a karrierjének. Ráadásul Téglás valakinek a valakije volt. Ezt tudta mindenki a testületnél. Téglást karcagról vezényelték a fővárosba, mert a szülővárosában már nem lehetett nem észrevenni, hogy feketén tart kommandós bemutatókat alsós gyerekek születésnapi zsúrjain. Ezeknek az eseményeknek az volt a fináléja, hogy egy önként jelentkező anyukát letartóztatott és elvezetett. Kisváros, kevés gyerek, kevés anyuka. Néhányaknak feltűnt, hogy mindig ugyanaz az anyuka jelentkezett önként, és a letartóztatás után sosem jöttek vissza. Amikor kiderült ez a fura rabló pandúrosdi, simán eltusolták az ügyet, és Téglás már a fővárosban kommandózott.
3: Hümba! Orokuszema!
2: A felügyelő gondolatait a kültéri hangszóróból ordító különös műsor szakította meg.
4: Dear camping human, everybody come disco night. Fever, you know.
2: Diósi még csak pár napot töltött a kempingben, amikor is a polgármester különös alakokat alkalmazva üzent, hogy látni szeretné Diósit. Először nem is értette, mit akar két akkora hordóhasú ember, akik inkább gurultak, mint sem gyalogoltak volna. Diósi így egyik pillanatban kisúrant a sátorból szürkületkor, hogy ne vegye senki észre, hogy távozik. Fel is szállt a buszra, majd a faluházához érkezett. Fura volt számára, hogy ennyire üres az épület, de nem volt ideje gondolkodni sem, mert már ott is volt a polgármester ajtaja előtt.
5: Nagyon kedves, hogy ide értem. Mit keres a kempingükben, Diósi felügyelő?
2: Kérdezte azonnal a polgármester, miközben meg sem fordult irodai székében. Diósi igazán meglepődött, pedig nyomozóként sokkal inkább szeretett ő meglepetéseket okozni. Senkinek sem mondta el itt a valódi nevét, szinte már magában is Kálvánként, már vagy Ervinként szólította meg önmagát. A dolog attól volt a legfurcsább, hogy mindketten tudták, hogy maga a polgármester javasolta, hogy költözzön be a kempingbe sátrazó turistaként. A teljes beszélgetés egyoldalúnak tűnt, a polgármester szabályokat hozott Diósi nyomozásával kapcsolatban. Megtiltotta, hogy megközelítse a hangos bemondót. Megtiltotta, hogy megközelítse a Minden Van elnevezésű boltot, és nem nyomozhat a kemping duó után. És azt is elmondta, hogy a kempinget ő tulajdonképpen már korábban eladta egy névrokonának. Aki mellesleg a fia, de hát a névrokona. Diósira egyszerre zúdult rá az Európai Unió rögvalósága. Nem tudott szabadulni a kérdéstől, hogy a bolt, amiről ez a helyi kiskirály beszél, az ugyanaz-e, amire az van kiírva, hogy everybody oké, ez lenne a Minden Van? Vagy két bolt van? Mindegy.
0: Apa, holnap is visszajövünk a kempingbe, ha majd este hazamentünk.
2: Hirtelen nem tudott és nem is akart mit kezdeni ezekkel az információkkal, ezért megköszönte a beszélgetést és sarkon fordult, de olyan gyorsan, hogy a kabátjával leverte az asztalon lévő sörös üvegek egyikét. Nem indult jól ez a közös munka. A felügyelő esti körsétára indult, amiközben meglepve vette észre, hogy a kempingben nem csak délután van bizarr diszkó, hanem este is. Úgy gondolta, csak bekukkant a léckerítésen át a tánctérre, de maga sem értette, egyszerűen beszippantotta a hangulat. Ebben a hangulatnak segítségére volt Jacek, egy lengyel kempingező, aki épp egy órája tudta meg, hogy a Lech Poznány bennmaradt a lengyel NB1-ben. Ilyen esetekre minden lengyel férfi hord magánál egy Viborova nevű varázsitalt, aminek az üvegében van egy speciális fűszál. Ez nagyon praktikus lengyel találmány, ugyanis az a lényeg, hogy a fűszál aljáig kell inni. Eltéveszthetetlen.
3: Hümba. Nem is értem, hogy ez nálunk miért nincs. Porokuszema.
2: Hősünket a sokadik eszméletvesztés után valaki vagy valakik bevonszolták a sátrába.
1: A Hálózsák szaga negyedik adását hallották. Horgászpercek Totyával.
6: Van már valami? Semmi.

0: fiam, ne érts félre, a múltkor mondtam, hogy a felvilágosítás az fontos. De tudod, hogy nem akartam fontoskodni, nekem ez a dolgom, de... figyelj, most úgy néz ki, hogy ugye elmegyünk nyaralni kettesben anyáddal. De nem tudnád nekem megmondani, hogy hogy néz ki ez a subler, és hova kell tenni?
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hello, tschüss, ich bin Güte Tag. Und én mondom neked, mi az a subler? A subler ti hívjátok, toló mérő, és azért jó, mert ha te valamit tolsz, de akkor tudod mérni pontosan, te ha kihúzod, akkor is meg tudod mérni. Ez egy nagyon szép német szerszám, azért is szeretjük annyira tolni és húzni, és azt lemérni. Most már tudod, mi az a subler? Használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled! A jó bakács egyszer mér, kétszer fák.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
4: Zsebrádió!
5: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sotiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
0: 1883-ban megnyílt a New York-i Metropolitan Opera. És 1811-ben született Liszt Ferenc, magyar zeneszerző és zongoraművész. A New York-i operával és Liszt Ferenccel egy teljes zsebit meg lehetne tölteni, mégis van egy különleges dolog, ami összekötti őket, és ez a programzene. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha felnőttek csinálnak valamit, akkor igyekeznek nagyon hülyén elnevezni, és ez a zenében is sikerült, ugyanis meg fogtok lepődni, kétféle zene van. A programzene és az abszolút zene. Bizony, együtt vagyunk most megdöbbenve, együtt vágunk hülye fejet, ezt ugyanis én is most tudtam meg. A programzene az, amikor a zene egy történetet vagy képeket mesél el, ezért a programzenének általában érthető címe van. Péter és a farkas. És a zene tényleg olyan, amikor megy a böm-böm-böm-böm, az a medve, amikor meg a plim-plim-plim, az a nyuszi. Ezzel szemben az abszolút zene azt a furcsa zenét jelenti, amikor öt rosszul öltözött pasi öt különböző számot játszik egyszerre a hangszerén, és már mindegyik egy különbözőt, és néha biztatóan egymásra néznek, aztán megpróbálják utolérni a dobost, aki teljesen bepörög a szám közepére, és úgy püföli hadonászva a cintányérokat, de megtámadta volna egy darás. És ezt jazznek hívják, ami azért jó, mert rövidebb, mint az abszolút.
5: Az eszem megáll!
0: Azért jó, hogy megnyitott a Metropolitan Opera, mert amíg Liszt Ferenc játszott programzenét, addig nagyon sokszor előfordult ez a bizonyos előre elképzelés, aztán nem az lett, aztán jött a duzzogás. Amikor a Liszt Ferenc játszott, azt úgy kell elképzelnetek, hogy az emberek zsuzsuba öltöztek, kifényesítették magukat mindenhol, és elmentek a zongora előadásra, ahol semmi más nem volt, mint egy terem, meg egy színpad, a színpadon egy bazinagy zongora, aztán megjött a Liszt Ferenc, nem mondott semmit, meghajolt, és elkezdett vadul zongorázni. De nem mondta előtte azt, hogy miről szól, amiről zongorázik, mert az ugye ki volt írva a plakátra. Ez dur zongora verseny, A dur zongora verseny, haláltánc. Allegro maestoso, tempo gusto. Tessék jönni, klassz lesz, hűtött italok, külföldi számok. Na ez egy elég komoly feladvány, mert az ember egy zongora versenytől nem azt várja, hogy egy pacák leül, nyomkodja a pedált a zongora alatt, de csak egy zongora van. Hát hol itt a verseny? Egy verseny, ez minimum két zongora kéne. Az S-durt, meg az A-durt, azt se értem, de azt legalább a többiek sem.
5: Régen minden jobb volt.
0: Persze, a felnőttek nem mondták azt, hogy nem értik, hanem értő arccal bólogattak, és másnap belovagoltak, mert akkor még lovajáltak, belovagoltak a melóba, és elmesélték a többieknek, hogy tegnap voltak liszten, és iszonyú nagy pörgés volt. De valójában azért annyira nem volt jó. Ezért Amerikában rájöttek, hogy jobb csörögni, mint dücsörögni, és felépítették ezt a Metropolitan Operát, ahol már nem csak egy zongora volt a színpadon, mert kitalálták, hogy a programzene sokkal érdekesebb, ha nagyon színesen öltözött, kövér emberek is ordibálnak, mert akkor végre történik valami, és van mit rajtuk nézni. Hm? Szerintem az operákban azért olyan kövérek az énekesek, mert az operák bazi nagyok, és a kicsi vékony emberek énekelnének, az nem látszana hátulról. Természetesen mi itt a Zsebiben lelkes rajongói vagyunk az opera műfajnak. Az egyetlen dolog, amiért pici zavaró benne, hogy mindig mindenki egy irányba áll, pont mint a piramisokban azok a rajzolt fáraók. Az operában az még külön jó, hogy lehet igazi zseblátcsövet bérelni. Az operában tényleg bemész, van jegyed, zsuzsúba vagy öltözve, akkor bérelhetsz zseblátcsövet. És amikor én utoljára voltam az operában, akkor gondoltam, hogy jó lesz, és jó is lett. Mert a látcsöve kiszúrtam egy nénit, akinek az alvás közben egy kicsit kiesett a fogsora, aztán meg egy bazinek pókhálót. Pókkal!
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt, korog a gyomrot két főétkezés között.
1: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Beszéljünk egy kicsit a greenwashing jelenségről. Berta László lesz a kalózunk, a Firehouse reklámügynökség tulajdonos ügyvezetője. Jó reggelt, szervusz!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Első kérdés, hogy marketing szemmel mit tekinthető, vagy reklám szemmel mit tekinthető greenwashingnak?
3: Hát alapvetően minden washing ugye valamit, azt jelenti, hogy valaki tettet valamit, tehát a cégek tettenek. Van sokféle washing, és így értelemszerűen a greenwashing az azt mutatja, hogy egy vállalat környezetbarátabbnak tünteti fel magát, vagy hát termékét, szolgáltatását, mint amilyen valójában.
2: Ez egyébként marketing előnyt jelenthet? Tehát van olyan fogyasztói kör, akinek már csak az hiányzik a fogyasztói döntéséhez, hogy milyen zöld egy adott vállalat, vagy termék?
3: Az talán túlzás, hogy csak az hiányzik, de mindenképpen azt tudjuk, hogy ez számít a döntésben. Egyre jobban, és nyilván vannak olyan fogyasztói csoportok, akiknek ez sokkal jobban számít, sokkal fontosabb, hogy valami zöld legyen, természetbarát legyen, fenntartható legyen. Tehát igen, ez számít, ez egy fontos szempont, és hát érthető módon.
2: Mekkora probléma lehet ez? Ezt lehet tudni? Hogy mondjuk így a marketingen belül, vagy a reklámok hány százaléka lehet ilyen megtévesztő jellegű, vagy ez egy látens dolog, nehéz még tippelni is rá?
3: Erről azt tudom, hogy kevés időnk van, erről nagyon hosszan tudnánk beszélgetni, úgyhogy próbálom rövidre fogni. Hogy az, hogy mekkora probléma, hogy ez, tehát nézőpont kérdése, nagyon sok szempontot lehet nézni. Tehát ennek van egy olyan fogyasztói szempontban egy olyan része, hogy ugye rossz döntéseket hoznak a fogyasztók vagy a vásárlók, mert megtévesztik őket. És emiatt többet fizetnek valamiért, amiért egyébként nem kéne többet fizetniük. Ha ez kiderül, akkor ugye csökken a bizalom. Ha csökken a bizalom, akkor azokkal szemben is csökken a bizalom, akik valódi cselekvést végeznek. És akkor ugye azt is nézhetjük, hogy torzítja a piacot, tehát aki tényleg költ erre, annak ez pénzbe kerül, más pedig csak lódít, vagy félrevezet, stb. És az, hogy ez mekkora számban fordul elő, hát ezt nehéz azért meglátni, mert pont az a nehéz a greenwashing-gal, hogy mi ezt a greenwashing-t azért hoztuk létre, ez egy ilyen szakmai összefogás, így a greenwashing ellen, vagy az etikus zöld kommunikációért, mert jó pár évvel ezelőtt ez egyáltalán nem volt még téma, és nagyon sokat kell edukálni az embereket arról, hogy mi számít greenwashingnak, mert nagyon nehéz objektíven észrevenni. Tehát kevés az objektíven tetten érhető dolog. És ugye most volt pont egy ilyen kutatás, vagy hát talán a magyar hatóságok végeztek egy kutatást, de nagyon kevés, az jött ki, hogy nagyon alacsony számú az igazi greenwashing, és hát az Európai Unió kutatásában pedig...
2: Ezért kérdezem, mert ugye a magyar hatóság is fellép ez ellen, tehát egy elterjedt jelenségről van szó, de a számok azt mutatják, hogy nem olyan nagyon elterjedt, legalábbis Magyarországon, viszont aztán megint jött egy impulzus, mégpedig az, hogy az Európai Unió is fontosnak tartja, hogy fellépjen ez ellen, tehát azt gondolhatnánk, hogy nyugaton meg nagyobb probléma, mint nálunk.
3: Hát nem mondhatjuk, hogy nyugaton, mert ugye nálunk ugyanúgy jön be, tehát az egyes iparágak, főleg a legszennyezőbb iparágak jártak ebben az élen. Ez egyébként természetükből fakad, hogy egy fast fashion márka, ami egyszerűen működéséből fogva rettenetesen környezetszennyező, próbál ugye ez ellen tenni kommunikációban jóval könnyebb, mint ugye üzleti működésben. És hát pár évvel ezelőtt ugye ezeknél az állításaik kétharmada gyakorlatilag greenwashing kategóriába esett, de ez sem mindegyik tetten érhető. Tehát nem konkrét hazugságot látunk, hanem ilyen homályos állításokat, amit azért nehéz észrevenni. Tehát amikor a nukleáris hulladékot is zöldbe becsomagoljuk és rájuk, hogy 100% természetes, akkor mondhatjuk azt, hogy semmi rosszat nem tettünk, hiszen ez igaz, csak hát tömint meghalni.
2: Hát igen, meg az a kedvencem, amikor egy nagy multicég csinál magának egy ilyen kis bélyeget, hogy hogy védi az esőerdőket, és azt a tanúsítványt, vagy azt a szervezetet ők működtetik. Tehát az is egy szép történet tud lenni.
3: Így van, és most az Unió ezt is tiltani fogja.
2: No, mi az uniós szabályozás lényege egyébként? Hogy próbálják elejét venni ennek a greenwashingnak?
3: Hát egyébként az Unió az a saját tempójában halad, tehát már több éve hallunk erről, hogy valamit fognak tenni. Ugye nyilván ők is azzal a problémával szembesülnek, hogy hogy lehet ezt tényleg tetten érni, tehát szubjektív tényezőket ugye nehéz. Ugye ezt mondják, hogy tehát leginkább arra felé megyünk, hogy minden bizonyítható legyen, minden tényszerűen leírható legyen, minél több adat van valami mögött, ugye annál inkább hihető, meg annál inkább ellenőrizhető. Tehát megszűnik az a rendszer, hogy valamilyen terméket klímasemlegesnek neveznek, ráírják, hogy ez klímasemleges. Ezt nem lehet megtenni anélkül, hogy nincsen mögötte bizonyíték. Elkezdenek fellépni az ellen, hogy ilyen általános kifejezéseket használjanak, mert ez is nagyon jól működött, és ez is egy ilyen szürke zónában mozgott a greenwashingban, hogy valami öko, vagy zöld, vagy környezetbarát, stb., ami nem tudjuk, hogy mi van mögött, nem tudjuk, mit jelent. Ráírjuk, hogy fenntartható, és hát lehet, hogy addig fenntartható, amíg, mit tudom én, a világ egyik távoli pontján gyerekmunkásokat tudnak foglalkoztatni. Ha nem tudunk mögé nézni egy ilyen állításnak, akkor az mostantól nem lesz használható. Ugye ez, amit említettél, ez az ökocímkék, saját ilyen címkék létrehozása, ez is egyébként egy fantasztikus marketinges találmány volt, hogy csinálnak egy saját intézményt, és akkor utána az bizonyítja, hogy a termékeik mennyire jók, és mennyire biztonságosak. Illetve úgy tudom, hogy arról is beszélnek, és az is benne lesz, hogy ez a széndioxid kreditekkel lehet ugye itt üzletelgetni, és hogy ezekkel valamilyen módon a terméket karbonsemlegesnek nevezik, akkor ez is megszűnik, és akkor így se lehet mondani, hogy ez a termék karbonsemleges, pusztán azért, mert egy teljesen más valahonnan ők vettek széndioxid krediteket. Uh-huh. És hát az a legfontosabb, hogy bizonyítsák az állításokat.
2: Nem lesz ebből baj, hiszen ha nem tudsz minden kétséget bizonyítani valamit, akkor lehet, hogy nem korcsolja azon rá erre a vékony égre, és inkább azt mondod, hogy hagyom a zöld kommunikációt inkább a vérbe, akkor is, hogyha valódi zöld kommunikációról van szó.
3: Hát nyilván ez kétoldalú fegyver. Ugye egyrészt nézzük, hogy a jó oldalról ez egy fontos dolog, mert hogy védeni kell a fogyasztókat, a versenyt, meg azt, hogy ösztönözzük, hogy valódi effortokat tegyenek ezek a cégek. A másik oldalon pedig ott van, hogy ugye ez az ESG jelentési kötelezettség is korábban, ugye ez ami a környezetvédelem is bele tartozik, hogy ez is egy rettenetes adminisztrációs teher. A kisvállalatoknak drága, a közepeseknek pedig az van, hogy fönntartnak egy egész apparátus, és aztán azok meg nem tudják, hogy hova mit hazudjanak, melyik rubrikában, mert ezek ilyen óriási adminisztrációs feladatot rónak rájuk. És egyfelől tény, hogy ezt át kell gondolni, hogy mi éri meg és mi nem. Másfelől pedig én azt mondom, hogy inkább e felé menjünk, hogy tényszerű állítások legyenek és ellenőrizhetők legyenek, mint az, hogy bárki bármit ráír, és akkor azt mondjuk, hogy hát így szabadabb a működése a cégeknek. A legnagyobb vállalatok azért azt gondolom, hogy meg fogják oldani, mert ott van erre forrás.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, sok sikert kívánunk!
3: Köszönöm szépen nektek is, sziasztok!
2: Szervusz! Az elmúlt percekben kicsit a greenwashing jelenségről és hátteréről beszélgetünk Berta Lászlóval, a Firehouse reklámügynökség tulajdonos ügyvezetőjével.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A pesti végállomásuk felé közlekedő BKK autóbuszok Zuglóvas útállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút túloldalára. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, tovább az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szintén burkolatjavítása miatt a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál sávlezárása kell készülni mától péntekig. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya-Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Lezárják ma este 10 órától pénteken délután 6 óráig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Szép Csilla, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalta az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Elindul a jövő évi elnökválasztáson Marine Le Pen. Napos, felhős, erősen szeles időnk lesz ma, néhol zivatarokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Montenegró is élvezheti Magyarország támogatását. Erről beszélt magyar

0: Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. Holnap módosíthatják még a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket. Nincs szükség tehát importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Vége az Iránnal kötött megállapodásnak, jelentette be Donald Trump a törökországi NATO csúcson, miután az éjszaka folyamán az Egyesült Államok és Irán ismét egymást támadta. Teherán eközben közölte, hogy törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az USA támadást indít ellene. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület, az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Délutánra fokozatosan csökken a felhőzet, majd egyre több helyen fordul naposra az idő. Helyenként viszont még kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A csúcshőmérséklet délután 21 és 31, este pedig 15 és 25 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
2: Nagyon szép estét, sziasztok, helló járat!
3: Miért Winkler mondod, Nórával? Hogy estét?
2: Hát mert először első közlésben este fogják hallgatni. Nekem 18:00, az olyan közel van már a 20:00-hoz, amikor lefekszem, hogy nekem simán este. Tudom, hogy világos van, meg itt a fővárosban ez még csak közép délutánnak számít, de nekem este
3: szerintem
2: ott vidéken.
3: Szerintem a 16 óra az még elég a délutánnak számít.
2: Jó, a 16, de a 18 nem. Ne menjünk ebbe teljesen
3: mellé. De miért érzed viszünket úgy, hogy rögtön az elején már a legvégére kell gondolj?
2: Mert ott vagyok fejben, a legvégén.
3: Miért ilyen nazális a hangod?
2: Azért elmondom nagyon gyorsan azoknak a hallgatóknak, akik szívükhöz kaptak, hogy mi történt a hangommal. De a kasszás szezon elején vagyok. Ugye megindult a természet, nő a gaz, amit így hívnak nagyon sokan, hogy gaz, és azt le kell vágni kézi fűrésszel, vagyis hát ilyen motoros fűrésszel. Vidéken ezt stílnek hívják. Sajnos nem szponzorál engem ez a narancssárga cég, ezért többet nem fogom kimondani a nevüket, de hát ez ugyanolyan, mint a tudod, mint a Flex, meg a van egy csomó olyat, amit egy márkával kötünk össze igazából.
3: Na de miért ilyen eszköz. A
2: hangod? Na azért ilyen a hangom, mert hogy nem esik az eső. Az Isten áldotta eső nem esik sohasem. És olyan szárazság van, porban, és a pollen meg minden megy rá.

0: az elején mindig a fűkasza szezonnak elkövettem most már 15 éve azt a hibát, mert azt hiszem, hogy ilyenkor még zsenge, meg még van nedvesség a földben, hogy nem veszek fel maszkot. Uh-huh. Ilyen szűrőmaszkot. Mert már úgy néznék ki, mint egy hobbit, komolyan. De nem lehet már úgy felöltözni. Na, és akkor ilyenkor telivágja az orromat is, meg a torkomat is a por, és ez lesz a végeredmény.
1: Meleg folyadékot kell innod folyamatosan. Az adás alatt fogok készíteni neked egy, mit tudom, egy unalmasabb zenéd alatt behozok egy meleg teát, és egyébként is az a javaslatom, hogy teázgassál. Na, akkor kicsit kimélem a hangszálaidat, és elmondom, hogy mi lesz. Noha más időket írunk, azért még fog ajánlani a Frici hallgatni valókat. És azért ilyen szempontból nem is kell elvágólagosan kilépnünk abból, hogy ajánljunk dolgokat, amitől az ember jobbnak érzi az életet. Oké, hogy a talaj, amin járkálunk, az 6 szintet feljebb burad, de attól azért kereshetjük azt, ami még feljebb visz minket. Lesznek saját programjaink, túl azon, hogy ma este életünk első élő hellójárat estjét fogjuk megtartani.
0: A szerencsések, de a következő, akik bejutottak.
1: A következő hetekben is lehet majd velünk különböző formációkban találkozni. Végre lesz sport, mert szerintem az múlt héten végül kimaradt, nagy terveink voltak, de aztán annyi minden másról beszéltünk, hogy a sport elmaradt. Ki másról lenne benne szó, mint Jokicsról, de egy szokatlan kontextusban, annyit mondhatok. Az aranymetszésben most egy olyan festményt választottam a Frici által küldött borítókhoz, ami neki személyesen egy ügye, tehát már több kört mentünk rajta, és most nem is a festmény látványa, amihez kapcsolom a borítót, hanem az a konstrukció, az a szerkesztés, amivel ez a látvány felkerült a vászonra. Na, nagyon enigmatikusan fogalmazok, de ha odaérünk, akkor esküszöm, hogy egyértelmű lesz. Zenei fronton mire lehet gondolni?
0: Hát lehet arra gondolni, hogy mindenféle hangjegyek fognak egymás után megjelenni. Lesz olyan is, amit majd a... Hát mindig megpróbálok egy kicsit mindig alátámasztani a prozódiát zenével. És akkor kezdésnék gondoltam azt, hogy nem is tudom, olyan nehéz. Dinaigon lesz az első. Mert hogy új lemeze van ennek a svéd zenekarnak, és nem is tudom, valami polémiába belefutottam valahol. Ez teljesen időt múlt már, mert volt egy darab idő az életem, amikor itt próbáltam győzködni magyar zenekarokat, hogy nem kell angolul énekelni, nem kell kiköltözni Londonba, nem kell ugyanazt a zenét játszani, mint az angolok saját maguknak, és amiből Dunát lehetne rekeszteni.
1: Temzét.
0: Hanem meg kell próbálni saját hangot megtalálni, és azzal érvényesülni, és a világhírnek nem az a csimbora szója, hogyha én mondjuk Londonban játszok 10 klubban, de különben meg ilyen halok. De ez nem ment át, tehát nagyon sokáig próbálkoztak mindenféle magyar zenekarok azzal, és lelkük rajta tényleg, hát az ő művészetük, hogy ez így átmenjen, és mindig próbáltam hozni olyan példákat, akik simán csak saját nyelvükön tudtak sikeresek lenni az angol száz popkultúrán túl. És ez egy olyan vita, amit nem szabad kinyitni, mert a művészetről aztán főleg nem fejtünk okosakat, legalábbis én nem. Na, a Dinaigon zenekar az a típusú társulás, akik saját svédül énekelnek, és most már a negyedik lemezüket adják ki, és egyre szélesebb körben, tehát nem csak Skandináviában lettek népszerűek, hanem most már kikitekintek Németországba is, a turnéjuk állomásának lesz egy része Ausztriában, tehát egyre több helyre mennek, mert hogy jó. És nem valószínűsítem én, hogy nem mindenhol beszélnek svédül. De ez egy teljesen...
1: Én
0: el tudom képzelni, hogy ez nincs mindenhol. Vagy ilyen a Giovanotti. Az ő pályája példaérték, hogy olaszul, nem próbált meg angolul. És azért elég jól elmenedzselt egy évet, egy életet, most már 60 pluszos ő is, elég népszerűnek tűnik, és akkor még hozhatnám azokat a saját nyelv, franciákról nem is beszélek, de mi ugye mi be vagyunk zárva ebbe a magyar nyelvbe, de ez pont ugyanolyan egzotikus tud lenni, vagy érdekes, vagy szexi most mindenki tegye helyére, mint például egy magyar natúrbor, amire azt gondolnád, hogy ez kit érdekel az, hogy egy ismeretlen szőlőfajtából készülő tételt, az megkóstoljon, és mégis az látszik, hogy inkább az érdekli most már az embereket, most, hogy már mindenhez hozzáférnek, hogy mi az a sztori, mi az a plusz, ami te vagy, és az igazán-igazán működőképes, amikor kimondott, főleg a mostani két héttel, most már három héttel vagyunk a parlamenti választások után. Tehát, hogy a magyar név megint szép lett, hogy ezzel a nagyon furcsa képpel éljek. Na mindegy, a Dina Ögön következik, hogy ez egy svéd zenekor, svédül énekelnek, és az a dal címe, hogy Maneski Obarne. Svédül jelent valamit, ez egészen biztos.

0: Tegnap este dolgoztam egy rendezvényen, és az egyik színpadi produkció egy ilyen nagyon különleges tánc, igen.
1: Azért orientáld a hallgatókat, nem az van, hogy te tologatod a hangfalakat, meg irányítod a féneket, meg azt mondod, hogy dolgoztam egy rendezvényen, akkor tessék azt specifikálni, hogy mi volt a dolgod.
0: Ezen a rendezvényen az volt a feladatom, hogy az ott megjelent, konkrétan a Kongresszusi Központban megjelent nemzetközi vendégsereg, akik egy globális cég születésnapi ünnepségére jöttek, őket angol nyelven végig vezessem ezen a hosszú és programokkal teli estén. Ez volt a felkérésem, és amikor ültem a öltözőmbe, és éppen a szememet sminkelték, akkor bejött Lakatos Márk, stylist, mert kiderült, és ezt én tudtam, hogy ő nagyon sok mindent csinál amellett, hogy stylistként dolgozik, hogy azt a elképesztő, fantasztikus tánc produkciót ő művészeti vezette, tehát hogy ez az ő produkciójuk. És akkor ott ültünk, beszélgettünk a Márkkal, és ez azért jutott eszembe, mert mondtad, hogy magyar zenekaroknak azt tanácsoltad, és kitartóan mondtad, hogy nem csak abban mérődik a siker, hogy azt tudod-e mondani, hogy felléptél Londonban, ha ez így mint mondat jól hangzik, de egyébként semmilyen módon nem tudsz ebből hosszú távon megélhetést csinálni. Hogy pont arról beszéltünk, hogy ami így a divatban látszik, egyébként szomorú fejlemény, ahogy így a kormányváltással vonódnak ki azok a eddig korlátlan pénzalapok bizonyos divat, magyar divatmárkákból, és hogy azok a tervezők, akiknek ebben nagy reményeik voltak, és tök tehetségesek, és akarták ezt csinálni, azok most nagyon sok mindent vesztenek, és hogy akik kisebb pályát lőttek be maguknak, azok közül úgy többen írnak most ilyen Instagram posztokat, hogy egyrészt szomorú látni ezeket a tehetséges más alkotókat, akiknek 10-15 év alatt felépített brandje most így kb. Nullára amortizálódik, mert kivonódik belőle az a pénz, ami egyébként is kicsit ilyen spekulatív befektetés volt. Ezek soha meg nem térülő dolgok, tehát az, hogy egy magyar márkának van New Yorkban, egy New York-i ingatlanban egy flagship sztória, az nem hogy hosszú távon nem fenntartató, hanem egy napra sem fenntartató, már pedig nagyon sokáig ezeket a víziókat így fenntartották ezek a hát a kormányzathoz elősen kötődő tőkealapok. Szóval pont erről beszéltünk, hogy és miközben ment a beszélgetés, úgy mindig újra meg újra figyelmeztettem, vagy emlékeztettem magam, hogy mennyire jó, hogy ezekről beszélünk, mennyire jó, hogy itt tartunk, hogy ezekről lehet már beszélni, hogy ezekbe látszanak a folyamatok, amik a irracionalitásból így a valóság fele mutatnak, és egy ponton eljutottunk oda, hogy elég nagy ez az ország, elég nagy felvásárló erőt tud-e biztosítani mondjuk egy szuper tehetséges magyar divatmárka irányába, mert ha kimész Amsterdamba, ott van minden utcán és minden csatorna parton 10-15 olyan butik, ami mögött van egy darab tervező, és ő pompázatosan elél arról a piacról, az odaérkező turistákból és az ott élő nőkből, akik szeretnek különleges ruhák. Különleges alatt azt értem, hogy amiből 80 és nem 300 ezer darab, hogy vajon megbírja-e tartani ez a magyar piac ezeket az egyébként nagyon kreatív, jó tervezőket. Igen?
1: Erre azzal tudnék csatlakozni, hogy azért az abban az időszakban, amiről már meséltem, én is azért próbáltam tájékozódni sok nyugati zenei fesztiválon, meg ilyen vásáron, konferencián próbáltam tanulni, hogy mitől fog működni akkor egy előadó vagy zenekar külföldön, hogy mi a megfejtés, tudod? És amikor beszélgettem ezekkel a zeneipari szakemberekkel, mindenki azt kérdezte, hogy ezek a zenekarok, azért már Magyarországon világsztár, tehát nagyon uh-huh. nagy sztár, óriási követőik vannak, sokan vannak a koncertjükön, kicsi már az ország nekik, már szétfeszítették a határokat, és akkor mindig el kellek kullognom azzal a gondokkal, hát nem, hát ez igazából 3-400 ember van ezeknek a zenekaroknak a koncertjén, mert hogy azt mondták, hogy először fel kell építeni, tehát ez a munka, a meló nem megúszható, vagyis nagyon keveseknél sikerül, azok valószínű géniusz kategóriába tartoznak, azokat vegyük ki ebből a kosárból, mert ezek maguk úgyis kicsillognak mindenhonnan, de ugyanakkor ez egy hosszú, kemény történet, és hogy a zeneipar igazából 95%-ban biznisz, és csak 5%-ban zene, én meg vagyok győződve, hogy a divatipar is kb. Hasonló számokat tud produkálni, vagy struktúrában működhet. De nem, de semennyire nem értek a divathoz, csak valamennyire láttam egy időben, és ezt úgy tapasztalom, most sem változott még meg ezt a kört.
0: Nyilván minden olyan dolog, ami egy kreatív alkotó fejéből indul el, meg az ambíciójából indul el, és utána meg kell tudjon állni egy piacon, az nézhető ebben a szempontban, amit te mondasz, hogy mennyi belőle az szintisztán biznisz, és mennyi belőle a mi volt a másik 5%-od, a vágy, az akarat, a maga...
1: A művészet.
0: A művészet. Ha már egyébként divat, hogy képzeld el, tegnap este állok a színpadon, és hívtam fel a színpadra a vezetőket, ennek a cégnek a vezetőit, akik nagyon helyes beszédeket mondtak ennek a sok-sok embernek, és azt néztem, hogy úristen, abból a szempontból is mennyire jó, hogy már nem úgy nézem ezeket a pasikat, akik jönnek föl, a nagyon jól szabott öltönyeikbe, ilyen nagyon kedvesen beszélnek, nagyon jó hangulatú az, ahogy így előadják magukat a színpadon, de elsődlegesen az, hogy érkezik három férfi a távolból, három normális, jól működő zakóba, és azt hiszem, hogy úristen, ezt most már nem ebből a távlati vágyakozásból fogom nézni, hanem az lesz, hogy itthon is ilyen állapotú és ilyen gondolkodású férfiakat, és egyébként nőket, de most mivel férfiak voltak, azért a férfiakból indulok el, ilyesmit látványok lesznek azok a férfiak, akik ezt az országot viszik. Ez akkora upgrade, hogy azt nem tudom elmondani.
1: Erre Jean-Claude Vanier-val következök én. Ő most már 85 éves mester, és az ő pályája is csak úgy hasonló. Kicsit hosszan kellett várnia az európai világhírre neki. Ő a Franciaországban 60-as években kezdte meg a zenei pályafutását, írtott szövegeket, saját lemezekből is adott ki párat, hogy 6-7 rengeteg filmet komponált, és szinte minden francia előadóval, aki a 60-as, 70-as, 80-as években érdekes, fontos volt, ő Franciaországban együttműködött. Most említhetem a François Hardy-tól kezdve a Serge Gainsbourgen át, most direkt olyanokat próbálok elővenni, akiket itt Magyarországon is ismerünk, és aztán eltelt 5 évtized az ő munkásságából, mikor is a 2000-es évek elején a hip-hop kultúra, akik ugye a zenei mintázásokból éltek nagyon sokáig, tehát mintákat vettek ki mindenféle zenékből, úgy kell elképzelni ezt, mint amikor a gyöngyhajú lányt ugye kimintázta a Kanye West, egy darabot kivett belőle, és akkor nagyon sokat fizettek érte, és ő megdöbbentve vette észre kies francia birtokain, hogy hívogatják ilyen angol kölykök, akik kérik a jogokat, meg a lány, ő nem beszél a mai napig angolul, hát ezt tudjuk a franciákról, hogy eltartják maguk, ők is egy birodalom, erről már beszéltünk, hogy ilyen fiatal emberek hívogatják őt, hogy adjon jogokat, meg hogy járuljon hozzá, és aztán így a és egyik pillanat a másikra két-három olyan lemezt adott ki, amin hát tényleg a Becktől kezdve rengeteg olyan zenészig dolgozott együtt ezzel a Jean-Claude Vanier nevű úriemberrel, akiről nem lehetett semmit sem tudni, csak azért, mert eljött egy olyan pillanat, amikor az ő zenéje, mivel keresték, folyamatosan kutatták azok a hangmintavadászok ezeket a dolgokat, hát egyszer csak azt vették észre, hogy hát ez baromi érdekes, ennek van egy saját hangja, egy saját stílusa. És akkor most erre az 1975-ben megjelent második szólólemezéről fogok egy darabot ide idézni, amit a Mont Saint Michelin lemezt vásároltam egy igazán pici pár négyzetméteres, alig nagyobb, mint a mi lemez voltunk van. Egy ősszakálú tulajdonos volt, akivel sokáig alkulozta ennek a lemeznek az árán.
0: Ez most volt?
1: Ez most volt, amikor kint voltunk Párizsba.
0: De várjad, a Bulvár Saint-Michel, nem?
1: Bulvár Saint-Michel.
0: Mert azt mondtad, hogy Mont Saint-Michel.
1: Hát már nekem a Saint-Michel, Saint-Michel.
0: Jaj, tudom, meg hát tudod? Különböző francia lokációk, tényleg szóval ember legyen a talpán, aki ennyi utazással, mint ami veled van, még egyáltalán meg tudja különböztetni tényleg, hát ezeket a szegleteit a világnak. Na igen.
1: De várj, van olyan egyet, hogy Mont Saint-Michel?
0: Van.
1: Biztos valamelyik Tour de France szakasz oda fölmegy. És itt Jean-Claude Vanier és a Divas Divinas.
2: J'aime les actrices et je les bisse quand elles se mettent toutes nues et qu'elles fleurissent les synopsis, les écrans sans retenue. J'aime les petites misses sans artifice qu'on filme du vêtu.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Egyre többet hallani arról, hogy a múzeumok nem csak kiállító terek, hanem olyan helyek is, ahol az ember kicsit kiszakadhat a hétköznapokból. László Zsófit, a Szépművészeti Múzeum művészettörténészét és múzeum pedagógusát köszöntöm a telefon túloldalán. Szia Zsófi!
2: Szia Andi!
1: Milyen élményt szeretne nyújtani a látogatóknak ma a Szépművészeti Múzeum? Mesélnél kicsit arról, hogy milyen időszaki kiállításokkal, különleges programokkal készültek a következő hónapokban?
2: Hát a nyár az nálunk időszaki kiállítások tekintetében alapvetően Vazarelliről szól. Ugye Vazarelli 120 éves születésének 120 éves évfordulója alkalmából. Ugye a városban több helyen, de nálunk is egy nagy Vazarelli kiállítást láthatnak a látogatók. Emellett pedig a grafikai gyűjteményünk egy apokalipszis sorozatokat bemutató, nagyon izgalmas kiállítással várja a látogatókat egész nyáron. A Vazarelli kiállítása az augusztus közepéig, az apokalipszis pedig szeptember majdnem végéig, 20-áig látható, tehát ezek egész nyáron ott vannak és rendelkezésre állnak. Ami pedig a nyár folyamán egy szintén nagyon vonzó lehetőség lehet az időszaki kiállításunk mellett a múzeumban, az egyrészt a hűsklimatizált tereink, ami bármilyen hőhullámos időszakban egy szuper menedék, de erre vannak olyan külön dedikált időszakjaink is, amelyek havon egyszer, minden hónap második péntekén egy ilyen hosszú nyitvatartással teszik lehetővé a múzeumozást azoknak is, akik mondjuk esetleg hétközben dolgoznak, és hétvégén pedig inkább a Balaton mellett szeretnék tölteni az idejüket. Tehát minden hónap második péntekén, azaz most július 10-én, augusztusban 14-én, és aztán utána tovább persze szeptemberben is 11-én, és minden hónapban ezek az úgynevezett múzeummerülések azok, amik így a munka utáni kikapcsolódást lehetővé tevő múzeumlátogatást célozzák. Ezeken az alkalmakon van egy-egy tárlatvezetés, és ezt nagyon sok önállóan használható, elmélyült szemlélődést segítő anyaggal próbáljuk támogatni. Ezen kívül tematikus útvonaltippek, csarnokok tereiben való elmerülést segítő anyagok is rendelkezésére állnak a látogatóknak. Szóval, hogyha például a tárlatvezetésekre már elfogytak a jegyek, akkor ezek az önálló nézelődést, múzeumlátogatást segítő anyagok rendelkezésre állnak.
1: Egyre több szó esik manapság arról is, hogy a kulturális programoknak közösségépítő szerepük is van. Mit tapasztaltok ti, hogy a látogatók inkább egyedül, vagy párosan, vagy esetleg a családdal, gyerekekkel érkeznek?
2: Hát is. Nyilván nagyon jó és pihentető és kikapcsoló tud lenni egy ilyen teljesen önálló, egyedüli látogatás. De alapvetően egyébként ezekhez a múzeummerülésekhez találtuk ki az elmúlt években a Szépmű állandó bérletet, ami ugye arra ad lehetőséget, hogy ne kelljen minden egyes pénteki alkalommal kifizetni újra és újra a belépőjegyet, hanem ezek a bérletek ezek egész évben az állandó kiállítások látogatására adnak lehetőséget, és ezekből a bérletekből most júniustól van már páros, illetve családi bérlet is. A párosnak az a neve, hogy Szépnállandó bérlet temegén, és ennek az a különlegessége, hogy ugye két ember részére szól, de a bérlet tulajdonos akár minden alkalommal valaki más hozhat magával, tehát így aztán tényleg lehet egy olyan típusú közösségi élmény a múzeumlátogatás, amit mindig éppen azzal oszt meg a bérlet tulajdonos, akivel szeretne. A Szépnállandó bérlet plusz gyerekek, az pedig családok számára terveztük. Egy felnőttel, vagy két felnőttel maximum 6 fő gyerek jöhet be ezekkel a bérletekkel, és az ő számukra is vannak olyan programjaink a nyár folyamán. Nyilván nem a péntek estig elsősorban azok, amiket nekik szánunk, de szerdán és pénteken délelőtt például egy ilyen szabad alkotó műhely van a reneszáns csarnokban, amire akár minden héten eljöhetnek ezzel a bérlettel. Ez az, amit igazából a családoknak, a gyerekeknek akár közös programként, de a hűsülő az egyébként egy olyan program, ahol a gyerekek önállóan is el vannak, és mondjuk egy óra múlva, amikor véget ér a tárlatvezetés, akkor újra találkozhatnak a szüleikkel.
1: Van egyébként olyan tárlatotok, A véleményed szerint, amely mondjuk igazi nagy kedvencnek számít, olyan gyűjteményrész, amelyhez a látogatók újra visszatérnek?
2: Az állandó kiállításaink közül ez egyértelműen felnőttek és gyerekek körében egyaránt az egyiptomi gyűjtemény az egyik legnépszerűbb. Az egyiptomi gyűjteménnyel kapcsolatban egyébként fontos információ, hogy ő nekik július közepén 17-től látogatható majd egy időszaki kiállításuk is, ami nagyrészt a saját gyűjteményi anyagunkból, de néhány különleges kölcsönzéssel kiegészítve arról szól majd, hogy milyen technikákkal is hogyan alkották meg ezeket az izgalmas tárgyakat az ókori egyiptomiak.
1: Mit üzennél mondjuk annak, aki évek óta nem járt nálatok a múzeumban, és mondjuk most gondolkodik azon, hogy ismét belépjen a szép művészeti kapuján, hogyha egyetlen dolgot kellene mondjuk kiemelni?
2: Igazából az, hogy ez egy kimeríthetetlen tárház az izgalmasabbnál izgalmasabb kapcsolódásoknak, különféle koroknak. Ha valaki évek óta nem járt, és mondjuk esetleg csak annak idején az osztálykirándulások élménye van meg neki, amikor kötelezően el kellett menni a múzeumba, akkor azt hiszem, hogy egészen más izgalmas élményekkel találkozhat most, akár önállóan, akár bármilyen tárlatvezetésünkön, vagy ilyen péntek esti programunkon részvére.
1: Köszönöm szépen, Zsófi! Kívánok nektek nagyon sok látogatót a nyár további részében is!
2: Köszönjük szépen!
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Kedves elvtársaim, vissza az életbe. Én a magam részéről most hátra lépek, már így az aktuál politikai tartalomfogyasztásból, és odafordulok nem csak a természethez, hanem az élethez megint. Mert hogy a poszttraumás szindrómámat, ami volt így az elmúlt hónapok miatt, azt valahogy ki kell küzdenem magamból, és úgy gondolom, hogy egyrészt mázlisták vagyunk, mert a tavasz most szárva szökken, azután nyár következik. Hagyni kell most már a megválasztottakat, hogy tegyék a dolgukat. Nekünk ezzel innentől nincs foglalatosságunk most két évig, hanem nézzünk egymásra, nézzünk a barátainkra, nézzük a természetre, és kezdjünk el élni, és a pici dolgokat nagyon-nagyon megbesülni. Például azt, hogy nő a fű, vagy süt a nap, vagy esik az eső, vagy hogy este lehet egy jó negrónit készíteni, lehet beszélgetni, nagyon sok, mint meccset nézni, anélkül, hogy bármilyen felhangja lenne, vagy hogy rátapadnánk a különböző online felületekre, hogy a legutolsó információ morzsát is kiszívjuk magunkból. Az átvezetéshez javasolok én két podcastot. Az első a Friderikus podcastban Fleck Zoltán.
4: Uh-huh. Igen.
3: Nagyszerű jogszociológussal az a beszélgetés, amely igazából edukatív mindenki számára, aki nem tudta elképzelni, nem tudja azt összerakni, hogy milyen jogszabályok, milyen jogszabály változtatások, milyen politikai hatalmak, mert hogy mindannyian szeretnénk, hogy egy jó világ következzen, de hogy lehet ezt demokratikus formában megtenni, vagy jogszabályi felhatalmazással, vagy ha úgy nem, akkor hogyan? Szóval ez a...
1: Na de várjál, most konkrétan mit mondasz?
3: Hát a Flex Zoltán miről beszél, a Friderikus Sárnorral?
1: Nem, azt értem, csak hogy...
3: Azt akarom mondani, hogy ez egy ilyen felvilágosító célzatú beszélgetés, ebből mindenki, én is megértettem, hogy milyen lehetőségei vannak a most felálló establishmentnek arra, hogy amire ő meghatalmazást per felhatalmazást kapott, azt meg tudja csinálni. Tehát, hogy ne azt képzeljük el, hogy most akkor jön egy fekete autós, elvisz mindenkit, hanem mégis visszacsinálni a demokráciának azokat a szerveit, ágait, amelyek képesek arra, hogy beteljesítsék az ígéreteit.
1: Azt hittem, hogy specifikusan azzal foglalkozott ez a beszélgetés, hogy az ellopott közpénz, tehát, milliárdokat milyen módon lehet visszaszerezni.
3: Ezzel fog foglalkozni, ezzel is foglalkozik, igen, de hogy most már erről jöjjünk le, tehát hogy ne legyen életünknek ez a vezér gondolata, hogy mikor kit visznek el, és az hogyan, hanem tényleg hagyjuk meg azoknak, akik ez értenek, vagy ez lesz a munkájuk, adjunk nekik időt, és magunknak is adjunk időt, hogy ne kezdjünk el őrült módjára ezzel foglalkozni általánosságban, hiszen mindenhez idő kell, de látni fogjuk, ha látni fogjuk, az eredményét villámgyorsan, és ebben nagyon sokat segít ez a beszélgetés, tényleg, hogy lássuk, hogy a jog útján ezt hogyan és miképpen. De a jó hír az, hogyha ennyit spoilerezhetek előre, hogy lehet, tehát van mód rá. De jól érthetően én azt gondolom, hogy igazán érdekes beszélgetést folytattak Friderikus Sándorról, úgyhogy én ezeket a típusú tartalmakat gondoltam első lépésnek, levezetésnek, mert ezen engem megnyugtatott, fel is világosított, és a következő, ami már a normális életből szól, az pedig az Élet meg minden podcastban Festbaum Béla, a Vígszínháznak, Vígszínház társulatának színésze, és még sok minden más, ő saját produkcióiban is igen sokat dolgozik, de ugyanakkor doktorátus szerzett a Vígszínház történetéből, történelméből. Egy igazi jó beszélgetést folytat hosszan, igényesen arról, hogy színház, mi volt a Vígszínház, és Molnár Ferenc főleg. Molnár Ferencről, ugye a Pál utcai fiúkat mindenki, meg a Liliumot tudjuk, de úgy az életéről, meg azért, hogy ezt kontextusban, ezt a nagyon csúnya kifejezést használva, én utálom. Hogyan néz ez ki? Remek, szintén egy ilyen edukatív célzatú. Másrészről pedig eltelt az első 20-25 perc úgy, hogy én tényleg könnyekig meghatódva figyeltem, hogy milyen szépen beszél a Festbaum Béla. Tehát olyan ritkán hallani már ezt a típusú, néha modorosnak is hallik, ahogy ő beszél, de mégis vagy ilyen old schoolnak nagyon, de ha beengedjük magunkhoz, azért mégis a magyar nyelv szépségeit, meg azt, hogy hogyan kell szépen artikulálni, azt így mutatja, úgyhogy lehet, hogy kétszer az első 20 percet meg kell hallgatnom, csak úgy, mint az első 15 percet majd meg kell néznem Bob a bizonyos új Wes Anderson filmből, mert hogy elaludtam a moziba az első 15 percet, amikor ott voltunk, és hangosan horkoltam, hogy a feleségem megbökött, hogy most már keljek fel, onnan van meg ugye 21. perc, ez a milyen séma, egyiptomi séma, talán nem tudom mi a címe.
1: Föníciai.
3: Hát közel. Föníciai séma, na ezt akartam nektek mondani, úgyhogy tényleg most már ragaszkodjatok a normális élethez, elég volt ebből a politikából, csinálja ki. Erre felhatalmazást kapott.
1: Azon gondolkoztam, amikor mondtad, hogy fontos, hogy megértsük, hogy most már ők ott vannak, csinálják, de hogy ez idő lesz, tehát, hogy adjunk nekik teret, távlatot. Hogy én értem azt a reflexet, amivel az emberek úgy gondolják, hogy nem akarnak hosszan időt adni, mert nagyon sok olyan történetet láttál, amiben ha valakinek volt ideje kitalálni egy lelépési stratégiát, akkor az le is tudott lépni. Tehát én azt a drive-ot is értem, hogy szeretnénk látni, szeretnénk most bizonyosságokat kapni arra, hogy ezek a pénzek visszajönnek, ezek a sztorik nyilvánosságot kapnak, érteni fogjuk, bele fogunk látni, ki fogunk akadni, közösen meg fogjuk élni, és az egy ilyen jó tisztulási folyamat, mint ahogy nekem az is nagyon tetszik. Múltkor láttam az Instagramon egy
4: Azt hiszem, hogy egy pszichológus volt, tehát hogy egy nagyon kultúrált, jól képzett férfi, aki arról írt, hogy a megbékélés, meg a megbocsátás, szóval ezek nagyon fontos dolgok, de hogy ő neki fizikai szükséglete van arra, hogy káromkodva és egyenként kitölthesse a dühét. És ezért ez a kis film, amit ő megosztott, ez gyakorlatilag arról szólt, hogy így ki van sípolva, és hallasz egy nevet. Ki van sípolva, és hallasz egy nevet. Tehát, hogy szerintem mind a kettő érvényes. Az is jó, aki ebben a fajta zen magaslatban képes azt mondani, hogy srácok, belőttük a gólt, lehet menni inni egy fröccsöt a haverokkal, és az is, aki közel akar lenni, látni akarja, biztosra akar menni, és ki akarja dühöngeni magát. És azt nagyon furcsa megtapasztalni, hogy egy csomó dolog, ami nem gerjesztett dühöt például bennem, mert annyira megszoktam, az most ilyen váratlan pontokon jön ki. Váratlanul kezdenek idegesíteni visszamenőleges történetek, amiket akkor egész rezignáltan tűrtem.
3: Veled vagyok teljesen, ugyanaz az alapállás, de nekem fontosabb az most már, hogy megőrizzem magam, és ne a feleségemmel, meg a kislányommal, ordibálva csapódjon az át, hanem kimosni magam. Én szeretem kimosni magamból azt az elmúlt időszakot, és vigyázó szememet rajta tartom az ügyeken. Én nem azt mondom, de ezzel az amplitudóval, ezzel a sűrűséggel, ezzel a sebességgel, mert nem akarok ilyen tartalmakat fogyasztani, mert nem kell a pszichémnek, nekem más
4: kell.
3: Én is
4: veled vagyok.
3: De el tudom képzelni, hogy vannak emberek, sőt, sokan vannak, akik ezt keményen nyomják. Nekik küldöm a következő dalt. Nem tudtuk, szerintem kevesen itt Magyarországon vannak tisztában azzal, hogy a világ legjobb diszkó dalát, valaha készült legnagyobb diszkós lágát, azt a Chicago zenekar rakta össze 1978-ban. És a Street Player címet viseli, és erről nekem, mert beteg az agyam már, figyelj, a következő jutott eszembe, hogy én például el tudnám képzelni, hogy a puszta Versailles ura ugye most újjá kell építeni az ő világát, forgat egy tiki-toki videót ennek a zenének az aláfestésével, ahogy a felcsút Avenue-n háta mögött az új alakuló frakciójával megy erőre, és akkor ennek a dalnak a hatására, mert ugye úgy nő nagy utcai harcos, mint tudjuk, ezzel így a visszatérést sugallhatná, ezzel az 1978-as Chicago fantasztikus diszkós lágert. Figyelj, annál is inkább fantasztikus, mert hogy nincs elkoptatva, ugye a magyar közéletben, hogy az I Will Survive-tól a YMCA-ig tartunk diszkóba. Most itt azért nem. A Chicago zenek az különben is szívem csücske nekem, Peter Cetera meg amúgy is, a borítója ennek a lemeznek is, úgyhogy a dal pedig itt van, tessék, táncoljunk!

0: Már mondtuk az adás elején, hogy nagyon örülünk, hogy sokatokkal élőben találkozunk ma este, de ez egy limitált lehetőség, mert egyelőre nem a Wembley-t béreltük ki arra, hogy Hellojárat élő találkozunk legyen. Közben ilyen összeszedetten beszélek, megpróbálom kiszedni a hajszálamat, ami rátekeredett a szempillámra. Na, azt hiszem meg vagyok. Úgyhogy a következő hetekre is ajánlunk lehetőségeket, ahol személyesen tudunk találkozni, igaz, hogy külön-külön. Én például május 6-án este a Nemzeti Galériában a Dolce Vita című kiállításban fogok egy tárlatvezetést tartani a Tündével, aztán pedig Fricikém, kedvenc műfajod, a kerekasztal beszélgetés is része
1: lesz. Ez nem szűnik meg, ugye?
0: Ez nem szűnik
1: meg. Ennek ez esélytelen, hogy
0: ez
1: átalakuljon.
0: Ez átível 4 éves ciklusokon. A kerekasztal mindig is volt, mindig is lesz, és általában ott fogsz találni engem az egyik székében. Szóval az Itália jelenség, ez az őrület, ami az Olaszország, arról szól ez a kiállítás, hogy hat az Olaszország, mint élmény a képzőművészekre a 18. századtól a tegnap előttig a hazai képzőművészetben. Hol látod ennek a nyomát? Kit, hogy dolgozott át, érintett meg, tett derűsebbé, vagy tartott meg a saját motivumaiban? Szóval egy nagyon gazdag és nagyon látványos kiállítás, és erről az egész Olaszország élményről fog szólni ez a kerekasztal beszélgetés, utána pedig a Tündével vezetjük végig a tömeget ebben a tárlatban. Ez lesz május 6-án. Ami még utána következő nyilvános dolog, és szívesen ajánlom, az, hogy május 17-én lesz az életmenete, amihez tartozik egy színpadi program, amit fogok vezetni. Május 18-án, az nagyon érdekel, tavaly is, nem hiszem, hogy emlékszel rá, mert iszonyú sok minden történik velünk együtt is, meg külön-külön is. A Magyar Zeneházában volt egy ilyen szakmai nap, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet jól lenni a munkahelyen. Tehát, hogy a munkahelyi jólét. És idén is ez a téma, és mindig van egy fókusz. Az idei évnek a fókusza a határhúzás, ami engem nagyon érdekel. Hogyan rakod ki a saját határaidat, hogyan ismered fel a saját határaidat, hogyan érvényesíted a saját határaidat, hol találod meg ezt a jól működő és fenntartható egyensúlyt abban, hogy az ember együttműködik helyzetekben, de mégiscsak képviseli azt, hogy mi az, ameddig neki oké valami, és onnantól már nem. Szóval ezt is nagyon várom. És utána egyet alszom, és május 19-e lesz, amikor este úgy képzeljük, hogy egy nagyon szép és biztos, hogy nagyon személyes beszélgetést fogok moderálni. Algaui Hesna írt egy könyvet, ami arról szól, hogy amikor az ember áll egy nehéz helyzetben, egy embert próbáló pillanatban, akkor hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy abból, amit úgy érzel, hogy ez csak rád méri a sors, azt valahogy áttekerd ezt a tapasztalatot pozitívba, hogy valahova kijuss ebből a rossz érzésből, ami aztán inkább téged megerősít, vagy hogy hosszú távon támogat abban, hogy jól vedd, nem is csak az akadályokat, hanem úgy általában az életet. És az ezekben a harcokban megszerzett tapasztalatokról fog mesélni egyrészt a Hesna, aki írta ezt a könyvet, az Epres Panni és a Tom Bornelli, és én négyen fogunk az ide kapcsolódó tapasztalatainkról és megéléseinkről beszélni.
1: És az hol lesz?
0: Ez egy Lóvasút nevű helyen, ami a 12. kerületben van, egy nagyon szép épület a libegő alatt egy kicsivel.
1: Hát hallottátok Winkler Nóra turnéját, én most ezt nem is szeretném tovább húzni, hanem a Jemba Groove-ot, ők szinte második generációs bevándorlók, mert Németországban, ők Afrikából, Nigériából és Gánából érkeztek a szülők. A két fiú, aki ezt az egységet alkotja, a Jemba Groove-ot, pedig már Berlinben él, és egy nagyon szép dal, erre szeretném. Nekem ez jutott eszembe, miközben beszéltél a kerekasztalról. No Pain, No Gain, ez a ennek a darabnak a címe, és egészen a hírekig szerintem ezt fogjátok hallani.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
3: Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Villanytelep között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton, befelé a Mészáros utcánál. Lelassult a haladás. Helyszínelnek a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban. Valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. A Kiskörúton mindkét irányból az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Továbbá a Hungária körgyűrűn szakaszonként a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, majd tovább a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Partnerséget kérnek a dinnye termelők. Magyar katonák utaznak a tengeren túlra. Elkapták a fővárosi drogüzért. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Partnerség a hazai gazdálkodóknak. A Magyar Dinnye Termelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és a behozatal helyett a magyar dinnyét választanák. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a gyümölcsel gazdálkodók jövőjét itthon. Hozzátették, hogy ettől a hónaptól teljes egészében képesek ellátni a belföldi piacot. Magyarországon nagyjából 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. A tavaszi fagyok és a nyári hőhullámok ellenére kiváló minőségű a hazai áru idén. Kiképzési gyakorlatra érkeznek magyar katonák az Egyesült Államokba. A több mint egy hetes program célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens létszáma 91, többségük tartalékos. Az USA 1993-ban indította el biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Több tízmilliós drogfogás, nagyjából 5 kg kábítószerre bukkantak a rendőrök egy budapesti férfi lakásán. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt áru fekete piaci értéke 30 millió forint. A nyomozók amfetamint, csak nem fél kg

0: válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, ismertette rádiónkban Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
1: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb röplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű röplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat.
0: Hideg front frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be. Ott futó záporok érkeznek, velünk marad az élénk légmozgás. 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
3: Amíg a No Pain No Gain-t hallgattuk, tulajdonképpen mi nem vesztünk össze, de egy indulatos beszélgetésünk volt, amit most elétek is tárunk, mert hogy elhangzik egy olyan a szádból, hogy no pain, no gain, és azt gondolom, hogy igen, ez egy alapvetése az életnek, így működik. Nem kell mindig a painig elmenni, de hogy munka, meló, akarat, áldozat, az, ami valódi növekedést hoz meg, ami előre visz téged az életbe. Na, de térjünk oda vissza, no pain, no gain, én így bólogatok lelkesen, igen, ez egy alapvetés, és akkor azt érzem, aha, de azért hány gain sztorit néztünk most végig, irracionális gain sztorit, ami mellett nem volt pain. És én most állok, és azt érzem, szeretném látni a paint. Szeretném látni, hogy a fejembe visszarendeződjön ez a fajta alapigazság, hogy igen, ez így van, és ez alól nincs kivétel. Ez így működik.
4: Van a cinikus énem, és van a veled egyetértő, és van, amit én érzek. A cinikus énem azt mondja, hogy amióta a társadalmak vannak, mindig is voltak egyenlőbbek.
3: Oké.
4: Okay. Ezzel nem tudsz mit kezdeni.
3: És tudom, hogy így van, igen.
4: Én biztos okozna 3-5 szép órát az életemben, látnám azokat az arcokat bevonulni a Gyorskocsi utcába, akinek a nevét nem ejtjük ki, de mindenki tudja. Vagy nem is tudjuk, mert annyian vannak. De az életemet én nem abban a folyóban szeretném, vagy a folyómederben szeretném élni, hanem én a madárcsicsergés, a Cremon, a krakkói utazások, a művészet, a zenehallgatás, a kislányomnak nézni, ahogy felnő, jókat enni, és művelni kertjeinket. Szakrális körben szeretném élni.
3: Veled vagyok. Teljesen veled vagyok. Abszolút veled
4: engem
3: vagyok.
4: Nem fűt a bosszúvágy. Nem azért szavaztam arra, hogy váltsuk le ezt a kormányt, mert hogy látni szeretném, vért ittam. Holott mi is, a mi kis bizniszünk is számos hátrányt szenvedett el, meg nagyon sok emberi. De hogy ezzel én nem fejlődök, ettől én nem leszek több. Én hagyni akarom, megadtam azt a bizalmat, és most sem változott még bennem ez a bizalom mennyiség annak az új rendszernek, hogy csinálja, tegye a dolgát egy demokratikusnak. Én hiszek ebbe, egy demokratikusnak gondolt keretrendszerben. És ha 5 év múlva fog a Gyorskocsi utcába bevonulni, az pont ugyanakkor öröm, mert sőt, még nagyobb, mert el is felejtjük a
3: Ja, én nem

0: úgy vagyok ezzel, hogy addig ne induljon el a nyaram, míg nem látom ezt a Gyorskocsi utcába való gyorsbemetet. Én csak azt érzem, hogy összességében véve kell, hogy ez az egyensúly visszajön, és tudod miért is? Mert ahogy ez a, ahogy kibontakozott ez a változás a szemünk előtt, az konkrétan népmesei. És tulajdonképpen a felnőtt létnek sokféle, nem, sokfelől lehet definiálni, hogy mit jelent a felnőtt lét, de biztos, hogy járuléka az is, hogy megérted, hogy a mesék, a szép mesék, amiken felnőttél, a bábszínházi előadások, ahol mindig meglakoltak a gonoszok, a népmesék, amiben a legkevésbé esélyes, de igaz szívű fiú vitte el a királylányt, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ezekben a narratívákban alakultál te kicsi babából kisgyerekké, és aztán az egyik feladatod az életben az volt, hogy ezt helyre rakd és elfogad, hogy ez a mesekönyvek, amikor becsukod a kemény fedelüket, akkor becsuktad ezt a típusú igazságtételt, meg ezt a fajta egyensúlyt, mert nem így működik az élet. És tessék, itt vagyunk felnőttként, és most egy jó ideje azt nézzük, hogy micsoda, hogy tényleg ilyen meseszerű fordulatok vannak, és ha ebbe beleengeded magad, akkor az hozza a többi vágyadat is. Ja, ha ez ilyen meseszerű, akkor tényleg szeretném látni Tömlőcben. Ja, ha ez ilyen meseszerű, akkor szeretném látni, amint leveszi a 8 milliós ruháit, és beadja a zaciba. Szeretném látni. Na, de veled vagyok. Nem azt szeretném, hogy 0-24-ben ezt figyeljem. És eddig sem ezt figyeltük, és eddig is nagyon jól berendeztük az életünket abba, hogy meg tudjuk élni, hogy milyen öröm figyelni a gyerekünket, milyen öröm, hogy virágoznak a gyümölcsfák a kertünkbe. Nem, hogy nem váltunk vakká a kicsi örömöké, hanem nagyon is kiélesedtünk irántuk, és ezt én is így szeretném tartani. Egyszerűen, mint szükségünk van arra, mint társadalom, hogy ez az igazságérzetünk, ez újra stabil lábakon legyen, ne kis individuális szigeteken legyenek érvényesek ezek az alapvetések, hanem minden körbenézel, és azt lásd, hogy így működünk.
1: Alex Pudu. Nem tudok erre már, mint azt a vitát nem tudjuk lefolytatni, majd talán este belemegyünk egy művészeti alkotás kapcsán.
0: Jó.
1: Én most Alex Puduval vagyok.
0: Oké.
1: 100%-ig. Én elmegyek a hedonizmus felé, akárki akármit mond. Notte in Riviera. Tehát egy Rivierán, ami Riviera, nekünk is van egy csomó, csak ki kell lépnünk a balkonra, a kertbe, a Balatonra, akárhova. Rivierának hívhatunk bármit. És az este, amikor egy nyári este leszáll, Alex Pudu pedig ezt megfogalmazza nekünk zenében. Én ezzel kívánok nektek nagyon boldog következő sok száz évet.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Kaptam három borítót, amiből az egyiket kiválasztottam, amin egy, mintha ilyen csillagos éj lenne, és belerajzolva.
2: Az űr.
1: Igen, de nem olyan...
2: Hát csillagokkal. Nem olyan sötét.
1: Igen, nem olyan gigantikus és távlati, hanem inkább úgy, amikor úgy látod a csillagokat. Mondjuk augusztusban kifekszel a kertbe este, és nézed a takaród alól, hogy milyen gyönyörű csillagos az ég.
2: Igen, aki nem akar takaró alól, az most a hellojárat.hu-n a Matchmaker applikációban ezt simán meg is tudja csinálni. Csak ne az autóba, kérlek. Mert azt hiszem, ott nem lehet, mert valahogy letilt, nem? Nem tudsz ilyeneket csinálni.
1: Megkérdezi, hogy vezetsz-e.
2: Megkérdezi?
1: Megkérdezi.
2: És te mit válaszolsz, amikor közben sminkelsz?
1: Mikor, hogy?
2: Van egy ilyen opció, de egy ilyen köztes?
1: Tudod, hogy a sminkelés az csak arra való, hogy beindítsa végre a neverending dugót. És a sminkelés és a kemény tojás megtörés. Ez a kettő, ami csodát tud tenni.
2: Maga az
1: bármilyen bedugó. Meg fogom mondani a Vitézi Dávidnak, hogy biztos vannak ilyen közlekedéstechnikai óriás megbeszélések, hogy hogyan irányítsuk. Tényleg ezt a várostól sokkal több autó lett, mint amennyire szükség lenne, és mint amennyit elbírnak az utak, és el fogom mondani, Dávid, ezt tedd közzé. Mindenkinél legyen egy feltörni váró. Kemény tojás, megindul a sor. Leolvadnak a pirosok a lámpákról, és csak a zöld oázis. Na, szóval, hogy csillagos ég, és akkor bele van rajzolva az aranymetszés. És akkor gondoltam, hogy behozom neked a kedvencedet, a Monalizát, amin annyit
2: rugózok.
1: Igen, dühösen.
2: Sok olvasat van rajta.
1: Joggal dühösen, hogy nem is lehet látni, nem is lehet már megközelíteni, nem is tudsz már valóban kapcsolódni hozzá, mert csak ezt a mítoszt látod, meg ezt a legendát, de hogy ez tulajdonképpen egy érdekes adalék ahhoz, amit mindig kérdezel, hogy mitől lesz valami mítosz, meg mitől lesz ekkora legenda, hogy most erről kicsit olvasgattam emiatt az albumod miatt, hogy ez az aranymetszés, ez egy olyan arányrendszer, ami a természetben előforduló arányrendszert veszi alapul, és mondja azt rá, hogy ez egy tökéletesen növekedő, az illusztrációjának egy nem tudom melyik csigának a héját teszik oda, ami egy ilyen tényleg fantasztikusan szép ilyen spirál szerkezetben növekszik, és amilyen tempója van ennek a növekedésnek, annak van egy matematikai képlete, és a Mona Lisa elemzésénél is pontosan látszik, hogy ahogy a kompozíció létrejött, amilyen arányokat ez az arc azon a képen kap, ahol van az arc ezen a képen, abban az aranymetszés szabályait képviselték. És hogy ez számos épületen megvan, piramisoknál, egy csomó olyan dolognál, aminél nem tudod megmondani, hogy mitől ejt rabul, vagy miért érzed annyira harmonikusnak, kiegyensúlyozottnak azt a szerkezetet, vagy azt a kompozíciót, az sokszor kiderül, hogy mert az aranymetszés szabályai szerint épült föl.
2: És ez mikori az első aranymetszés szabály?
1: Jézus, nagyon régi.
2: Igen?
1: Igen, ez körülbelül most annyira volt precíz, mint amikor tudod az ecseri piacon, vagy máshol kérdezel a...
2: Hogy ez tényleg reneszánsz, annál is korábbi.
1: Annál is korábbi. A kedvencem, amikor azt kérdezem, de ez úgy nagyjából mikori? Ez antik. Ez antik. A másik, ami egy ilyen validáló erővel bír, emlékszem egyszer Balaton kenesén így a M7-esről, ahol lehajtasz, és elkezdesz akaratja kenese felé menni, akaratján, kérlek szépen az akaratjai semennyire nem fancy közért előtti, nyáron sárgává égett füves placon, blokkon szoktak lenni ilyen kirakodó vásárok, és akkor ott megjelennek mindenkik mindennel, imádom, körülnézünk, keresünk valamit vásárolunk, és akkor ott voltak ilyen pusztítóan rossz kísérletei, másolatai nagyon jól ismert festményeknek, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon magabiztos kereskedő van ott, és igaziból ott van ez a szekunder szégyenet, hogy nem szeretnél bele sem menni ebbe a beszélgetésbe, mert nem fogod kibírni, hogy hogyan válaszolj úgy, hogy megtartsd a méltóságát annak a másik embernek, tehát nem szeretnéd elkezdeni megbeszélni, hogy ez tényleg Kádár Béla, tehát hogy veled tényleg itt megtörténik, hogy csak kiklafogtál a strandról a papucsodba, akartál venni egy iced tea-t, és nem lehetsz ennyire szerencsés, hogy 16 ezer forintért egy ízig-vérig eredeti Kádár Bélát, hát 3 hete álltál a Kizelbach aukción, és láttad, hogy 10 milliókért veszik a bolondok, amikor itt akaratján a fűben, a placon, hát 16 rugóért a tied lehet, és akkor megy ez a nyomorult beszélgetés, amiből szeretnétek kihátrálni, és ott sem lenni, és akkor azt mondják, ez benne van a katalógusban. És onnan már nem akarsz semmit kérdezni, mert az ő fejébe ez nem egy katalógus, amiben valaha látott egy valóban eredeti Kádár reprodukciót, hanem ez a katalógus, és rád is úgy néz, hogy nagyon reméli, hogy érted, és nem fogsz további kötekedő, fárasztó kérdésekkel jönni, mert ez a katalógusban is benne van.
2: Hát igen, ez elmondtad, tehát, hogy Jézus nagyon régi. Tehát ezzel szerintem mindenki tud utazni tovább, és ez ugyanaz. Tehát egy valószínű, ti egyívásúak vagytok, csak ezt nem tudod beismerni, és hiába van Kumbéla írva, az Kádár Béla aláírásként, mert megváltoztatta a nevét egy ponton túl. Én ezeket imádom, és meg is venném, ha lenne ennyi.
1: 16 rugód nincs,
2: de megkeresem. Hát egy Kádár Bélára, egy Tamara Lempickára beruháznék 20 ér, de annak is a korai, tehát még Jézus előtti festményeire szeretnék én rámenni, de minden más majd este, aki élőben ezt megtapasztalhatja, hogy Winkler Nóra hogyan magyarázza el, hogy egy bizonyos kép milyen réget, Jézus nagyon, hát ilyen egyszerű, a definíció így következik. Ha már a Matchmakernél tartom, és remélem meg is néztétek ezt a két képet, egy brit zenekar különben, akit kiválasztottunk, Earth o Nautic. Olyan bután van írva, majd írok nekik, hogy tehát azért vannak a zeneiparnak szabályai. Ilyen névvel nem lehet befutni. Tehát egy két kötőjellel, kisbetű, nagybetű, tehát ez nem egy K-pop zenekar, hanem egy rendes londoni társaság, ráadásul az egyik tagja, a dobos még a Style Council-ba is dobott, és a zenéről is majd megérzitek, ez ilyen 90-80-as évek vége, 90-es évek eleje, nem Jézus és nagyon nem régi, hanem az acid jazz korszak, és az acid jazz korszak majd én fogom nektek elmesélni egyszer, ha még marad időnk rá, tessék!

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
6: Szóval elkezdődik ám a szabadtéri szezon. Lehet külső sportokat művelni, ezért fogok én most nektek még egy utolsót beszélni arról, hogy csarnokokban mi történik. Kezdem azért a fontossal, hogy lehet, hogy adásunk egy időben, ezt akartam mondani. Nikola Jokic már nem szerepel a Denver Nuggets csapatával a rájátszásban az észak-amerikai profi kosárlabdában, és ezt én azért nehezményezem, mert nem lesz kiért izgulni és fent maradni sokáig vagy reggel azonnal megnézni, hogy mit játszott a Denver. Magát a csapatot annyira nem komálom, tehát nem arról van szó, hogy nagy rajongója lennék.
7: De a Jokic ébreszt benned érzelmeket, sose beszéltél erről semmit. Tehát ugye ez, ha van vakfolt számomra, számunkra, a hallgatók számára rajtad, akkor pont az, hogy van ez egy Jokic nevű csávó, annyira szimpatikus, annyira tehetséges, annyira tolja. Egyszerűen egy jó sztori, és olyan, mintha így mindig így elhajolnál előle. Tehát, hogy téged nem érint meg ez a Jokic?
6: Igen, mert nem akarok olyan sokat beszélni róla. Tehát érzem-e azért azt, hogy rajtam kívül azért nem sok embert érdekel. Itt Magyarországon az, hogy Nikola Jokic éppen hogyan játszik, vagy hogyan nem. Itt ezért fontos nekem az ő személye, mert ugye a normalitás ünnepségét mindig, amikor őt látom, és az utolsó két meccset képzeld el, a detronizálta, fizikailag is bántalmazta az ellenfél egy-egy játékosát, mert feldühítették, és hogy utána az abuzált játékos nyilatkozta is, hogy hát csak azt látta, hogy egy hegyomlás közeledik felé, és azért szerintem az nem jó érzés lehet, amikor Nikola Jokic megindul feléd, és tudod, hogy ott neked lejátszott aznapra.
7: De miért lett dühös? Meddig mindig azt
6: egyrészt
7: mondod,
6: egy sportszerűtlenség miatt, amit szerintem elkövettek.
7: Szerintem beszéljünk egyszerre, az nekünk is nagyon jó, meg a hallgatóknak is. Tehát nem az volt eddig, hogy ő egy ilyen, hogy ő nem ez a hisztérikus, nem ez a dükitöréses, nem ez a kontrollálatlan, hanem egy ilyen nagyon jó, stabil csávó.
6: Igen, de tudod, azért van az a lelki állapot, amikor nagyon érzed, hogy a csapatod sehol nincs hozzád képest, és ez frusztrációt ébreszt benned, hiszen te végigjátszottál már 82 alapszakaszi meccset, és elindult a rájátszás, és az van a fejedben, hogy te azért oda tetted magad végig, és egy tehát, olyan a csapat, a Denver Nuggets, mint hogyha nem lenne csapat, és az így rossz lehet. Rossz lehet egy csapatjátékosnak azt érezni, hogy ő cipeli a hátán a franchise-t, így hívják. A többiek meg ott felveszik a pénzt, és nem nagyon tesznek hozzá az esethez, és ez igazából roncsolja is az ő teljesítményét, az idegrendszerét, és néha-néha, mivel egy szerb játékosról van szó, hát elpattannál a húr, de ez nem úgy kell érteni, hogy igazságosan, mert erről már beszéltünk, ő is szeretné látni a következményét annak, hogy ellene szabálytalankodtak, hogy ellene sportszelütlenséget követtek el. Valószínű, ez egy kivezetési csatornája az ő pszichéjének, mert hogy én nem vagyok semennyire sem pszichológus, de azt látni rajta, hogy az ember egyre jobban és jobban frusztrált, hiszen a Minnesota Timberwolvesban már igazából a két legjobb játékos megsérült, és mégsem tudják őket megverni, tehát az lenne, akkor lenne esélyük, hogyha mondjuk a nézők jönnének be, a Minnesota-i néző, és ők játszanának. Talán akkor meg tudnák válni. Szóval rossz nézni az egész vergődést, hogy így sportszakmaiak legyünk, és ez váltja ki. Belőlem pedig, tudod, én nem tudok nem drukkolni neki. Nem tudom, nem úgy kezdeni a napot, amikor meccsnap volt, hogy megnézem, mert nagyon későn játszok. Általában 4-kor, magyar idő szerint hajnali 4-kor kezdik a meccset. Tehát amikor én felkelek a pannával, akkor még épp a harmadik negyed közepén van, és akkor látom, hogy esélytelen ez a mai nap is. Nézem a játékos statisztikákat, hogy éppen ki mennyit dobott, meg mennyi gólpasszt adott, meg mennyit. És megint az van, hogy van a Nikola Jokic, meg az a csapat többi része, csatott része, és ezek milliókat keresnek különben. Nem is értem, hogy csinálják még mindig, hogy tartják a pozíciójukat. Ez az egyik. A másik, hogyha könnyebb élvezeteket keresünk, akkor a Zero Ligában, szintén kosárlabdáról beszélek, most már ott is a végjáték, a rájátszás kezdődött el. És ugyanaz Zsárgilis Kaunas tegnap kikapott, hát jó, ez nem ekkora, a Fenerbahcséval játszottak, akik a tavalyi győztesei az Euroligának, de hogyha jó meccseket akarunk nézni, az Euroligának van olyan streamingje, hogy tényleg nagyon olcsóért elő lehet fizetni, és akkor ott lehet követni az összes meccset, úgyhogy, és az nagyon jó kosárlabda, ám teszem hozzá, tehát nem az van, hogy nyeretlen kezdők játszanak, hanem igen, élze, és ott azért a Valenciának kell dukkolni, nagyon fiatal csapat, van egy magyar válogatott is benne, igaz, hogy úgy tudom honosított, de magyar válogatott színebe játszik, és csupa fiatal, és remek-remek meccsek végig. Az Euroligán az, hogy nem kell, nincs az érzelmi többlet, tehát aki nyer, az nyer. Én a jó meccsnek szukkolok, ellentétben, amikor ugye Nikola játszik, és a testvére is kezd kiakadni. A testvére a múltkor, még ezt a rövid történetet hagyd meséljem el.
7: Én tök szeretem ezeket a sztorikon.
6: Az volt, hogy San Antonióban játszottak, ez még az alapszakasz, egy hónapos sztori, és a Jokic testvérét kitiltották minden stadion VIP szekciójából, mert ott erősen abuzálta a körülötte léveket.
7: De ez mit jelent?
6: Hát beültetik a közönség közé egy jobb pozícióba.
7: Nem, nem, de mit csinál?
6: Hát verbálisan és tetlegességgel.
7: De mi, hogy ő egy indulatkezelési problémákkal van, túl
6: nagyon
7: izgulja.
6: Igen, ha látnád.
7: És üvölt, csapkod, így.
6: Én szeretném, ha rákeresném, miközben én csak annyit, hogy Jokic's Brothers, és akkor meglátod, hogy mi itt a problémának a veleje. És a San Antonio elleni meccs végén az ő testvérét elkezdték kikezdeni. Onnan fentről a VIP szekcióba, és akkor ő keményen odalépett rock'n'roll-szerűen, ahogy egy szerb állampolgárhoz ez dívik, és abból is lett egy nem kis palánver, de ezek a dolgok színesítik a mi életünket, és most pedig akkor El Gaetón ez a dal cím, és a La Via Escuela. Ez olyan latin jazzes, de ez már a modernből, úgyhogy, na?
7: Ne haragudj, de közben megtaláltam. Nikola Jokic bátyja.
6: Ott ül benne a közönség, mert máshova nem ülhet.
7: Hogy úgy mondjam, egy picit túlgyúrta magát, és hogyha lenne ilyen játék, hogy x-elt be, hogy ő mit csinál, akkor mondjuk azt gondolnád, hogy valami tóparti üdülőhelyen a hekkes per lángosost ő üzemelteti, már 9-kor fröccsözget, nagy hangon ordibál, fütyörészik a csajok után, akik szeretnének nyugalomba napozni. Már így is nagyon indulatvezérelt, holott ez egy fotó, tehát nem látom őt mozogni, értem, mit mondasz.
6: Igen, és ő 2 méter 5 centi magas és 170 kiló, szóval van nyomatékna.

0: csatlakozva mozgalmathoz, melyhez egyébként már születésemtől fogva csatlakoztam, hogy az életben az élet maga, ami nagyon jó, hogy hétvégén volt a Simi óvodai barátoknak tartott, és az ő szüleiknek tartott zsúrja nálunk, és hát nyilván ez azzal jár, hogy ott van egy csomó gyerek, akinek az elején kedvesen és udvariasan elmondott, hogy hova ne menjen, hova ne másszon, hol ne ugráljon, utána pedig azok a gyerekek oda mennek, oda másznak, és ott ugrálnak. Egyébként pedig a kirakott pogácsák a kis kezükbe egy ilyen Ariadné fonalaként ilyen kis morzsa hálózattá állnak össze a lakásba, semmi nem ott van, ahol eredetileg raktad, és én ezt a teljes nyugodt boldogsággal szemlélem, mert hogy máshogy is nézhet neki egy lakás egy gyerekzsúr után, ahol a gyerekek jól érzik magukat, nyilván takarítasz utána, meg pakolsz, meg felmosod a mindenhol ragadó szörp nyomokat. I just love it.
1: Hát így élnek a városban.
0: Jézusom, ne általánosíts, ez nem egy urbánus vagy vidék vita.
1: De én nem vitáztam, csak szerintem most azért naplózták a hallgatók is, hogy vitálnak, csak én megjegyeztem, hogy így élnek a városban.
0: Igen, jó. Na és mi van nálatok vidéken, fricikém? Számoljál már be.
1: Beszámolok róla.
0: Farmert lehet nálatok kapni?
1: Te látta cselebogát már a városban?
0: Fú, a cserebogár az valami, amin kikészülök, ezért ezt nagyon, nagyon tömören kell elmondanod, bármit, ami a cserebogárt érinti.
1: A cserebogár szezon elkezdődött, és most nem tudom, valószínűleg minden évben más a rajzásnak a minősége és számossága, de most van egy területünk, ahol különben majd május 7-én lesz az első Villav More Outdoor, és el lehet sétálni többek között felénk is, mert hogy 7 móri borászat települ ki a szőlőjébe, és akkor ott várja vendégeket. Szóval, hogy a rügypattanás után elkezdett a növekedni a növényzet, majd azt vettük észre, és ez igazából az ezer jó kapcsán merült föl, hogy hello, hát hol vannak a hajtások? Mert úgy kint dolgoztunk a szőlőbe, és akkor néztük, hogy ezen az ezer jón sem ennyi sincs. Tovább mentünk, és a következő sorban sem láttuk rügyet. Azt láttuk, hogy valami megette. Valami elvitte, valami a hóna alá csapta, de hogy nincs ott, ahol lennie kéne, hogy mondjuk egy 2 héttel ezelőtt a rügy vakadáskor volt, vagy amikor sírtak a vennyige. Tehát néztük, és nem hittük el, hogy mi történik. Majd rájöttünk, hogy a közeli akácos felől megérkezhetett a cserebogarak garmadája, és valamiért az ezer jó szőlőfajtát tekintették elsődleges ételforrásnak, mert az van, hogy megették az összeset, hát az összeset azt úgy értsd, hogy mondjuk 90%-át a rügyeknek, tehát abból nem lesz semmi idén, tehát azt a területet azt ugye elvesztettük, remélem jól laktak, de hogy nekünk mi nem vegyszerekkel védekezünk, ezért nekünk nincs igazából olyan eszközünk, amivel kiírthatjuk őket, hanem hogy hagyjuk, hogy ők is virágozzanak, ha egy cserebogár tud virágozni, ha létezik ez a...
0: Ezt ne haragudj, hogy érted, ilyen békésen szemlélitek, hogy nincs eszközünk, tehát hagyjuk, hogy ők is éljenek, szegény kicsi állatkák, éhesek, szükségük volt táplálékra, most az, hogy 4 hektáron nem terem ezer jó, hát van ilyen, talán jövőre jobb lesz, ezt képesek vagytok így nézni.
1: Képzeld, de majdnem, ennyi év után, most már azért 15 éve gyűrjük ezt, és láttunk már ilyet. Ennyire erős kártételt nem okoztak, de ahogy én azt tudom általános iskolai biológia órákról, hogy a rajzása a cserebogaraknak az ilyen 3 éves ciklusokra oszlik, ha jól emlékszem, és valamikor kevesebb, de valamikor nagyon sok jön ki egy évben.
0: És most nagyon sok van.
1: És ebből látszik, hogy mennyit ért az az úgynevezett tél, meg a lemosó permetezésünk, a semmivel egyenlő, mert ugyanúgy jöttek elő, képzeld el, volt egy ilyen képünk, hogy na majd most volt tél, na majd most volt fagy. Hát ennyi volt, hogy jönnek azok a kórokozók, hát ők is az ekoszisztéma részei, és persze az első években, amikor ezt a fajta kártételt tapasztaltuk, akkor megrecsenés volt. Aztán utána is lett. Más területeinken van még azért ezer jó, azért ezért érdekes és jó tapasztalás az, hogy szegmentálni, tehát hogy nem egy nagy terület, hanem több terület, hát ha ott túléli, mint ahogy a mai éjszaka megérkező fagyról is most összetett csuliba van a kezünk, hiszen fagy, amit jelez előre a meteorológia, ugye -3 fokot, reménykedünk benne, hogy mi szőlőink magasabban vannak, de ha ez megérkezik, akkor akár az egész évet így ad akta teheti, és akkor onnantól már csak művelni kell szőlőt, mert szüretelni nem fogjuk. És tehát ez van. Nyilván itt, amikor rádióban, mikrofonban beszélek róla, akkor nem olyan éles az a helyzet, mint különben, amikor azt megéled, vagy az első pillanatokban, vagy keresed a magyarázatot, de ezzel számot vetettünk, hogy ugye mi nem írtunk semmit, hanem gyérítünk azok az eszközökkel, amikkel ezt tehetjük, és ezért is van ez az úgynevezett organikus gazdálkodás, vagy erre találták ki, hogy bizony adott esetben, adott évjár, valami mindig van, vagy a peronoszpóra, vagy valamelyik másik kórokozó jelenik meg, tehát olyan nekünk nincsen, hogy a 100% meg legyen. Annak örülünk, ha ilyen 70 megmarad a szőlőkből. De hát ez a játék, ez erről szól. Ez legyen a végszó, hogy ez a játék erről szól?
0: Szerintem igen, mert benne van az, ami végighúzódott az egész mai adásunkon. A megengedő szemlélet és a kicsit szenvedélyesebb és időnként a bosszú felé kacsintgató másik szemlélet, aki hallgatta ezt a 2 órát, azt tudja, hogy melyikünk melyik szerepet vitte.
1: És most képzeld, egy olyan zenekar jön itt a végén, egyben üdvözöljük azokat, akik élőben hallanak minket a Lofizban, mert ez egy egész, most bebizonyítjuk, hogy létezik az, hogy egyik helyről a másikra egy szempillantás alatt átérünk. A YouTube zenekar is él. Már azt gondoltuk volna, hogy ők nyugdíjas napjaikat töltik valahol a Rivierán, ha már emelegettük ezt a földrajzi helyiséget. Szóval nem, visszatértek, és két kis nagy lemezzel jelentkeztek, az egyik az még ilyen március tájék, a másik pedig pont húsvétra. Húsvétra adták ki, ez is a címe neki, hogy Eastern Lily az EP-nek, Resurrection Day, Resurrection Song. Pont úgy hangzik, mint egy YouTube dalnak hangzania kell. Semmi szitár, semmi ukulele, semmi tyótyiki, egy gitárjai megszólalnak, Bono elkezd énekelni, az Adam Clayton basszusgitárok, Lelir már meg dobol, úgyhogy aki szereti a YouTube-t, imádni fogja, aki nem szereti, most nem fogja megszeretni, nekem tetszik, ezzel zárjuk mai hókatárunkat.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Most van az Jim Jarmus, apja cseh. 13-ban csinált egy vampír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
8: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
9: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Holnapig módosíthatják a felvételizők a szakok sorrendjét. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
10: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A magyar könnyű zene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80%-a gáz. Mondta Betonhofi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anis Kashoi, francia énekes, 2007-ben a France 2 televízió szavazásán az év énekese lett. Mamája orosz, míg édesapja marokkói származású. A források szerint tőlük örökölte sajátos hangját. Zenei stílusában a soul, a blues és a reggae elemei keverednek a francia chanson világával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A dél-afrikai gyökerekkel rendelkező, ám Angliában született és ott is alkotó neo-soul énekesnő, Amanzi gyerekkorában gyakran érezte magát magányosnak, holott mindig sok ember vette körül és szerető közegben nevelkedett. Never Enough című 2025-ös dala megírásával segített saját magának feldolgozni ezt az érzést, hiszen szeretetből sosem elég. A számhoz még ugyanabban az évben remixet készítő brit producer Rayum, polgári nevén Elliot Erickson, az eredeti felvételhez képest sokkal hangsúlyosabbá tette az elektromos gitáron lejátszott futamokat a saját verziójában. Ő inkább úgy gondolhatta, gitárokból sosem elég. Bölcs gondolat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
3: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a rádió.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az olyan előadóknak, akik egy számon belül rappelnek és énekelnek is, mindkét vokális stílusban nagyon pengének kell lenniük. Az 1994-es Mellow Gold albumán dolgozó Becknek szerencsére volt önkritikája. Egy készülő dal rebbetétjét visszahallgatva kifakadt a stúdióban a mellett ülő Carl Stevenson producernek. Öregem, én vagyok a legrosszabb rapper a világon. Egy loser vagyok. Majd a zenész elkezdte dudorászni, hogy loser vagyok. És már meg is született a refrén. Az eredmény a Loser, amely megjelenése idején top 10-es sláger lett Amerikában. Később a Rolling Stone magazin beválasztotta minden idők 500 legnagyobb dala közé. És még évtizedek múltán is több százmilliós megtekintéseket produkál a YouTube-on. Nem is rossz egy losertől.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia DJ Flo Lamour és az ausztrál énekes dalszerző interkontinentális barátság himusza, a 2023-as Friends. Er első számú példaképei a Beach Boys, akik 1968-ban szintén kiadtak egy Friends című felvételt, de egy másik számuk ugyanabból az évből talán többet árul el a barátságról. A dobos Dennis Wilson haverja érdekes dalkezdeményét az együttes Never Learn Not to Love címmel rögzítette. Nagy dicsőség lehetett volna az illetőnek egy sztárzenekar lemezén dalszerzőként szerepelni, ám ő nem kérte, hogy feltüntessék. Megelégedett némi készpénzzel és egy motorral. Pedig jobban járt volna a világ, ha a jó barát a zenebiznisz felé orientálódik. A későbbiekben Charles Manson hírhet szektavezérként nem dalok, hanem gyilkosságok értelmi szerzője lett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha egy brit énekes-gitáros ma éjszakáról dalol és penget, sokunknak Slow Hand úr, azaz Eric Clapton 77-es klasszikusa A Wonderful Tonight ugrik be először. Összesen több mint 180 változata ismert. Tom Misch 26-os Slow Tonight című dala meglehetősen slow handes. A zenész azonban nem is tagadja a Clapton hatást, sőt, rendkívül büszke rá, hogy jóban vannak a legendával. Eric Clapton felkért, hogy vegyek részt a fesztiválján, a Crossroads-on, és rengeteget beszélgettünk, ami számomra már-már bizarr élmény volt. Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán tudja, ki vagyok. Hát még arról, hogy a zenémet is szereti. Részletezte a megtisztelő ismertséget Misch. A szerzemény rég várt második szólóalbumát, a Full Circle-t vezette fel. Bemutatkozó lemeze, a Geography, még 2018-ban jelent meg. A kettő között más produkciókban alkotott.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bíz magadban! Utazz okosan! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Morrissey koncert. Július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Előnyt kérnek a magyar dinnyének a termesztők, strandröplabdások veszik majd birtokba a Városligetet. Záporokat főleg északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának. Fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. Azt szeretnék, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik az ágazat jövőjét idehaza. A szervezet hozzátette, júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
4: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
3: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz komponista Franco Michelizzi a 70-es-80-as években többször is együtt dolgozott az akkoriban fénykorát élő Bud Spencer-Terence Hill párossal. A Nyomás utána és a Nincs kettő négy nélkül könnyed pofoszkodásaihoz is ő szolgáltatta a fülbemászó aláfestő zenét. Első közös munkájuk az 1970-es Az ördög jobb és bal keze, amelynek Fügyszóval kísért fő címdalát 42 évvel később Quentin Tarantino is felhasználta a Django elszabadul záró jelenetéhez. Itt Európában nosztalgikus mosolyjal üdvözöltük a retrofilmes utalást, de mivel Bud és Terence az Atlanti-óceán túloldalán koránt sem futott be akkora karriert, így az amerikai nézők túlnyomó többsége ekkorra már a dalt jegyző Michelizzi nevét is teljesen elfeledte. Kár érte, kiváló ügynök volt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Omara Mokhtar, azaz Bombino, az első nigeri születésű zenész, akit Grammy-díjra jelöltek. Gitártanára nagyon fiatalon felfigyelt tehetségére, és felkérte, hogy játszanak együtt egy zenekarban. Itt ragadt rá művész neve, amely az olasz Bambino szóból eredeztetve kisgyereket jelent. Példaképei Mark Knopfler és Jimi Hendrix. Előbbitől az ujjal pengetős technikát, utóbbitól a pszichedelikus hangulatú szólókat leste el. Dalai sokszor politikai töltetőek, már csak azért is, mert többször is kénytelen volt elhagyni szülőhazáját az ott zajló forrongások miatt, amelyek eredményeképp még a gitározás is évekig be volt tiltva az országban. A 2016-os Tim Tár Memories azonban személyes, szerelmes témájú szerzemény. Szakítás utáni merengés a párkapcsolatok értékéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elis Regina Brazília egyik legnépszerűbb énekesnője volt a 60-as, 70-es években. Nemzetközi turnéi során felemelte hangját a hazájában akkoriban uralkodó katonai rezsim ellen. Hazatértekor ilyen esetekben hírneve megóvta ugyan a börtönbüntetéstől, de arra kötelezték, hogy állami rendezvényeken himnuszt énekeljen. Bala com Bala című 72-es dalában óvatosabban kritizálta a rendszert, mivel a Bala szó portugálul cukorkát és golyót egyaránt jelent, így a dal is kétértelmű. Ha akarjuk, ez mindössze egy pörgős táncdal az édességről. De beleláthatjuk a korszak folytogató légkörét, ahol az embereknek hevesen szambázniuk kellett a golyók között a túlélésért.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Részben szakítás utáni búslakodásdal a Carson Coma rántott sajtja. Részben pedig azt mutatja be, milyen érzés vegetáriánusként mindig az egyetlen opciót, trapistát rendelni egy magyar csárdában. Az együttes vegetáriánus tagjai saját backstage élményeikből is merítettek ihletet, szerintük a magyar fellépések catering kínálata vegatéren ugyanolyan szűk, mint a kockás abroszos vendéglő étlapja. A zenészek először autótyúnos, egyszálgitáros formában képzelték el a számot, aztán rájöttek, hogy jobban passzol a témához a teltebb, népiesebb hangzás, amelyre Horváth Áron cimbalom művész vendégszereplése is rásegít. A végeredmény Indi egy jó adag erős pistával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1980-ban az angol szintipop csapat az OMD Enola Gay címmel slágert írt arról, hogy amerikaiak atombombát dobtak Japánra. Az amerikai downtempo duo, a Thievery Corporation és az iráni énekesnő Lulu Gelicskáni 2018-as francia nyelvű dala a párkapcsolati válságról szóló Voyage Libre hangmintát használt fel az OMD felvételből. A szinti témák azonosak, a dalszöveg témák látszólag meglehetősen távol állnak egymástól. Ám az angol háború ellenes számukban keserűen kijelentik, sosem szabadna így végződnie. A franciául megszólaló szerzemény szereplői pedig időt és teret kérve szüneteltetik a románcot. Legyenek bármilyen konfliktusaink bárhol a világban, nem árt, ha alaposan átgondoljuk a dolgokat, mielőtt megteszünk egy visszafordíthatatlan lépést.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dzsungel könyve medvéjéről nevezte el magát az új-zélandi Balu Brigada zenekar. Eredetileg angolosan két óval, Baluként írták a nevüket, de tartottak tőle, hogy a Disney beperli őket, ezért okos megoldást eszeltek ki az U betűvel. Igaz, a trükközésben nem vették figyelembe, hogy így meg a karakter hivatalos magyar írásmódját bitorolják, de ne jogászkodjunk. Minden esetre a klasszikus 1967-es rajzfilm Baluja nem tudna mit kezdeni a csapat 24-es dalával, a So Cold-dal. Már eleve az olyan hideg problémáját nem értené a tűzforró dzsungel kellős közepén. Valószínűleg megpróbálna ráénekelni néhány dubi-dubit az indie rockos gitárriffekre, de hamar rájönne, hogy ez bizony nem az az egy-két jó falat zenei világa.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Nem pihennek a képviselők, jövő héten is összeül a parlament. Nevet keresnek a budapesti állatkert kis Manuljának. Hőségre egyelőre nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Két előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhat. A hunatják. Holnapig lehet nevet választani a fővárosi állatkert kis Manuljának. Öt név van versenyben, a kölyök Batu, Buda, Boris, Bajár vagy Benedikt lehet. A voksokat a park weboldalán várják. A kiskandúr édesanyja Lucy egyébként tavaly decemberben érkezett az állatkertbe, és gyorsan összemelegedett leendő kicsinye apjával Bohussal. Májusban meg is született első közös csemetéjük. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. Sokfelé közepes narancssárga riasztás érvényes, de holnap több helyen, például Firenzében is életbe léphet a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július 22-ig kitarthat. Európa több országába visszatérhet egyébként a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
9: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírá.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Nem az az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két staféta nyertes alkotót köszönthetek, Kelemen Kristófot és Török Tímeát, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentumszínházi előadást a Jurányiban. Kristóf rendező, író, dramaturg, korábbi kiemelkedő előadásai közé tartozik a Megfigyelő

0: a figyelem megzavarására alkalmas Dokumentum Színház és az Örkény Színház felkérésére készült a Nemzet Özvegye. Téme a drámainstruktor, a Paralel alkotó csoport egyik alapítója, főleg közösségi színházzal foglalkozik. Korábbi staféta nyertes előadása az Otthon volt. Kristóf és Tíme a közös projektje volt az Életvitelszerű című performatív emlékmű és közösségi színházi előadás az 1989-es Rongyos forradalom helyszínén, melynek hatására szervezték meg a mai ellátórendszer alapjait. Szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Köszönjük.
0: Mindketten staféta nyertes alkotók vagytok. Mit jelent számotokra ez az elismerés, és egyáltalán hogyan hat a további munkátokra?
2: Nekem ez már a harmadik staféta produkción volt, Timinek a második. Ugye háromszor lehet nyerni stafétát, tehát én most már kimaxoltam, most már más forrásokhoz kell majd nyúlni, amit azért...
1: Most már át kell adnod.
2: Át kell adnom. Azért így kezdtem, mert hogy pont azt jelenti a staféta, hogy egy bizonyos ideig a pályán kezdetén lehetőség van arra, hogy egy független előadáshoz egy ilyen alaptőkét ebből létrehozzunk, megpályázzunk, és ez szerintem nagyon jó indulás alkotóknak. Az is egy nagyon jó, hogy ezt évente kiírják, tehát ezzel lehet számolni, tehát az ember bízhat benne, hogyha megkapja, akkor azokat a produkciókat el tudja készíteni.
1: Hát igen, ez valahogy egy ilyen nagyon logikus lépés, hogyha valaki előadó művészettel foglalkozik, akkor viszonylag hamar beúszik a képbe, mint egy elérhető és egy jó lehetőség, amivel érdemes tervezni. Úgyhogy nem véletlen, hogy mind a ketten többször is pályáztunk erre, és nagyon szuper lehetőség, és tényleg a biztonsága is nagyon fontos, mindemellett nyilván itt a hosszú évek alatt a keretösszegnek a növelésére egyre inkább szükség lenne, tehát ma már egy teljes előadást egyetlen forrásból lehetetlen létrehozni, de nagyon fontos indulást jelent.
2: És az is szerintem fontos, hogy ugye a staféta mellől az évek során kikoptak az egyéb támogatási lehetőségek, vagy pályázati lehetőségek. Mostanra gyakorlatilag a staféta mellett, ami megjelent például most idén nyáron, ez a FEA nevezetű pályázat, amit ugyancsak a független szénának kiírtak, amin 150 milliós forintos keretösszegből osztottak szét az egész budapesti független szénának, ami hát egy rettenetesen kevés pénz. Mellé tenném pont azokban a hetekben egy ilyen állami kiegészítő támogatást ugyancsak szétosztottak, azt hiszem 6 milliárd forintos keretösszegben, amin hát nagyon kevesen nyertek azok közül, akikkel mondjuk mi kapcsolatban vagyunk, vagy akiknek követjük a munkáját.
0: Te azt mondjuk, hogy független színházi szcéna, vagy egyáltalán, hogy ez egy milyen gyűjtő fogalom, ugye ide nagyon-nagyon sok minden beletartozik. Ti ketten elsősorban a közösségi színházat képviselitek egyrészről, másrészről a dokumentarista, vagy ilyen nagyon kísérletező irányt. Meséljetek ezekről.
1: Nehéz, hogy honnan induljak, mert önmagában az, hogy független színházhoz tartozás, nekem az se egy olyan evidens gondolat abból, hogy én a drámainstruktor szakon végeztem, ahol igazából alkalmazott színházi formákat tanultunk, aminek az egyik útja az, hogy az a forma az aztán egy olyan színpadon szerepeljen, mint amiben majd most, amivel mi is foglalkozunk. Tehát, hogy sok más útja van, amik igazából nem színpadi előadáshoz vezetnek, szóval nekem ez is egy ilyen kanyar, hogy egyáltalán beérkeztem a független színházi szénába, vagy oda tartozónak is vallhatom magam. Igen, és ez a közösségi színház műfaja miatt alakult így, ami egy olyan műfaj, ahol civil emberek a saját történeteikkel vesznek részt egy alkotófolyamatban, és ők maguk adják elő a saját történeteiket. És ebben az is nagyon fontos, hogy ők egy csapattá válnak, az is nagyon fontos, hogy ez a folyamat, ahogy kialakul az előadás, az hogyan zajlik, tehát nagyon nagy hangsúly van rajta, és ennek egy ilyen végeredménye az előadás, amit aztán sok néző örömére meg lehet tekinteni.
0: Az, hogy mi bennük a közös nevező, tehát hogy rakod össze ezt a csapatot?
1: Sokféle verzió lehet, vannak olyan, meg a műfaj eredete is alapvetően létező közösségekkel dolgozik, tehát valamilyen szempontból már összetartozó csapattal, egy faluban élőkkel, egy azonos munkahelyen dolgozókkal, és a többi, de van olyan is, nekem is az utolsó előadás, az a kivándorlással foglalkozott, és igazából a téma mentén találkozott egy csapat, van közük egymáshoz, mert mindannyiuknak egy erős személyes élménye van ezzel kapcsolatban, de az előadás készítése közben formálódnak csapattá.
0: És a tiéd, Kristóf, te is mindig nagyon kísérletező voltál, tehát már elég fiatalon tudtad, hogy téged mely szeletei érdekelnek ennek a világnak.
2: Igen, bár én belülről inkább úgy rakom össze a saját munkáimat, hogy mindig valami új téma, új helyzet érdekel, és ezért minden egyes munkát egy ilyen nagy rákészüléssel kezdek, és valami új témába való belefúrás, belekutakodással, de az tényleg összeköti ezeket a munkákat, hogy általában egy témából indulok ki, tehát nem megírt színdarabokat, vagy irodalmi műveket veszek alapanyagul, egyetlen kivétel volt eddig, a Radnótiba vadnyomozók, ami egy regény adaptáció volt, de hát ott is egy regényből ugye azt csinál az ember, amit szeretne. Tehát engem mindig az izgatott lévén, hogy dramaturg szakon végeztem, hogy valamilyen szerkezetet is létrehozok, és nem csak rendezőként egy meglévő szöveghez hozzányúlok. És hát az is nagyon korán kialakult, hogy a jelenkori valóság, a társadalom, akár politikai témák, ha most a politika alatt a közösség ügyeit értem, ezek mind megjelentek a munkáimba, és az érdeklődésem homlokterében voltak. És ezen belül a dokumentumszínház az egy műfaj, amihez visszatérek, ami pedig bizonyos értelemben hasonlítható a közösségi színházhoz, de ennek is nagyon sokféle műfaja vagy alfaja van. Ugye létezik az a műfaj, amit úgy hívnak, hogy verbatim színház, amikor valós interjú szövegek vagy dokumentum szövegek alapján színészek adják elő azt a szerkezetet, amit összeraknak főleg dramaturgok, de engem mindig inkább az érdekelt a dokumentarizmusba, hogy a szereplőknek a valós története, a valós kapcsolódásuk akár a színházhoz, mint olyanhoz. Tehát engem mindig érdekel az, hogy miért is színházban mutatunk meg valamit, tehát hogy miért nem akkor egy dokumentumfilmet forgatunk, vagy írunk egy regényt, vagy egy cikket, vagy tanulmányt, hanem hogyha színházban vagyunk, mit kezdünk azzal, hogy ezt nézők élőben nézik, mi a szereplőknek a viszonya ehhez az egész helyzethez, hogy őket nézik élőben, és tulajdonképpen ami hozzám nagyon közel áll, az a Rimini Protokoll nevű dokumentumszínházi, német dokumentumszínházi kollektívának a megközelítése. Ők azt mondják, hogy a civil szereplők azok a hétköznapok szakértői, és úgy is vonják be őket, és az egészben szerintem nagyon erősen ott van egy olyan balos gondolat, hogy a színház, mint
1: fórum,
2: vagy a színház, mint eszköz, az hogyan lehet visszaadni, nem csak azok, tehát ne csak azoké legyen, akik mondjuk a művészent felkent művelői, tehát akiket úgy oda teszünk, hogy a nagy művészek, hanem hogy tulajdonképpen bárki elmondhatja a történetét, és bárki használhatja a színházat, mint formát arra, hogy kihangosítson mondjuk kevésbé hallható történeteket.
0: Ezzel te élsz is, ugye, nem tudom, TikToker, meg Amnesty International egykori igazgatója, hogy sokféle embert húzol be, hogy ők vagy a saját élettapasztalatukat, traumájukat hozzák be ezekbe az előadásokba, amitől minden alkalommal gyökeresen más lesz.
2: Igen, és pont nekem ez az izgalmas a folyamatban is, hogy én is megismerhetek olyan embereket, akikkel lehetséges, hogy soha az életben nem találkoznék. Az új munkánkban egyébként ez fokozottan igaz, tehát hogy ez engem mindig akár a témaválasztásban is nagyon foglalkoztat, hogy hogy kutatni lehet olyan dolgokról, amiket nem ismerek, és hát tényleg ezek az emberi kapcsolódások azért azok adják az egésznek a savaborsát, hogy nem csak, hogy a csapat egymással hogyan találkozik, hanem hát mi, hogy találkozunk ezekkel az emberekkel, és nekünk művészként mik jutnak eszünkbe róluk, ő nekik arról, ami nekünk eszünkbe jut, mi jut eszükbe, szóval egy ilyen kölcsönhatás alakul ki.
0: Amíg így ezeket meséltétek, nekem az jutott eszembe, hogy mint a hagyma, hogy mennyi rétege van. Tehát amiket ti most mondtok, ez nem pusztán egy színházi előadás, itt van egy hosszú önismereti út, az, hogy a közösséggel hogy alakul, változik valami, az, hogy te akár megismerhess más embereket, hogy kutathass bizonyos témákat. Tehát ha így vesszük, akkor nektek a színház, mint definíció, micsoda?
1: Én nekem van egy nagyon kedves mondatom erre, meg ez már eszembe is jutott most közbe, mert olyan jól összefoglalja, hogy nekem akkor a színház az a gondolkodás egyik eszköze, akkor ezen keresztül lehet gondolkodni valahogy, ezen keresztül lehet belemenni egy témába, ezen keresztül lehet ismerkedni. Ez az a keret, ami kicsit összehúzza a többünk gondolkodását egy térbe, ezen keresztül tudunk megegyezni valamiről. Szóval, hogy engem soha nem az erős vagy nem az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
0: Ez tényleg szép.
2: Én most azt mondanám így a eddigieket folytatva, hogy a nyilvánosságnak egy olyan tere, ahol emberek egymással élőben találkozhatnak, és főleg egy olyan korban, amikor ezek a nyilvánosság terei egyre inkább az online térbe átmennek, vagy egyszerűen megszűnnek, mert az emberek tehát egy individuális módon inkább magukban vannak, vagy a saját örömeiknek élnek. Abban egy olyan lehetőséget ad a színház, hogy ezt egy kicsit így kollektívvá nyissuk, ezt a fajta például örömélményt, és megéljük azt, hogy jó találkozni másokkal, jó egy térbe lenni másokkal, egy levegőt szívni másokkal, egy a hasonló érzeteken átmenni másokkal együtt. Én nagyon hiszek abba, hogy ahhoz, hogy az emberiség a tényleg jelenkor nagy kihívásaival megküzdjön, ahhoz muszáj, hogy jobban megjelenjen a társadalomban, vagy az emberek gondolkodásában a közösségiségnek a különböző formái.
0: Hogy tudjátok elérni azt adott esetben, hogy ezek a gondolatok, ezek az üzenetek eljussanak egy szélesebb közönséghez is?
1: Hát szerintem részben a témaválasztás is befolyásolja, hogy milyen közösséghez jut el. Tehát amikor az életvitelszerűnél a Blaha Lujza téri aluljáróba foglalkozunk a hajléktalan emberek helyzetével, akkor nyilván részben véletlenszerűen is lesz egy közönségünk a Blaha Lujza téren áthaladókból, vagy azokból, akiket érinti ez a téma. És most is hát az autógyártás, amivel most foglalkozunk, az is egy olyan speciális téma, ami magán a témán keresztül megmozgat olyan embereket, akiket a forma igazából kevésbé.
2: De ez amúgy egy nagyon nagy kihívás, amivel szerintem nagyon küzdünk is, tekintve, hogy azt, hogy ki jön el ezekbe a színházakba, azt nagyon meghatározza, hogy kihez jut el a színházak híre, mi az a buborék, amin belül mozognak ezek a hírek, vagy mozog mondjuk egy színház marketingje, ki az, aki meg tudja fizetni azokat a jegyárakat, tehát ezek mind szelektálják a közönséget. Nekem egyébként a jegyárak emelkedése az kifejezetten egy nagy szomorúságot okozó helyzet, hiszen pont azt érzem, hogy azok a témák, amikkel foglalkozom, olyan emberekhez kéne, hogy eljusson, akik mondjuk nem biztos, hogy az a jól kereső, csak értelmiségi, budapesti világpolgárok, de hát ez ilyen kihívások elé kerül, de hogy itt ennek van egy földrajzi része is, hogy például minket nagyon foglalkoztatna régóta, hogy vidékre tudjunk menni Magyarországon belül. A figyelem megzavarására alkalmasnál is ez téma volt. Egyetlen lehetőség van most, amit most itt még próbálunk körbejárni, de hogy valójában ez is vissza lehet térni a támogatási rendszer nehézségeihez, hogy ezek a típusú előadások jelenleg nem nagyon utaznak, vagy nem nagyon van egy olyan szisztéma, ami ezeket be tudná fogadni.
0: Most egy kis szünetet tartunk, a Tandem hamarosan folytatódik Török Tímával és Kelemen Kristóffal, és akkor rátérünk az új közös projektjetekre, ez lesz a Drive.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály.
1: Ez itt a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádió Cafén. Vendégeim Török Tímea és Kelemen Kristóf, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentum színházi előadást a Jurányiban. Timi már az előbb elárultad, hogy ez egy, hát így az autóiparral kapcsolatos projekt, de hát egyelőre csak ennyit tudunk róla, úgyhogy avassatok be, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok.
5: Hát az ötletet azt én indítottam el, amikor olvastam egy cikket arról, hogy konkrétan az Orbán kormány hogyan fonódik össze, vagy hogyan működik együtt a német autóiparral, a német nagytőkével, ami egyszerűen azért volt csak érdekes számomra, mert miközben van egy ilyen Brüsszellel szembeni harc folyamatosan, meg a német politikával, vagy a német politikai elittel valamiféle harc, eközben nagyon egyértelműen megmutatkozott ebből a cikkből, hogy hogyan támogatja nem csak az Orbán kormány, de az Orbán kormány kifejezetten 2010 óta, hogy ezek a nagy autós autócégek Németországból létrehozzanak itt telephelyeket, ezzel pedig tőkét hozva az országba. És ez elkezdett foglalkoztatni, ez a mondhatni ellentmondás, vagy amit én akkor ellentmondásnak éltem meg, ma már nem így hivatkoznék rá, hanem inkább ennek a félperifériás kapitalizmusnak nevezett formátumnak köszönhető, ami itt Magyarországon van, de ezen belül aztán egyre inkább afelé mentünk el, hogy mik azok a dolgozók, akik ezekben a gyárakban dolgoznak, hogy mi az ő nézőpontjuk arról egyáltalán, hogy egy ilyen multinacionális nagyvállalatban dolgoznak, és hogy azok a fajta ilyen nehézségek, itt gondolok arra, hogy ugye a munkatörvénykönyvének a többszörös megváltoztatása, ami mindig a munkáltatóknak kedvezett a munkavállalókkal szemben, tehát hogy az ezekből kialakult különböző nehézségekkel hogyan küzdenek meg a szakszervezetek. a szakszervezetiség egy olyan téma, ami Magyarországon nagyon erősen a államszocialista múlthoz is tapad, és egy kicsit kompromitálva van azáltal, és hogy érdekelt, hogy, és akkor ebbe Timit is bevontam, hogy áll ez ma, és hogy ezek a szakszervezeti küzdelmek, ezek hogyan tudnak ma tükröt mutatni nekünk, vagy egy olyan alternatívát mutatni nekünk, ami szembe megy azzal a fajta megéléssel, ami szerintem nagyon, nagyon erősen megvan a magyar társadalomban, hogy hát nincs miért küzdeni, mert úgyse változik semmi, Magyarország ilyen, amilyen, évszázadok óta, tehát hogy van egy ilyen passzivitás élmény, és mi pedig azt hiszem, hogy ezekben a munkákban, amikkel foglalkozunk, kicsiben próbáljuk mindig felvenni a harcot ezzel a passzivitás élménnyel.
1: Timi, mi volt az első gondolatod, amikor ezt megosztotta veled, Kristóf?
6: Ebben is az érdekes szerintem, hogy ez is egy olyan téma, amiről ilyen külső nézőpontból hallunk sokat, a hírekbe bejelentik, hogy most leépítés van, vagy sztrájk, vagy ilyesmi, és viszont hát egyikünk se beszélgetett még nagyon sok autógyári dolgozóval, hogy nekik ez az egész mit jelent, egy törvénycikkely változtatás az mit jelent hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön, és hogy engem ez motivált ebben, hogy meg tudjuk nézni egy emberi álláspontot az egyébként általában ilyen gazdaságinak titulált témában.
5: Igen, én még csak annyit hozzátennék, hogy ami még szerintem fontos ilyen gyökere volt az érdeklődésünknek, hogy van egy, ez a munkásosztálynak nevezett rétege a társadalomnak, amit ma már egyébként sok vita van, hogy ezt akkor nevezzük inkább prekariátusnak, meg hogyan alakult át ugye az osztálytársadalom, de maga az, hogy osztályok léteznek, azt én úgy elég fontosnak érzem, és fontosnak tartom azt is, hogy gondolkodjunk a osztály pozíciókról, és ez is azért volt szerintem fontos mindkettőnknek, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, mert nagyon sokszor, amikor például a politikáról gondolkodunk, akkor beragad a gondolkodásunk egy bizonyos buborékba, és azon belül mindenki nagyon egyetért, és pont emiatt érdekes belelátni abba, hogy mik azok a megélések, mondjuk egy nagy autóipari gyárban. Ez amúgy az előadásban nem lesz így témánk, de maga az, hogy kimenni abból a fajta evidens értékrendből, amiben mozgunk, és megnézni, hogy mások megélései, de nem is csak az értékrend szempontjából, hanem egyáltalán, hogy amikor kimondunk bizonyos állításokat úgy a világról, vagy a valóságról, hogy ha ott van egy olyan ember a térben, akinek mondjuk csomó adottság nem volt meg az életébe, a születésénél fogva, hirtelen hamissá válik az a mondat, és hogy pont ez is a közös gondolkodásról szól, hogy megjelenik a mi fejünkben is egy csomó olyan szempont, ami előtte nem volt ott.
1: Magyarországon 3 német autógyár van jelen pillanatban. Hogy kezdtétek el ennek a megvalósítását? Tehát hogy találtatok embereket a cikken, vagy akár valamiféle kutatáson túl?
6: Egyébként még az nagyon fontos, vagy az is egy ilyen fontos ráébredésünk volt, hogy hiába a 3 nagy autógyárban, ugye mindegyiknek van több beszállítója, ezek fizikailag is egy helyen vannak, egy ipari parkban egymás mellett, és hát embertelen mennyiségű munkahelyet adnak, és teret vesztek el, vagy alakítanak át, és szóval, hogy a 3 olyan kevésnek tűnik kimondva ahhoz képest, hogy mennyire sok nagy súlyuk van ezeknek a gyáraknak mindenféle vonzásukkal együtt. Mi, ahogy a Kristóf is mondta, a szakszervezeteken keresztül kapcsolódtunk a gyárakhoz. Ők azok, akik az emberekkel foglalkoznak a leginkább a gyáron belül, és ők azok, akik nyitottak is voltak arra, hogy elkezdjünk egy beszélgetést, Úgyhogy nagyon sok interjúval indult az ismerkedésünk a gyárakkal, részben a szakszervezeteken keresztül, részben olyan emberekkel beszéltünk, akik kutatják valamilyen aspektusból a gyárakat, és akkor így kerültünk egyre közelebb, és vált egyre világosabbá, hogy kiket szeretnénk a színpadon is látni, és kiknek a nézőpontját szeretnénk még jobban kihangosítani.
5: Ezek a gyárak mind vidéken vannak, tehát egy ponton beláttuk, hogy ez nem fog tudni megvalósulni Budapesten olvasgatva, meg néha egyet zoomolva, hanem tényleg leutaztunk ezekbe a gyárakba, gyárlátogatáson vettünk részt, és hát élőben egy csomó mindent máshogy érzékelünk mi is, mint úgy, hogyha csak úgy messziről elképzeljük.
6: És hát meg talán az is fontos, hogy ugye mi rakunk bele akkor egy olyan energiát, amitől azok, akikkel mondjuk szeretnénk beszélgetni, azoknak kisebb energiát kell belerakni. Tehát pontosan. Ha ott vagyunk egy napot, akkor sokkal egyszerűbb beszélni 10 emberrel, mint ha itthon elkezdenénk leszervezni, hogy hogyan lehetne 10 interjút megoldani.
5: Megismerjük ezeket az embereket, és ne az legyen, hogy mi így akkor elhozzuk tőlük a tudást, és azzal csinálunk valamit Budapesten, mint művészek, hanem hogy folyamatosan velük legyen egy párbeszéd. Ennek része volt az, hogy tartottunk Kecskeméten egy workshopot ősszel, amelynek keretében többek közt arról gondolkodtunk, hogy ők hogy látnák magukat a színpadon, tehát az ő saját történeteikből mit hangosítanának ki, és hogyan gondolkodnak ők erről a helyzetről, hogy színház, és továbbá az is fontos volt, hogy egy ponton, hogy amikor eldöntöttük, hogy a színpadon is szeretnénk, hogy álljanak civil szereplők, tehát jelenleg úgy néz ki a csapat, hogy egy színész van benne, Nagy Zsolt, ugye az Örkény Színház társulatának tagja, és két civil szereplő, Langtos Viktória Zsanett és Németh Sándor. Úgy éreztük, hogy tehát ezzel a felépítménnyel egy etikusabb pozíciót alakítunk ki abba, hogy egy olyan témáról beszélünk, amihez nekünk közvetlenül nincs közünk, de egyébként meg áttételesen nagyon is van közünk.
6: Próbáltuk annyira párbeszéd alapúvá alakítani a folyamatot, vagy hát ez is volt logikus, hogy mi is hozunk valami fajta tudást, ők is hoznak valami fajta tudást, és egyszerűen csak azt nézzük, hogy ezek hogy tudnak úgy vegyülni, hogy azt a legmegfelelőbb módon tudjuk aztán másoknak is átadni.
1: Hogy lehetne ezt leírni? Ez egy folyton változó dolog? Ez egy fix szövegében, vagy csak helyzeteiben meghatározott történet? Hogy kell elképzelni?
5: Hát ez egy abszolút kész konstrukció, amiben mi gondolkodunk. A végén lesz egy nyitottabb formátum, amivel szeretnénk zárni az előadást, amiben a nézőknek valamennyire lehetősége van interakcióra a szereplőkkel, de alapvetően az előadásnak a nagy része az egy felépített konstrukció, amelynek azon túl, hogy színpadi jeleneteket fogunk látni, ugyanúgy része az is, hogy sok videóbejátszás lesz. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy dokumentumfilmben bizonyos helyzetekben követjük a szereplőinket, vagy találkoztatjuk őket. Itt is voltak különböző olyan utazások egymáshoz például, vagy színházlátogatás, amikor ezeket felvettük, és ezekből is fogunk látni részleteket az előadásban. Tehát úgy kell elképzelni, tényleg, mint egy klasszikus színházi előadásnál, hogy fényjelek, hangjelek, videók, szövegek, végszavak, amin belül nyilván próbálunk egy olyan légkört teremteni, vagy szabályrendszert, hogy megmaradjon mondjuk a civil szereplők számára is az, hogy élőben beszélnek, tehát nem egy betanult szöveget mondanak, de közben meg lesz egy ilyen konstrukció, ami tulajdonképpen támogatja is őket. Én nekem az a tapasztalatom, de ezt a Timi is egyszer megerősítette, hogy akár egy zenével, akár egy vizualitással, ahhoz kapcsolódva egy civil szereplő is kevésbé érzi talán kitetnek magát, hogy neki egyedül kell itt az egész színpadot betöltenie, hanem vannak olyan egyéb hatások, vagy akár ha arra gondolunk, hogy egy színész az ő partnerük, aki ugyancsak tulajdonképpen
1: fogja a kezüket.
5: Fogja a kezüket, és támogatja őket, ezek mind nagyon számítanak, és főleg ebben az esetben, amikor a, például a szolidaritásról beszélünk, szerintem elementárisan fontos, hogy az előadásban látszódjon az, hogy ezek az emberek egymás iránt szolidárisak és egymással empatikusak.
1: És mi a véleményetek arról, hogy az a két civil, aki elvállalta ezt, hogy őket mi motiválta, vagy mit szerettek volna ezzel üzenni? Miért volt nekik fontos, hogy szerepeljenek, ha úgy tetszik?
6: Hát szerintem nekik is talán fontos, a workshopon is erről beszéltünk, hogy az ő történeteik hallhatóak legyenek, láthatóak legyenek mások számára, és egyébként pedig azért a színház egy kaland, meg egy játék is, tehát ezt is tudjuk kínálni nekik, hogy ebbe a kalandba kicsit bele lehet menni velünk együtt.
5: Hát meg maga a szakszervezetiség is arra épül, hogy valamiféle eszmét próbál az ember terjeszteni, és a színház is ennek egyfajta eszköze tud lenni, tehát ilyen szempontból nem teljesen távoli attól, ami őket amúgy is a hétköznapokban foglalkoztatja, hogy nagyon megindító önmagában az a helyzet, hogy felhívunk valakit, egy civil embert, és felkérjük egy szerepre, ez is egy nagyon érdekes szituáció, és engem még mindig nagyon megérint az, hogy ők aztán hétről hétre jönnek Budapestre, tanulják a szövegüket, tehát hogy milyen odaadással és alázattal belevetik magukat egy ilyenbe, ez igen, nagyon megható.
6: Hát meg talán az is fontos, hogy nem arra kérjük fel őket, hogy teljességgel köteleződjenek el, és mostantól mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hanem azt kérjük, hogy intenzívebben folytassuk ezt a párbeszédet, és hogy vegyenek részt abba, hogy egy olyan dolgot alakítsunk ki, amibe ők is jól érzik magukat majd egy ponton a színpadon, de hogy nyilván ilyenkor az a szabály, hogy semmi olyat nem csinálunk, ami valakinek nem esik jól, vagy idegen, és hát az őszinteségéhez az egésznek folyamatosan próbálunk hűek lenni, tehát hogy a lényeg az, hogy valami fajta igazsága megmaradjon, és ennek rendelődik alá ez a keret. És ami nem is csak alárendelődik, hanem hát ez segíti ez a keret, hogy ez az igazság tündökölhessen.
1: De szépen mondtad. A Jurányiban látható ez az előadás, de aztán máshol is, ha jól tudom, külföldre is mentek vele?
5: Igen, igen. A Goethe Intézetnek a nemzetközi koprodukciós alapjához pályáztunk, mert ugyanis van egy harmadik alkotótársunk, akinek pont a napokban van Hamburgban bemutatója, Tereza Lucia Rosenkrantz, aki ugyancsak közösségi színházzal és inklúzióval foglalkozik, és nagyon jó barátok lettünk, és ez a pályázat a Goethe Intézetnél arra van, hogy nemzetközi művészeti kollaborációkat támogasson.
1: A legvégére van egy ilyen kis merényletem tulajdonképpen mindenkihez, aki szerepel a Tandem című műsorban, ezek villámkérdések. Próba vagy premier?
6: Próba.
5: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
6: Együtt van.
5: Feszes határidő.
1: Merészség, vagy biztonság?
6: Merészség.
5: Merészség.
1: Zenés vagy prózai színház?
5: Prózai.
6: Prózai, igen.
1: Egyedül vagy csapatban?
6: Csapat.
5: Csapatban.
1: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
5: 10 lelkes rajongó.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
6: Hát nem a színház kapcsán hangzott.
5: Tudok kapcsolódni.
1: Jó. Minden este más a közönség, ez inspirál vagy kizökkent?
6: Inspirál.
5: Inspirál.
1: Csend vagy taps?
6: Csend.
5: Csend.
1: Színészet vagy rendezés?
6: Rendezés.
5: Egyre inkább a színészet.
1: De izgalmas a válasz. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek.
5: Köszönjük szépen.
1: Török Tímával és Kelemen Kristóffal beszélgettem a Tandem ma esti adásában. Szép estét.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Sikerült megerősíteni a NATO egységét a csúcs találkozón. Véradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
3: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani, a hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okosóra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a tekóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alphater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFatter, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adásban a hírekben azzal fogom foglalkozni, hogy a német bíróság úgy gondolja, hogy egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy a Google és a hasonló keresők, bár ugye ez leginkább a Google-ről szól, AI megoldása összefoglalja nekünk azokat a dolgokat, amiket össze szokott foglalni. Egyrészt azért, mert a keresés enélkül is működött, eddig is és ezután is, mármint, hogy megtaláltuk, amit kerestünk, amennyiben az ott volt az interneten. Másrészt pedig, mint kiderült, elég sokszor fals információkat is belekavar ebbe a kis AI zanzába, úgyhogy úgy néz ki, hogy a Googlenek egy picit majd valamikor, amikor a végére jutunk ennek a pernek, módosítania kell megint a dolgokon, és közben arról is beszélünk, hogy egy régi-régi márka visszatér, ami nem más, mint a Commodore, ráadásul egy félig digitális detox telefonnal, kagyló telefonnal tér vissza. A műsor közepén, ha már retro telefon a hírekben, azzal foglalkozunk, hogy mik azok a fejlesztések, igen, a cserélhető akkumulátor köztük lesz, amiknek bizony örülnénk, hogyha újra felbukkannának a mobiltelefonok körében, már csak azért is, mert egyre újabb EU szabályozásoknak kell majd megfelelni a gyártóknak. A műsor legvégén pedig a Nothing kis nagy fejhallgatóját nézzük meg, úgyhogy itt lesz velünk a Nothing Headphone, vagyis ma is érdemes lesz velünk tartani.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Minden, és tényleg minden a technológiában már a mesterség és intelligenciáról szól. Erre nyilván nem most döbbent rá az emberiség, legalábbis jó eséllyel a legtöbben nem most döbbentek rá. Nekem az volt az egyik nagyon fájdalmas pillanat, hogy azzal szembesültem, hogy már a keresés, tehát a Google legfontosabb terméke is a mesterséges intelligenciáról kell szóljon, miközben ez pont egy olyan terület, amit szerintem nem igazán kell egy AI-jal megreformálni, és úgy tűnik, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, egészen meglepő helyről kaptam megerősítést ezzel a véleménnyel kapcsolatban nemrégiben.
2: És az nem más, mint a német bíróság, aki úgy döntött, hogy nem nagyon érti, hogy miért van szükség a mesterséges intelligenciára a kereső motorok tekintetében. Nyilvánvalóan ez egyértelműen a Google-nek fáj a legjobban, hiszen ő a világ kereső motorja, és nagyon-nagyon érdekes és logikus az érvelés. De én egy pillanatra még visszugrannék arra, amit a Peti mondott, hogy már mindenhol az AI van, és ugye az egy dolog, hogy a kereső motorokban is AI van, és ugye van ez a zanzásítás, amikor összefoglalja, és ez is a problémája a német bíróságnak, hogy összefoglalja az adott információkat több helyről, amire mi rákeresünk, de ugye ott vannak a tartalomgyártók, mint például mi, írott, szöveges, vagy pedig videós, vagy akár csak podcastben, nagyon-nagyon idézőjelbe téve a csakot, podcastben elhangzó adatok alapján zanzásítja az AI az információkat, elétárja a felhasználónak, aki aztán ezeket a felületeket meg sem látogatja, hiszen nem tud arról, hogy kik segítették hozzá adott esetben egy fontos információhoz, ami a munkájához kellett, vagy csak nagyon érdekelte őt. Nekem itt etikai problémáim is voltak, és ugye ezzel kapcsolatban is azért jó néhány helyen megpiszkálták a Google-t, hogy ez nem teljesen oké, hogy most már nem irányítja oda a végoldalra, arra a hírpoltára, arra a YouTube videóra, arra a podcastre, arra bármire a felhasználókat a kereső óriás, hanem szépen ellopkodja az adatokat, összeállít egy ilyen kis minimál AI magyarázat csomagot, amivel, hogyha megelégszik a felhasználó, és sajnos a kutatások azt mondják, hogy megelégszik a felhasználó, akkor nem is tud arról, hogy honnan szedi ezeket az információkat, és itt van egy nagy probléma, mert kiderült, hogy bizony-bizony néha képes az internet pöcegödréből is információkat előkaparni, egész pontosan az esetek majdnem 10%-ában olyan helyekről is szed információkat, nem csak onnan, de is szed információkat, ami nemhogy nem pontos, de kifejezetten kártékony, ártalmas, vagy akár teljes mértékben kamu, és ezeket szépen belecsomagolja ebbe az AI magyarázatba, amitől aztán hát azt mondja a német bíróság is, hogy nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, mint amikor az ember saját maga kellett végigkattingassa mondjuk jó esetben, hogyha nagyon-nagyon szeretett volna kutatni, a Google találati első 10 találati oldalon a linkeket, és fejjel leellenőrizni, aggyal felfogni, hogy az a felület egyáltalán, amit lát, az az oldal, ahol most olvassa azt az információt, ami neki kell, egyrészt hol van a pontos információ, másrészt valamennyire megbízható-e, vagy csak egy nem létező blog valami, nem tudom én, Reddit aldoménen, és a többi, és a többi. Szóval, hogy egész egyszerűen nekünk embereknek régen, kedves hallgatók, amikor még ilyen volt az őskorban, el kellett döntenünk intellektussal, aggyal, ésszel, fejjel, hogy az az információ, amit olvasunk, az valós-e vagy nem, helyettük ezt most már az összefoglaló, az AI összefoglaló eldönti, és nagyon sokszor pocsék helyekről húz be információt, ezáltal pocsék eredményeket adva, és azt mondja a német bíróság, hogy azt gondolja, hogy az nem elég védelem a felhasználók részére, hogy a Google azt mondja, hogy hát a felhasználókat mi tájékoztatjuk alul pici betűkkel, hogy bizony-bizony ezek az AI összefoglalók lehetnek pontatlanok is, mert hogy a kutatások is azt bizonyítják, hogy az embereket ez nem érdekli, és elfogadják azokat az információkat, amiket ott kapnak, holott, hogyha egész egyszerűen arról van szó, hogy a kereső motor, az online kereső motor, nem csak a Google, bármilyen online kereső motor azért jött létre, hogy megtaláljuk az interneten azt az információt, amire nekünk szükségünk van, akkor ehhez igazából nincs szükség mesterséges intelligenciára, mert hogy ezek az összefoglalók, ezek a zanzák, adott esetben a mesterséges intelligencia algoritmus a nagy nyelvi modellnek egy újfajta, mutatom az idézőjelet, véleményét tükrözi, vagyis nem 100%-ban pontosan idézi egy csomószor a forrásokat, plusz adott esetben fals forrásból is táplálkozhat ez az információ, tehát van egy plusz olyan layer, egy olyan réteg ezen az információn, amit elénk tár a Google Google mesterséges intelligenciája, amiben sokkal több a hiba lehetőség, mint hogyha mi szépen a fenekünkön ülve, akár hosszú órákon keresztül végig kattingatjuk ezeket a linkeket. Nyilvánvalóan a Google most hát fel van háborodva, és azt gondolja, hogy egyrészt a világ történetének megakasztója a német bíróság, hogy nem hagyja, hogy a mesterséges intelligencia még szebbé és még jobbá tegye az emberiséget. Nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki érzi a szarkazmust a hangomban. Másrésztről pedig nyilvánvalóan egy olyan üzleti modell, amit a jövőben értékesíteni és pénzre fog váltani, ha már nem teszi most is a Google ezt a kis zanzát és ezeket a kis összefoglalókat. Ha másra nem jó, arra jó, hogy mindenki a Google-t használja azért, mert mondjuk tételezzük fel, hogy azt gondolja, hogy ez a legügyesebb, de hogy ez biztos a jövőben még tovább fog gyűrűzni. És mivel Németország, és mivel Európai Unió, valószínűleg az uniós szabályozás is erre oda fog kacsintani, hogy ezt érdekes megvizsgálni, hiszen ha csak arról van szó, hogy kedves bármilyen keresőmotor, találj meg nekem az interneten információt, mondok valamit, nem tudom, a zöld almáról, ahhoz nincs szükség mesterséges intelligenciára, valóban utána aggyal, szemmel, ésszel, emberként el kell tudnunk dönteni, hogy az az információ hasznos-e vagy nem. De ez van, ennek egész biztosan lesz folyománya, ha más nem a Google részéről, de ha már mesterséges intelligencia, és ha már arról beszélgetünk, hogy a nagyok hogyan és mit csinálnak, akkor beszélgessünk általánosságban arról, hogy hát bizony a legtöbb mesterséges intelligencia nagynyelvi modell sokkal inkább talpnyaló, mint amennyire határozott.
1: És ezzel nem csak az a baj, hogy nagyon kedvesek az AI szolgáltatások, az AI chatbotok, ezt egyébként egy Stanfordi kutatás hozta most napvilágra, mármint, hogy azt a felmérést, ami szerint egyébként nem csak az van, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia szolgáltatást sokkal kedvesebbre faragták, mint amennyire kéne, és sokkal kevésbé faragták arra, hogy bizony-bizony, ha tévedés van az emberi oldalon, akkor azt közölje velünk is, mondja el nekünk, és ne kezdjen el ráerősíteni még ezekre a félreértésekre, meg ezekre a butaságokra, meg tévhitekre, hanem az, hogy az emberek is jobban kedvelik azt, hogyha a mesterséges intelligencia, ahelyett, hogy határozottan kijavítana minket, inkább elkezdi elkenegetni azt a végterméket, amit itt az ember-gép interakcióban sikerült összehoznunk. És hát itt egészen érdekes kísérlet volt egyébként több ezer részvevővel, illetve mielőtt még embereket vontak volna be, a 11 nagy nyelvi modellt, nagy mesterséges intelligencia szolgáltatást, mint amilyen a ChatGPT, a Claude, a Gemini és a DeepSeek, illetve azok társai, ezeket mindegyütt bevonták szépen egy olyan kísérletbe első körben, hogy fogták a kutatók és felcsapták a Reddit csodálatos gyűjteményét. Van egy olyan alfórum, ami egyébként nagyon népszerű, és hát nem fordítanám le, és nem is mondanám el az angol nevét ennek a fórumnak, inkább mondjuk azt, hogy az alapvető kérdés, hogy velem van-e a probléma, mármint ugye nyilván ezt az egyes témákat feldobók kérdezik, és hát mindenféle magánéleti munkahelyi és mindenféle egyéb emberi konfliktust, illetve furcsa helyzetet tárnak az olvasók elé, aminek a végén ugye a felhasználók, a többiek segítenek kiigazodni, hogy hát mondjuk a szomszéd rendszeresen az én újságomat lopja el, velem van-e a gond, hogy ezt megjegyeztem, ennél sokkal komplexebb kérdéseket tárgyalnak jól ész nyilván, és akkor itt a Reddit közösség reagál, igen vagy nem, tehát hogy mi az általános konszenzus ezekben a témákban, és direkt olyan témákat választottak a kutatáshoz, ahol a felhasználó, a nyitó felhasználó volt, úgymond elmarasztalva jó részt a többiek által, és megkérdezték ugyanazt a kérdést. Tehát feltették ugyanazt a kérdést a mesterséges intelligencia szolgáltatásnak, és nagy részt az jött ki, hogy szinte mindegyik ráerősítette, hogy ó, hát veled semmi gond nincsen, amiért bunkó vagy, hát lehet ilyen ember is a világon. Akkor is ez ilyen jellegű megerősítő viselkedést hozta fel a mesterséges intelligencia, amikor megcáfolták valamilyen úton, módon ezeket az állításokat, vagy árnyalták és továbbra is kihangsúlyozták, hogy bizony helytelen vagy társadalmilag nem elfogadott a viselkedés annak a személynek, akinek a kérdését feltették. Mindezek után, tehát hogy általánosságban ezt a képet alakította a mesterséges intelligencia ki, hogy igen, nagy részt ők azért ilyen 49%-ban megengedőbbek, mármint úgy összességben az AI szolgáltatások, mint az átlag emberek, a normál emberi konszenzus és emberi társadalmi kötelékek mentén gondolkodó emberi lények. Ezek után odaengedtek 2400 embert, akiket megkértek arra, hogy használjanak megengedő hangvételű, megengedő stílusú, illetve mondjuk azt ki, ahogy a tanulmány is fogalmazott, talpnyaló stílusú mesterséges intelligenciát, és az úgynevezett ténylegesen, hát ilyen kemény szeretetet alkalmazó, tehát kedvesen, de azért elég határozottan kijavító AI szolgáltatásokat, és kérdezzenek tőlük személyes dolgokat, kérdezzenek tőlük egyszerű jelenteni a dolgokat is, és hát az jött ki, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor nem kaptak elég jó felvilágosítást a talpnyaló mesterség és intelligencia szolgáltatásoktól ezek az emberek, még mindig inkább ezeket preferálták. Tehát az ember nem csak, hogy sokszor nem kap elégséges kiszolgálást mondjuk egy ilyen chatbottól, hanem igazából az a probléma, hogy még annak tudatában is, hogy tévednek ezek az AI-ok, még mindig ezt preferáljuk jobban.
2: És azt hagyján, hogy tudatában voltak annak, hogy tévednek, annak is tudatában voltak azok a felhasználók, akik ebbe a 2400-as csoportba tartoztak, hogy ők most konkrétan a talpnyalóbb, vagy a szigorúbb, mondjuk azt, hogy objektívebb, de nagyon-nagyon mutatom az idézőjelet, AI-jal beszélgetnek-e, de tudták, hogy ők itt most kifejezetten olyan válaszokat fognak inkább kapni, ami az ő verziójukat fogja megerősíteni, és adott esetben mondjuk meggyőzte arról az AI az úriembert, hogy az a probléma, hogy ő 2 évig eltitkolta a barátnője elől, hogy munkanélküli, az teljesen rendben van, és igazából ez azt jelenti, és azt mutatja, hogy a szerelmet jobban előtérbe helyezi, mint a financiális biztonságot, és hogy ettől milyen jó ember, holott ez azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben egy minimum megkérdőjelezhető döntés, és annak ellenére, hogy ez egy nem túlzott a jó tanács, és a Redditen a valós élő személyek nyilván nem ezt tanácsolták, sokkal jobban tetszettek az ilyenfajta válaszok az embereknek, ráadásul úgy, hogy ugye ezt azért nagyon-nagyon okosan ezek a nagynyelvi modellek olyan hát szakszavakba, meg olyan kerek, szép, felnőttes mondatokba csomagolják, amik hihetővé teszik még sajnos a hülyeséget is, úgyhogy mindenképpen azt mutatja ez a dolog, hogy sokkal, de sokkal tovább kell ebben menni, és valamilyen úton, módon kell ezt szabályozni, nem lehet ennyire buksi simogató a mesterséges intelligencia, ugye tínédzser tragédia is volt már, erről is beszámoltuk, hogy öngyilkos lett egy tínédzser azért, mert gyakorlatilag csak az AI-jal beszélget, közben pedig a másik oldalon rengeteg kutatás szól arról, hogy egyre többen fordulnak a mesterséges intelligencia felé személyes problémákkal, mint mondjuk a barátai, szüleik, rokonaik, vagy uram, bocsá, ahova kéne fordulni szakemberek felé, és ez bizony-bizony a jövőben sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobb probléma lesz. De azt gondolom, hogy most mindannyian egy kicsit már lent vagyunk, és egy kicsit följavítva a hangulatot, beszéljünk egy picit, sőt, azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal vidámabb témáról, ami ráadásul nem, hogy nem tartalmaz AI, de kifejezetten a digitális detoxot támogatja, egy olyan márkával, amit személy szerint azt gondolom, hogy minden 30 pluszos embernek kötelező imádnia, már csak azért is, mert igazából nincs, közben pedig mégis van, és ez nem más, mint a Commodore.
1: Számomra abszolút egy ilyen hónap híre, és hónap felderítő és vidám híre az, hogy a Commodore nevezetű cég piacra dobja a Callback 8020-at, és hogyha senkinek nem mond semmit, akkor nyilván nem meglepő, mert ez egy nagyon-nagyon új, nagyon retro, kihajtható okostelefon, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy ne legyen okosabb, mint kéne, és ehhez egyébként nyilván alapvetően is már ezt a kiadható formavilágot vették igénybe, ahol van érintőképernyőnk, de annyira kicsi, hogy nem ezen fogunk igazából végtelen ideig az Instagram reeleken lógni, nyomógombos, klasszikus, numerikus billentyűzetünk és navigációs gombjaink vannak, mint akkor a 2000-es években, még amennyire ezek előfordultak, és mindezek mellé olyan archaikus dolgokat is találunk a készüléken, mint mondjuk a jack csatlakozó. Nyilván okos funkciókkal azért már ellátták, mert belátható teljesen, okostelefonmentesen azért a legtöbb ember nem tud, vagy nem szeretne létezni, ezért az androidos alkalmazások jelentős része futtatható ezen a készüléken, de nem Android és abszolút nem Google-féle Android fut, hanem egész konkrétan a Jolla operációs rendszer, ami az európai okos operációs rendszer, és már jó pár éve fejlesztik ezt is. A hardware nyilván nem lesz brutálisan erős, egy nagyon szívderengető dolog, hogy nagyon jó hangzást kínál elvileg a készülék kábeles fülhallgatón keresztül, nem lesz olcsó, az is biztos, tehát már ezt is tudjuk, de ettől függetlenül egy abszolút jó irányvonal lehet azok számára, akik okos eszköz keresnek, de nem akarnak elveszni olyan dolgokban, mint a mesterséges intelligencia vagy a túlzott alkalmazás használat.
0: iFater. Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
6: Morrissey koncert. Július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
2: A következőkben egyfajta régen minden jobb volt típusú nyávogást hallgathat meg a hallgató, de ez a nyávogás ebben az esetben azt gondolom, hogy megalapozott. Nem azért, mert öreg vagyok, én személy szerint legalábbis a Peti nem annyira, de tényleg voltak olyan mobilfejlesztések, és ezekről fogunk beszélni, amiket nagyon szerettünk régen. Egy-kettőnek már látszik a csírája, hogy mintha újra felfedeznék a gyártók a melegvizet, de nem elégszer, és nem úgy. Éppen ezért egy picit arról beszélgetünk most a Petivel, hogy milyen olyan régi fejlesztéseket látnánk szívesen a mostani mobil technológiában, egy része nem csak mobil technológiára érvényes, amiket régen már használtunk és szerettünk, és mindenki ismerte, és hát szerintem adresszáljuk az elefántot a boltban, erről beszéltünk is már, kezdjük rögtön azzal, hogy szeretnénk cserélni az aksikat a telefonokban, mert már erő szempontjából jóval tovább bírnák a telefonok, mint ahogy igazából akkúval bírják.
1: És hát egy pillanatra gondolkodtam, hogy én vagyok túl öreg, vagy te vagy túl öreg, vagy ki a túl öreg, de igazából szerintem még mindenki nagyjából a hallgató közül, vagy sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor olyan szinten lehetett cserélgetni az akkumulátorokat, hogy szimplán csak lepatintottuk a készülék hátlapját, kicseréltük benne a telepet, és mentünk tovább. Nyilván ez abban az esetben, ha vettünk ki két darab aksit a telefonhoz, és nyilván abban az esetben, hogyha volt mondjuk külön töltőnk az aksihoz, akkor ezt még kényelmesebben tudtuk megtenni. Szóval nem volt az annyira ilyen különleges régen, hogy cserélhető aksik voltak, és nyilván egy ideje már a gyártók ezt teljes mértékben elengedték, leszámítva egy-két nagyon rétegigént kiszolgáló készüléket vagy készülékgyártót, például a Holland Fairphone nevű csapatot, akik az elmúlt években a fenntarthatóságra és a konfliktusmentes szállítási láncra helyezték a hangsúlyt, illetve arra, hogy egy készüléket minél tovább lehessen használni, és pontosan ezért cserélhető akkumulátorokkal látták el a telefonjaikat. Nagy szívfájdalomra a legutolsó modelljükben már ki kell hozzá egy-két csavart is szednünk, mármint a telep cseréhez, még az előbb modelleknél szimplán a már emlegetett gyors cserével megoldható volt az aksi csere, ami egyrésztről környezettudatos is, másrésztről szerintem még mindig baromi kényelmes, és most a 2027-es EU szabályozás ez utóbbit nem, de a környezettudatosságot mindenképp szem előtt tartotta, amikor úgy döntöttek a döntéshozók, hogy bevezetik a cserélhető akkumulátorokat a hordozható eszközökben.
2: És erről már beszéltünk a hírekben, 2027 nagyjából elejétől majd nem lehet olyan mobiltelefont forgalomba hozni az Európai Unióban. Persze van apró vetős rész, ezt ott elmondtuk, 1000 ciklusnál is a 80%-os kapacitást megtartó készülékek azok lehetnek zártak, de egy picit én visszamennék oda, hogy én nem feltétlenül azt hiányolom, hogy le lehessen pattintani egy ilyen kis kallantyúval tök egyszerűen átlapot és aksit cserélni, mert megmondom őszintén, nekem igazából elég ez a 2-3 nap, amit most már a jobb telefonok tudnak. Ugye most már jönnek ezek a szilícium szén alapú aksik, és azért tényleg most már 6-7000 milliamper órás aksikat is belepakolnak telefonokba, ezek 2-3 napig én el vagyok. Azt viszont nehezményezem, hogy amikor mondjuk még egy teljesen jó mobiltelefont lecserélek, mert 2-3 évente én azért lecserélgetem a telefonjaimat, és mondjuk odaadnám a gyerekeimnek, vagy bárkinek a családban, kvázi tovább passzolnám, hiszen még egy tökéletesen használt a telefon, akkor sokszor előfordulhat, hogy az aksibár nincs olyan állapotban, akkor nekem tök jó lesne még akár a csavarhúzóval is, de hogy legálisan szétszedhetném a telefont, beletehetnék egy új aksit, és nem kéne 20-30-40-40 ezer forintért elvinnem egy szervizbe, hogy kicseréljék benne az aksit, hiszen pár ezer forintért, főleg egy régebbi modellbe könnyedén beszerezhetőek ezek az akkumulátorok, és az EU-s verzió is azt mondja, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy lepattintott hátlappal bármikor kicserélhessük az aksit, hanem a törvény szerint otthoni körülmények között, szerviz és egyéb nélkül meg tudjuk csinálni, de mind a ketten azon az állásponton vagyunk a Pettivel, hogy igen, igen, a cserélhető aksi, az most ráadásul aktuális is, és mind a ketten szeretnénk, hogyha ez visszajönne. Jót tesz a környezetnek, jót tesz a készülékek élettartamának, és egyáltalán tényleg egy hasznos funkció. Egy kicsit szubjektívebb dolog az, hogy én nagyon-nagyon hiányolom a vicces, forradalmi, vagy csak kellőképpen kedvesen idióta dizájnokat. Egyszerűen nincs ma már 2026-ban olyan mobil gyártó, akinek a készülékeire azt tudnánk mondani, hogy valami olyasmit hoz, amitől tényleg letesszük a hajunkat, mint amilyen volt mondjuk az LG a csodálatosan elmebeteg dolgaival, a T-alakú Wing-el, vagy akár csak még a nemrégiben nagyon-nagyon ünnepelt Nothing, ugye a hátsó fényekkel. Nem nagyon látunk már sajnos ilyen kicsit merészet, kicsit szórakoztatóbb, kicsit más dizájnokat.
1: Jó, nyilván ez is egy olyan dolog, hogy azért egy ponton túl mindenki az optimalizálásra és az aktuális trendek követésére törekszik, de tény, hogy azért még az okostelefonia hőskorában, illetve még az azt megelőző időszakban pedig különösen igaz volt az, hogy a gyártók nagyon-nagyon durva formaterveket dobtak néha piacra, olyasmit, amit mondjuk korábban csak sci-fi filmekben láthattunk. Ha a Nokia-nak valaki felüti a 2000-től 2010-ig tartó időszakában a termék katalógusát, akkor ott azért rengeteg olyan nagyon furcsa dizájnt találhat, ami mondjuk akár csak egy rúzsméretű telefont is jelenthet, de adott esetben olyan formaterveket, amiket ember nem gondolt volna, hogy ez egy telefon lenne, és nyilván a Nokia sem elsőlegesen telefonnak, hanem inkább valamiféle okos eszközön tervezte ezeket a készülékeket. Ez a fajta játékosság most már hiányzik, tehát azért azt, ha megnézzük, hogy minden évben milyen minimális mértékben változnak a gyártók a formaterveken, akkor az pont egy olyan unalmas trend vonal, amit néha jó, ha felráz egy-két cég, ugye ilyen a Nothing néhány formaterve, ilyen volt az LG, de a hajlítható modelleken túl igazából semmi különlegeset nem látunk, sőt, most már ott is a hajlítható akár flip, akár fold telefonoknál egyfajta uniformizálódás lépett életbe, tehát mindenki körülbelül ugyanilyen kinéző telefonokat gyárt, maximum a kameraszigettel szoktak játszani, de sajnos már ott is beállt két-három trend, és hát nyilván a formaterv az pont egy ilyen dolog, amit minden nap érzékelünk, de szintén egy nagyon retro dolog az, amit nemrégében még egy-két okos telefonon és egy-két telefonon megtaláltunk, ez pedig nem más, mint a jack csatlakozó, amit mi például nagyon-nagyon hiányolunk a készülékekről.
2: Igen, ez is öregesen hangozhat, hogy miért nincs egy plusz lyuk a telefonban, amin bemehet a víz, ez nem igaz, nagyon sok vízálló telefon volt már akkor is jack csatlakozóval, szóval lesz hülyeség. Meg vastag, ez lehet, hiszen most már egy-két telefon, főleg a Fold összecsukható telefonokból vékonyabb, mint egy jack csatlakozó, de akkor is. Szóval egész egyszerűen miért nem tudunk egy normális, jó minőségű vezetékes fejhallgatót beledugni egy olyan mini számítógépbe, ami képes nagy felbontású zenei streamingre, ráadásul régebben a gyártók kifejezetten jók voltak abban, hogy az átlagnál jobb, és megint az LG-t kell felhoznunk, jobb minőségű hangkeltő eszközöket, erősítőt és digitál analóg konvertert tettek a telefonjaikba, vagyis élvezet volt a jack csatlakozón keresztül jobb minőségben hallgatni a zenéket ezeken a telefonokon, mint bármilyen jelenlegi Bluetooth verzióban, plusz adott egyfajta olyan élményt, amit most már nem tudunk megtenni, hiszen nem tudunk drótos fejhallgatót beledugni a telefonokba. És akkor elérkeztünk oda, ami igazából tényleg legalább akkora valós probléma, mint mondjuk az akkumulátor, ez pedig nem más, mint a tárhely, ami főleg megint az én véleményem szerint akkor lesz érdekes, amikor mondjuk egy 2-3 éves telefont adnánk tovább családon belül, vagy bárki másnak oda, és egész egyszerűen az van, hogy a tárhely az már nem elegendő.
1: És persze lehet azzal védekezni, hogy nem elég gyorsak a tárhelyek, nem elég gyors a külső tárhely, de ez igazából nagyon-nagyon gyenge, mert hogy a kamerákban, játékkonzolokban, mindenféle olyan eszközben, amiben pont az, hogy nagyon gyorsnak kell lenni az írási és olvasási sebességnek, megállja a helyét a microSD, illetve az SD kártyával való bővíthetőség. Ez az okostelefonokból hiányzik, és nem feltétlenül az 1 terabájtos meg fél terabájtos modellekről beszélgetünk, nyilván ez általában egy kínálat csúcsán érhető el, hanem pont az ilyen 128 gigabájtos kezdő tárhely méreteknél, 64 gigában már ugye remélhetőleg szinte senki nem ad ki okostelefont, vagy csak nagyon-nagyon alacsony áron, de a 128 gigabájt is olyan, amit elsőre sokan úgy gondolnak, hogy nem fotózok túl sokat, nem használok túl sok tárhelyet, nem játszok túl sok játékkal, bizony idővel minden egyes letöltött fájl, minden egyes kép, minden egyes alkalmazás mérete növekszik, ahogy az internet forgalomnál itt is látszik, hogy a tárhely végessége egy nagyon aggályos probléma, ami hosszú távon a fenntarthatóságát egy készüléknek, főleg a használt piacon, többszörösére csökkenti.
5: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Nem mostanában járt nálunk Nothing készülék, de mindig is nagyon szerettük a márkát, és mindig is nagyon szerettük, hogy mert kicsit máshogyan csinálni dolgokat. Most azért a Nothing 3 telefonnál legutóbb ezt egy kicsit nehezményeztük, hogy már nem csinál mégsem annyira egyedi módon dolgokat, de azért még mindig rendben van. Viszont éppen nem régiben jött ki, tavaly konkrétan, az első fejhallgatójuk, ami viszont, hát mondjuk azt, hogy felkavart egy kicsit az állóvizet, mert bár nem annyira olcsón, nem a legpénztárcabarátabb fejhallgató volt a Nothing Headphone 1, egy nagyon érdekes koncepcióval, nagyon sok dolgot jól csinálva léptek a piacra egy prémium termékkel, most pedig itt van a kis testvér, ami sokkal olcsóbb, és mégis nagyon sok mindent, pláne hangzásban, örökölt a nagy tesótól, úgyhogy most őt nézzük meg közelebb.
2: Az új terméknek a becsületes neve a Nothing Headphone A, és igazából ezt a nevezéktant egy kicsit mondjuk azt, hogy valamelyest egyszerű megjegyezni, valamelyest pedig azért zavaró tud lenni, ugye headphone egy után most van egy headphone ánk, és az ám mindig egy ilyen light, vagy könnyedebb, vagy butítottabb verziót jelent a Nothing nevezék tanjában. Ez most sincs másképp, de nagyon érdekes számomra az, hogy hogyan sikerült egy kisebb testvért, egy kis modellt fejleszteni, az egyébként, hát mondjuk azt nyugodtan, hogy a konzumer gyártók körében a felső kategóriá belső fejhallgatóból. Designban mindenképpen ugyanazt az elvet követték, tehát, hogy egy nagyon letisztult, vagy fekete, vagy fehér alapon dolgozó a Nothing ennél a készülőknél is, tehát designban nagyon letisztult, a cégre jellemző minimalista vonalvezetéssel, mégis egy kicsit komplex, egyébként az átlátszó burkolat miatt is komplexnek tűnő, igazából ilyen hamis átlátszóságot adó dizájnnal mutatkozott be a Headphone A is. Itt azért egy picit már több szimpla, egyszerű, sima felületet találunk, tehát annyira azért már nem vitték túlzásba, nincs az a magnó kazettára emlékeztető középső dizájn a fejhallgató párnák külső burkolatán. Ettől függetlenül mindenképpen egy ilyen prémium érzést ad ránézésre is az eszköz. Ott már rögtön feltűnik a turpisság már, mint az olcsósítás, hogy kézbe véve felfedezzük, hogy szimplán csak műanyagokat használt a gyártó. Nincs fém borítás, nincs alumínium borítás a fejpárnák külső oldalán, külső élein, mint a nagy testvérnél. Egy kicsit a párnák maguk kevésbé finom borításúak, ettől függetlenül továbbra is nagyon kényelmes és nagyon jól zárja ki passzívan a hangot a fülhallgató, illetve a fejhallgató. Összességében nézve a dizájn, a megjelenés, sőt még a súly is ezt a könnyítést, ezt a light modell elvet követi, ezt nagyon jól sikerült a mérnököknek eltalálni.
1: Nagyon fontos, amit mondott a Peti, kézbe véve. Mert hogyha leteszi egymás mellé az ember az egyet és az át, ugye a mostani olcsóbb kisebb testvért és az előd modellt, amivel gyakorlatilag elindult a fejhallgató piacon a Nothing, akkor szerintem senki nem mondja meg azt, hogy ez egy sokkal-sokkal olcsósítottabb modell az elődhöz képest. Azt lehet mondani, hogy ezzel a kis színes kupakokkal a külső burkolaton, amik most már teli színűek, és nem látunk bele kvázi így a lelkébe, nem tűnik úgy, mint a átlátszó lenne a burkolat, de ezek nagyon-nagyon jó színben, rózsaszín, sárga, kék, tehát tényleg nagyon vidám színekkel vannak ezek a kupakok. Gyakorlatilag ennyi a nagy különbség, majdnem méretben is egyforma, gombok tekintetében sem engedte el azt a nagyon-nagyon-nagyon jó intuitív vezérlést és funkciókat, amiket a nagy tesónál a Nothing Headphone ennyien megszokhattunk, és tényleg csak kézbe fogva érezni ezt a lightosítást, mutatom az idézőjelet. Ráadásul, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy igen, érezhető pár funkcióban is, az applikáción belül is, stb. De egyetlen egy olyan ponton nem nagyon lehet észrevenni az olcsósítást, ami talán egy fejhallgatónál a legfontosabb, és ez pedig a hang. Nagyon-nagyon közel van ahhoz a nagyon szerethető, neutrális, jófajta hangzáshoz az A, mint a nagy tesó.
2: Őszintén megmondom, a Headphone 1-et egészen sokan kritizálták, pont a hangzása miatt, pont azért, mert elég neutrális hangvilágot teremtett a Nothing mérnök csapata, de pontosan azért, mert hogy ennyire neutrális, és pont azért, mert szoftveresen is odafigyeltek erre, az alkalmazáson belül nagyon jól testre szabható a hangképe a Headphone 1-nek, és következetesen a Headphone A-nak is meghagyták ezt a fajta testre szabhatóságot. A hangzás szinte azonos, tehát azt a jó minőséget, azt a jó hangképet, hangvilágot és hangminőséget, amit a nagy testvér tudott, azt a kicsinél is alkalmazták. Ahol már érződik egyébként az, hogy egy büdzsé modellt választottunk a kínálatból a nagy testvérhez képest, az a zajszűrés, az aktív zajszűrés, ugyanis itt is jelen van, itt is be lehet állítani, hogy akár mondjuk a gombokra programozza, mert hogy a gombok szintén ingyenügy testre szabhatók, nem csak, hogy ergonomikusak, de nagyon jól variálható a funkciók is, de hogy a gombokra programozva mondjuk a hangot áteresse a zajszűrés, teljesen kizárja, vagy kikapcsolja a zajszűrést, illetve bármelyik funkciót ebből ki is vehetjük ebből a ciklusból. De a lényeg, hogy a zajszűrésnél érződik az, hogy egy kicsit dobozosabb, úgymond maga a zajszűrés és hangminőséget, vagy nem zár annyira szuperül, mint a nagy testvér, az átengedő módnál pedig gépiesebb, ahogy említettem, dobozosabb is a hangzásvilága, ahogy a külvilágot halljuk. Ezt leszámítva a hangban technikailag sem, illetve élmény szempontjából sem igazán találunk csökkentett minőséget a nagy testvérhez képest.
1: Ami azért annak is köszönhető, hogy már Bluetooth 5.4 technológián alapul ez a kapcsolat, tehát emellett rengeteg kodeket találunk, például a nagyon népszerű és a nagy felbontású zenékre szakosodott LDAC kodeket is megtaláljuk a Nothing Headphone A-ban, tehát a nagy felbontású streaming szolgáltatásokat kifejezetten jó minőségben fogjuk tudni élvezni, és ahol aztán végképp nem látszódik, vagy érződik a karcsúsítás és az olcsósítás, az az üzemidő 135 órát ír kikapcsolt zajszűréssel a gyártó, ezt nagyjából tudja is, nyilván ott labor körülmények között valóban tudja, a való életben pedig azt tudjuk mondani, hogy hát nagyon kevésszer kell tölteni, és amúgy pedig bekapcsolt zajszűréssel is 75 óra, azért az nagyon-nagyon-nagyon piacvezető környéki akkumulátoridő, bárki bármit mond, szóval itt sokkal, de sokkal kevésbé látszik az olcsósítás, inkább az anyaghasználatban, picit talán a kényelemben lesz az, ahol keresnünk kell ezt, és ez igazából jól is van így, mert hogyha az alapvető funkciókat megkapjuk, azt a hangzást, ami miatt szerethető volt, és sokak szerint kritizálható volt, én személyesen szeretem azt a neutrális hangzást, sokkal inkább szeretem a Nothing-féle hangzást, mint mondjuk bármilyen szándékosan basszussal túltolt, klasszikus Bluetooth fejhallgató hangzást, amit a piac nagy részében a gyártók csinálnak, én sokkal inkább kedvelem ezt a neutrális természetes hangzást, tehát ezt sokkal inkább tartom jó megoldásnak, funkciókkal mindennel együtt, hogy így olcsósítsunk, mint azt, hogyha mondjuk olyan funkciókat, vagy olyan hangzásbeli különbséget kelljen elviselnünk a pénztárca barátabb árcéduláért, ami igazából nem biztos, hogy megéri.
2: A Nothing mérnöki pontossággal találta el, hogy hol és hogyan lehet lefaragni abból az készülékből, abból a csúcsmodellből, a Headphone 1-ből, amit tavaly bemutattak, és hogyan lehet egy könnyebben, elérhetőbben biztosítani azt a Nothing hangzást, azt a Nothing felhasználói élményt, ami miatt szerethető egyébként a nagyobb fejhallgató. Összességében nézve hangzásban nem kapunk kevesebbet, picit a dizájnban, picit a kialakításban kapunk egy könnyedebb, fiatalosabbnak is nevezhető változatot, de mindenképpen pénztárcabarátabb megoldás, szóval aki jó hangzást és egyedi megjelenést szeretne a fejhallgatójától, annak abszolút érdemes megnézni ezt a modellt is természetesen, illetve nyilván a nagy testvért is, hogyha valamit a felsoroltakból hiányolunk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova tudja ezt a termékvonalat fejleszteni a gyártó.
1: A Nothing Patika mérlegen adagolta a lightosítást, ez nagyon jó. Igazából az egyetlen mérlegre tehendő dolog a vásárlásnál, hogyha valaki ezen gondolkozik, az lehet, hogy mivel az egy, a nagy tesó már egy tavalyi modell, ezért egész jó akciókba bele lehet futni, és azért sokszor már nem akkora az árkülönbség a vadonatúj A fejhallgatóhoz képest, de nyilván idővel ez is mérséklődik és konszolidálódik a Nothing A ára is, akkor pedig megmarad az a gap, amit a gyártó szánt a két fejhallgató között árban és funkcionalitásban. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt, tudnánk még róla mesélni, de az egy óra általában igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de természetesen az iFater.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Dolly Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Ismét lesz manganap a Néprajzi Múzeumban. Záporokat leginkább északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
7: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon. Sőt, ilyen volumenű strandöklabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
6: Ismét a hagyományos és a kortárs japán kultúrát mutatja be a Fővárosi Néprajzi Múzeum. A manga napot az intézmény egyik kiállításához kapcsolódva rendezik meg július 25-én. A látogatók egyebek mellett legyezőket készíthetnek, ismerkedhetnek a japán kalligráfiával, a buddhizmussal vagy a baba művészettel is. Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcs hőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A görög és latin eredetű er szó magyar jelentése levegő. Összetevői 78,8% nitrogén, 20,95% oxigén, 0,93% argon, 0,38% széndioxid. A közkeletű kifejezés azt az anyagot jelöli, amelyet az emberiség és az autóabroncsjavító vállalatok rengeteget használnak. 1995-ben két francia zenész képzőművész filmes, Nicolas Godin és Jean-Benoît Dunkel is R néven alapította meg elektronikus zenét játszó zenekarát. 8 album után sokáig tetsz halott állapotba került a csapat. A rajongók nagy örömére azonban 2024-ben a 25 éve megjelent első Moon Safari albumuk újra turnéjára indult.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 2018-ban alakult Grand Canada zenekar elsősorban pop együttesnek mondható, de zenéjükben többféle hatással is kísérleteznek. Kezdetben legfőbb védjegyük az volt, hogy a verzékben a férfi rap részt a refrénben női vokál követte, amelyet trombitával egészítettek ki. A korai alapfelállásból adta magát az Irie Mafia párhuzam, amely főként az első magyar nyelvű számokban mutatkozott meg. Azonban már akkor is lehetett hallani, hogy a zenekar szívesen nyúl az R&B-s szólos megoldásokhoz is. Majdnem úgy döntöttek, hogy nem adnak ki soha semmit, és csak élőben lehet majd hallani számaikat. De végül beadták a derekukat, és megjelent első lemezük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején indult el Szombathelyen az Anima Sound System zenekar története. A csapat gyorsan kinőtte a Nyugat-Dunántúli várost. Történetét külföldi turnék, több emblematikus dal, milliós nézettségű videók, díjak és elismerések jellemzik. A csapat eddig 12 lemezt adott ki. Külföldön is ismertek és elismertek. Európában Londontól Moszkváig szinte mindenhol felléptek már. Kísérőzenét írtak Salamon András Közel a szerelemhez című filmjéhez. Szerepelt Shalom című daluk egy hollywoodi szuperprodukcióban, és szereztek zenét a Vörös Sándor Színház Terrorizmus című előadásához is. 8 alkalommal játszottak a Sziget Fesztivál nagy színpadán, szimfonikus nagy koncertet adtak a Művészetek palotájában. A zenekar alapcsapata mind a mai napig Szombathelyen él és alkot. Az Anima Sound System zenéje egyszerre szól a kulturális egymásra hatásról és egymásra utaltságról, a zenei testvériségről és a magyar tradícióról. A zenekar tudatosan törekszik a zenei sokszínűségre. A kritikusok megjegyzései szerint nincs két egyforma albumuk, s talán legjobban zenei koncepciójukat az a Bartóki gondolat jellemzi, amely megjelent az 1995-ös Shalom című albumukon is. A faji tisztátalanság a zenében jótékony hatású.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az első hiteles közmondás feljegyzése az időszámításunk előtti 3. évezredből származik Mezopotámiából. A 15. században felpesdült a közmondások iránti érdeklődés. Az angol író John Heywood 3 közmondás gyűjteményt is kiadott, sőt, költői művet alkotott létező közmondások összeszerkesztéséből. Tőle származik a híres mondat 1546-ból, miszerint Rómát sem egy nap alatt építették.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amber Smith együttes, amely eredetileg nem a hasonló nevű pornószínésznőről kapta a nevét, a 90-es évekbeli fanzin zenekarból nőtte ki magát. A 2000-ben alakult magyar indie rock együttes az egyik legrégebben létező itthoni, ilyen stílust játszó zenekar. Az Amber Smith-t a budapesti indie zenei széna legaktívabb és egyben legtermékenyebb tagjaként tartják számon. New című albumukat Fonogram díjra is jelölték, az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában 2018-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bluegrass. Kékezzöld színű, sűrű növésű fű, ami Kentucky államban nő. Erről kapta nevét a country zene e vidékre jellemző ága. A tempós dalokat erősítés nélküli húros hangszeren játsszák, amelyek közül a banjo a legjellegzetesebb.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Morrissey koncert. Július 12-én a Barban Egrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A mai DJ-d Kő.

0: A Buda Beats Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, napja cseh. 13-ban csinált egy vámpír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.